0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül, a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is őhozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden előjárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Eu a tot toc.
1: Are you fresh?
0: Could we fresh just... what toc?
1: I'm just waiting for everybody to settle down so that we're...
0: Csak arra várok, hogy mindenki letelepedjen.
1: We're focused. I'd like you to turn to page 34.
0: Szeretném, hogyha jegyzetben a 34. oldalra lapoznátok.
1: There's some more things I want to just make clear about the kingdom of David, and so we're going to start in there.
0: Szeretnék még néhány dolgot Dávid királyságáról elmondani, úgyhogy itt fogunk indulni.
1: And on page 34 we have the seven things which David did.
0: És a 34. oldalon olvassuk azt a hét dolgot, amit Dávid megtett.
1: To establish his kingdom.
0: Ahhoz, hogy a királyságát megszilárdítsa.
1: Just remind you, he first of all he dealt with the Jebusites.
0: Szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy először a Jebuseusokkal számolt
1: le. Brought back the ark.
0: Visszahozta a frigyládát.
1: Established the new tabernacle of David.
0: És felállította Dávid új sátrát.
1: Let's just spend a few more moments on this tabernacle of David. It was the center of praise and worship.
0: Töltsünk pár percet ezzel a dávidi sátorral. Ez volt a dicsőítés központja.
1: It was a place where David sought the face of God corporately and with his leaders.
0: Az a hely lett, ahol Dávid a vezető társaival együtt kereste Isten arcát.
1: And I just want to go on to say it also became the center of government.
0: És szeretném azt is elmondani, hogy a kormányzás központja lett.
1: If you go to Isaiah chapter 16, we'll just look at that verse please.
0: Ézsaiás 16-hoz lapoztok, nézzük meg ezt a verset.
1: Isaiah chapter 16.
0: Ézsaiás 16.
1: And I think it's verse 5. Let me just get there.
0: Azt gondolom, hogy 5. vers. Hadd lapozzak oda.
1: This is where I hate having only one hand.
0: Ezért nem szeretem, ha csak egy kezem
1: verse
0: van.
1: Verse 5. This is what it says here.
0: Azt mondja,
1: in mercy, the throne will be established, and one will sit on it in truth, in the tabernacle of David, judging and seeking justice and hastening righteousness.
0: És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket, és ül azon igazsággal Dávid sátorában egy bíró, jogosságkeresője, igazságismerője.
1: So David's tabernacle is not just a place of worship, although it is that, it's also a place of rule and of government.
0: Tehát Dávid sátra nem csak a dicsőítés és imádás helye, noha az is, hanem a kormányzás és az uralkodás helye is.
1: Now David's tabernacle was established at Mount Zion.
0: Ő a Sion hegyén volt felállítva Dávid sátra.
1: And you get so many references in the Psalms and in the Old Testament about the rule of God going out from Zion.
0: És a Zsoltárokban és általában az Ószövetségben nagyon sok utalás van arra, hogy Isten kormányzása Sionból indul ki.
1: Or it uses in English this phrase, the strong scepter, the rod of government. It goes out from Zion.
0: Angolban ez van, hogy Sionból indul ki az erős jogar, a kormányzás pálcája.
1: And so there, God sat on his throne in the tabernacle of David and gave instructions to David and his mighty men, and in that way they forcefully established the kingdom.
0: Tehát Isten ott ült a trónján Dávid sátrában, és onnan adta a parancsait a kormányzással kapcsolatban Dávidnak és az ő hatalmas harcosainak, és ilyen módon nagy erővel tudták a királyságot megszilárdítani.
1: And that's why God is speaking so strongly.
0: Olyan erőteljesen arról, hogy állítsuk fel Dávid sátrát.
1: Because you can't establish government without the tabernacle of David being the source of that government.
0: Mert nem lehet a király a kormányzást megszilárdítani anélkül, hogy Dávid sátra legyen a kormányzásnak ez a középpontja.
1: Amen. And when the upper room was established,
0: amikor a felházba összegyűltek a tanítványok,
1: It became the New Testament beginning of the Tabernacle of David.
0: Az lett a Dávid sátorának az új szövetségi kezdeménye.
1: And before long they had established the rule of God over the city of Jerusalem.
0: És onnan kiindulva hamarosan létrehozták Isten kormányzását Jeruzsálem városa fölött.
1: And they just gathered together in God's presence and from the throne God spoke and they just enforced what they heard God tell them to enforce.
0: És ott összegyűltek az emberek Isten trónja előtt, és Isten a trónjáról szólta a dolgokat, és a tanítványok pedig csak megvalósították, foganatosították azt, amit Isten mondott kormányzó jelleggel.
1: Now this is such an important truth that I ended up doing a total separate school of the word simply on the Tabernacle of David.
0: Ez annyira igaz, annyira jelentőségteljes igazság, hogy a végén egy önálló ige iskoláját tartottam csak a Dávid sátorának a témájáról.
1: And then I did another separate week just on in just separately on the Melchizedek priesthood.
0: És utána külön egy hetet tartottam csak a melkisedeki papság témájáról.
1: Because that's the priesthood of the tabernacle.
0: Mert ez a papság szolgál a sátorban, a Dávid sátrában.
1: It was the center of government.
0: Tehát ez a sátor volt a kormányzás központja.
1: And it was totally free from Moses' tradition and Moses' law.
0: És teljesen szabad volt a mózesi hagyományoktól és a törvénytől.
1: The priesthood of David's tabernacle is the priesthood of Melchizedek.
0: Dávid sátrában a papság a melkisedeki papság.
1: It's not the priesthood of Levi, that's Moses' tabernacle.
0: Nem a lévita papság, mert az a Mózes sátrában működött.
1: And Melchizedek priesthood, there is only one corporate high priest.
0: A melkisedeki papságban csak egyetlen testületi főpap van.
1: Okay, so don't get the idea that Jesus is Melchizedek and we're a lot of priests running around serving the high priest. It's not like that at all.
0: Tehát ne úgy képzeljétek el, hogy Jézus a főpap, mi pedig sok papok vagyunk, akik szaladgálnak és engedelmeskednek a főpap utasításainak.
1: See, we must be very accurate on these things.
0: Tehát nagyon pontosan kell ezeket a dolgokat értenünk.
1: We are not called to be kings and priests unto our God.
0: Nem arra van elhívásunk, hogy királyok és papok legyünk a mi Istenünknek.
1: We're called to be a kingdom and a priesthood.
0: Hanem, hogy királyság és papság legyünk.
1: We never are these things individually, we are only these things in our corporiety.
0: Mi soha nem egyénileg vagyunk ezek a dolgok, hanem testületileg.
1: Do you understand that?
0: Értitek ezt?
1: And that's why unity is not just nice, it's absolutely mandatory, is that okay? It's absolutely compulsory.
0: Tehát ezért nem csak szép dolog az egység, hanem teljesen követelmény, ez egy követelmény, egy szükségszerű, nélkülözhetetlen dolog az egység.
1: Unity is a fundamental requirement of the kingdom.
0: Az egység a királyságnak egy alapkövetelménye.
1: And Jesus has so identified with us that he has ceased to be a king on his own.
0: És annyira egyesült velünk, vagy azonosult velünk Jézus, hogy már nem ő egymagában a király.
1: He has ceased to be a priest on his own.
0: És most már nem csak ő egyedül a pap.
1: He's even ceased to be the Christ. He's even ceased to be the Christ on his own.
0: Már még csak nem is egyedül ő a Krisztus.
1: Now take that in, because there's only one Christ now, and that's a many-membered Christ.
0: Értsétek ezt meg, mert most csak egy Krisztus van, ez pedig egy soktagú Krisztus.
1: You see, he's not saying, I'm going to be these things in isolation. I can only be these things with you in corporiety.
0: That's
1: how much he's given himself to us.
0: Hogy én már annyira átadtam magamat nektek, és azonosultam veletek, hogy nem önmagamban leszek a király, meg a pap, meg ezek a dolgok, hanem csak veletek együtt tudom ezeket a funkciókat betölteni. Ennyire azonosult velünk Jézus.
1: And that's why we must give ourselves to him and to each other to the same degree.
0: És ezért kell átadnunk magunkat neki és egymásnak is ugyanolyan mértékben.
1: Then the power gets released.
0: És akkor felszabadul az erő.
1: Do you understand these things?
0: Értitek ezeket a dolgokat?
1: Am I speaking total shocking news to you?
0: Teljesen megrázó újságokat mondok nektek.
1: So maybe we better look at one or two scriptures. Come to 1 Corinthians. I can see a sort of shocked look on some people's faces.
0: Nézzünk meg néhány igét, menjünk az első korintusi levélhez, mert az arcotokon, némelyiknek az arcán teljes megdöbbenést látok.
1: Come to 1 Corinthians 12.
0: Tehát 1 Korintus 12.
1: And come to, we'll start in at verse 11.
0: Kezdjük a 11. versnél.
1: But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills.
0: De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatva mindenkinek külön, amint akarja.
1: Verse 12.
0: 12.
1: For as the body is one and has many members, but all the members, of that one body, being many, are one body, so also is the Christ.
0: Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.
1: For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free, and all have been made to drink of the one Spirit.
0: Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg.
1: Now Jesus is now not the Christ, he's the head of the Christ.
0: Most már nem Jézus a Krisztus, hanem ő a Krisztus feje.
1: And we've been so brought into him that we corporately make up together the one Christ.
0: És annyira beleépültünk, kivódtunk Jézusba, hogy most már együttesen vagyunk a Krisztus.
1: We're not anointed individuals, we've been gathered together into the anointing individually as he wills.
0: De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
1: Verse 12. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is the Christ.
0: Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.
1: For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free, and all have been made to drink of the one Spirit.
0: Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg.
1: Now Jesus is now not the Christ, he's the head of the Christ.
0: Most már nem Jézus a Krisztus, hanem ő a Krisztus feje.
1: And we've been so brought into him that we corporately make up together the one Christ.
0: És annyira beleépültünk, kivódtunk Jézusba, hogy most már együttesen vagyunk a Krisztus.
1: We're not anointed individuals, we've been gathered

0: whether Jews or Greeks, slaves or free, and all have been made to drink of the one Spirit.
1: Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg.
0: Now Jesus is now not the Christ, he's the head of the Christ.
1: Most már nem Jézus a Krisztus, hanem ő a Krisztus feje.
0: And we've been so brought into him that we corporately make up together the one Christ.
1: És annyira beleépültünk, kivódtunk Jézusba, hogy most már együttesen vagyunk a Krisztus.
0: We're not anointed individuals, we've been gathered together into the anointed one.
1: Nem felkent egyének vagyunk, hanem mindannyian egyesültünk a felkentben.
0: Now come to Galatians chapter 3.
1: Akkor a Galata 3-hoz jöjjetek.
0: See, we're told there there's only one seed.
1: Itt az egy magról van szó, hogy egy mag vagyunk.
0: Verse 16 of Galatians 3.
1: Galata 3:16.
0: Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say as to seeds, as of many, but as of one, and to your seed, who is the Christ?
1: Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus.
0: Come down to verse 26.
1: 26. vers.
0: For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
1: Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
0: For as many of you as were baptized into Christ, have put on Christ.
1: Mert aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
0: There is neither Jew nor Greek, neither slave nor free, neither male nor female, for you have all become, you are all one in Christ Jesus.
1: Nincs zsidó sem dörög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
0: And if you are the Christ, then you are Abraham's seed according to the promise.
1: Ha pedig Krisztusai vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.
0: If you go into the book of Hebrews,
1: hogyha a zsidó levélhez mentek,
0: it argues very powerfully that Melchizedek is the Christ.
1: Az nagyon erőteljesen érvel amellett, hogy Melchizedek a Krisztus.
0: And he's one glorious, many-membered high priest.
1: És egyetlen dicsőséges, soktagú főpap van.
0: Who lives permanently in the holy presence of Father and never ever leaves his presence.
1: Aki folyamatosan az Atya szent jelenlétében él, és onnan soha nem távozik el.
0: So, do you understand that?
1: Értitek ezt?
0: Yes.
1: Igen. Valamit jelezzetek vissza.
0: We've got to see this because it's so very very important.
1: Értenünk kell ezt, mert ez nagyon fontos.
0: So there's a all right, let's just move on. Okay.
1: Akkor menjünk tovább, jó.
0: Now I'm just going to say it here because this is a good place to say it.
1: El fogom mondani itt, mert most ez egy jó pont ahhoz, hogy elmondjam.
0: It's not in your notes, but I want to add it here.
1: Nincs benne a jegyzetetekben, de itt most kiegészítem.
0: When you come into the New Testament,
1: amikor az Új Szövetségbe jöttök,
0: you find David's tabernacle in two ways.
1: Két módon látjátok Dávid sátrának a megjelenését.
0: See, when Jesus came,
1: amikor Jézus eljött,
0: we read in literally in John chapter 1 verse 14.
1: Szó szerint azt olvassuk a János 1:14-ben.
0: And it says, let's just read that verse. Come to John chapter 1.
1: Olvassuk ezt a verset, a János 1-hez lapozzatok oda.
0: This is so difficult without two hands.
1: Nagyon nehéz két kéz nélkül.
0: John chapter 1. And verse 14.
1: 14.
0: And the word became flesh.
1: És az ige testé lett.
0: And literally.
1: És szó szerint.
0: What it says, he tabernacled amongst us.
1: Itt az van, hogy és sátorozott mi közöttünk.

0: Zamieszkało jako namiot, to znaczy rozbiło swój namiot przed nas.
1: Now, I want us to get this, because all through Scripture, individual men that were after God, many of them built a personal private tent to meet with him.
2: Meg kell, hogy ezt értsük, mert az egész Bibliában sok olyan embert találunk, aki személyes kapcsolatot akar tartani, fenntartani Istennel, és azért felépítette a maga kis személyes imasátrát.
1: Now one great example of this is Moses. He had his own private prayer tent long before Moses' tabernacle was built.
2: Mózes ennek az egyik legjobb példája, mert ő a saját személyes imasátrát már sokkal ezelőtt felállította, mint hogy az a bizonyos szent sátor létrejött volna.
1: And God would meet with him there face to face, and he didn't die because he was already living in a new covenant relationship with God.
2: És Isten ott szemtől szemben találkozott Mózessel, és Mózes nem halt meg, mert ő Istennel egy új szövetségi jellegű kapcsolatban élt.
1: And then Joshua and a few others came and joined him and got this passion for God's presence.
2: És Józsué és még néhányan csatlakoztak Mózeshez, és az ő szívükben is ott égett az Isten jelenléte iránti szeretet.
1: Amen. Now, what I want you to see is that when Jesus came, he had this personal private prayer life with God.
2: Szeretném, hogyha meglátnátok, hogy amikor Jézus eljött a földre, akkor az ő életében is ott volt ez a személyes, közvetlen ima élet.
1: But in the new covenant, you don't need a tent to meet God in, you become the tent in which God meets you.
2: De az új szövetségben nincs szükségünk egy olyan sátorra, amelyben találkozhatunk Istennel, hanem mi magunk válunk azzal sátorra, ahol Isten találkozik velünk.
1: Your body literally becomes the tabernacle of God.
2: Szó szerint a testünk lesz Isten sátra.
1: And so you become God's tent.
2: Tehát mi válunk Isten sátrává.
1: And God meets you and you meet him in spirit.
2: Ahol Isten találkozik velünk, és mi találkozunk vele szellemben.
1: Now, the New Testament, this is the language of the New Testament.
2: Hogyha átnézitek az új szövetséget, ott ezt a nyelvezetet találjátok meg.
1: And so there's a personal tabernacle, which is your body. Don't you know your body is the temple, the dwelling place of the Holy Spirit?
2: Tehát a testünk lesz ez a sátor. Benne van az igében, hogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szent Szellem temploma, vagy lakhelye.
1: So Jesus, in his humanity, was a tabernacle where God lived and where he met God face to face.
2: Tehát Jézus az a földi életében ő volt az a sátor, ahol ő találkozott Istennel, és szemtől szemben kapcsolatban volt vele.
1: And so when he walked into the building, the temple in Jerusalem, he took the tabernacle into that temple, and temporarily that temple became the tabernacle of David, if that makes any sense.
2: Tehát amikor Jézus bement a saját testével bement a jeruzsálemi templomba, akkor mivel a saját szent sátrát, a testét oda vitte, ezért a templomot is egy időre Isten lakhelyévé változtatta, hogyha ezt értitek. Remélem értitek.
1: And he turned this empty religious building into the dwelling place of God.
2: Ez az üres vallásos épületet Isten lakhelyévé tette.
1: And he added, and in that Matthew 21, I'm talking from Matthew 21 right now.
2: Most a Máté 21-ről beszélek, itt a Máté 21-ben.
1: We see an extra three dimensions of the tabernacle of David, if you like.
2: Dávid sátorának, ha így akarjátok kifejezni, három további vonását láthatjuk.
1: Because when the tabernacle of David is raised up again in the new covenant, it includes these extra dimensions.
2: Mert amikor az új szövetségben újra felállítódik Dávid sátra, akkor ezzel a három vonással kiegészítődik.
1: So when Jesus came into the temple on his last week on earth,
2: amikor Jézus az élete utolsó hetében, amit a Földön töltött, belépett a templomba.
1: That empty temple of Herod, temporarily, for one day, into the tabernacle of David, everything went crazy.
2: És Herodes által épített üres templomot egy napra Dávid sátrává alakította át, akkor minden a feje tetejére állt egy napra.
1: There was extravagant praise and worship.
2: Túláradó dicsőítés és imádás volt.
1: I mean, they went crazy. There was extravagant praise and worship.
2: Mindenki teljesen bezsongott. Túláradó dicsőítés volt. Lapozzatok a Máté 21-hez.
1: As I was praying this morning, God said that we were to spend a little time on this. I hope this is getting through. It's making sense to you.
2: Ma reggel, amikor imádkoztam, úgy éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy ma délelőtt töltenünk el valamennyi időt ezzel a témával, és nagyon remélem, hogy leesnek a tantuszok nektek.
1: And you find the multitudes went before crying out, verse 9, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
2: Azt látjuk a 9. versben, hogy és előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott, mondván, Hosanna a Dávid fiának, áldott az, aki jó az Úrnak nevében. Hosanna a magasságban.
1: And Jesus again drove out all the money changers. He got rid of the financial dimension of the thing.
2: Jézus újra kiűzte a pénzváltókat és a kereskedőket a templomból, tehát az egész dolognak a pénzügyi oldalától megszabadult.
1: Verse 13. He said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer. Should literally a house of prayer for all nations. You've made it a den of thieves.
2: És mondanékük, megvan írva az én házam, imádságnak házának mondatik, szó szerint minden nemzet számára. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek, tolvajoknak barlangjává. Itt az Ézsaiás 57:7-et idézi.
1: And then the lame and the sick come and get healed.
2: És aztán jönnek a bénák, és a vakok is meggyógyulnak általa. 14. vers.
1: And then verse 15.
2: Aztán a 15. versben.
1: The children come and start worshiping and praising God, which has never ever happened before.
2: Elkezdik Istent dicsérni és imádni a gyerekek, és soha ez előtt nem történt ez meg.
1: And this made the scribes and Pharisees, this is what really made them mad.
2: És az írástudók és a farizeusok igazából ettől dühödtek be.
1: I wonder what it was that made them so mad.
2: Eltűrődtem azon, hogy mitől gurultak ennyire be.
1: Because they've studied the scriptures for 40 years and never knew God. These kids come in and know God better than they do.
2: Mert ők már 40 éve tanulmányozzák az írásokat, és nem ismerik Istent, és akkor jönnek ezek a gyerekek, és ők már jobban ismerik Istent, mint ők.
1: You don't get to know God by theological studies.
2: Isten nem lehet teológiai tanulmányok segítségével megismerni, hanem azáltal ismerhetjük meg, hogyha az ő jelenlétében lakozunk.
1: And these kids knew more about God than these Pharisees and scribes who'd been in religion for decades.
2: És ezek a gyerekek jobban ismerték Istent, mint ezek az írástudók és farizeusok, akik már évtizedek óta foglalkoztak a vallással.
1: And this is happening. I don't know if it's happening in Poland, but it's happening in our churches in America.
2: És ez történik. Nem tudom, hogy Lengyelországban mennyire történik, de nálunk Amerikában ez történik.
1: We've got incredible prophets between 9 and 12 years of age. I mean,
2: fantasztikus profétáik vannak, olyan 9-12 évesek.
1: There's nothing these kids love more than a couple of hours in the presence of God, praising and worshiping Him. They'd rather do that than mess around with other things.
2: Ezek a gyerekek legjobban azzal szeretik az idejüket tölteni, hogy néhány órát eltöltenek Isten jelenlétében, ott dicsőítik és imádják őt. Ez a kedvenc tevékenységük.
1: Amazing things are happening in our churches in San Antonio.
2: Elképesztő dolgok történnek San Antonióban, a gyülekezetünkben ezen a vonalon.
1: We're building separate rooms for kids which are called playgrounds.
2: Kialakítunk külön helyiségeket a gyerekeknek a gyülekezetünkben, amelyeket úgy nevezünk, hogy imaterek, játszótér helyett imatér.
1: And the kids decorate it themselves and they make it their playground. It's the place where they meet God and pray.
2: Ezek a gyerekek kidíszítik ezeket a helyiségeket a saját módjukon, és ez az a hely, ahol ők találkoznak Istennel, ez az ő hiba területük.
1: Use our artistic gifts, not to draw pictures of Bible characters, but to draw prophetic things that God is showing them.
2: És a művészeti képességeket felhasználják arra, hogy lerajzoljanak dolgokat, nem bibliai alakokat rajzolnak, hanem olyan profétikus képeket azokról a dolgokról, amiket Isten mutat nekik.
1: The floor is just covered with a map of the city.
2: A padlón a város térképe van.
1: And these kids will go to certain parts of the city, dip their fingers in oil, and they will agonizingly pray over the city.
2: És ezek a gyerekek elmennek a város különböző részeibe, bemártják a kezüket olajba, és gyötrődve, sírva imádkoznak a városért.
1: And when a kid gets something from God, gets a prayer burden from God,
2: és amikor egy gyerek kap egy imaterhet Istentől,
1: The other kids feel it, and they all come, and they have what they call a prayer huddle.
2: Akkor a többi gyerek is megérzi ezt, és összejönnek, és akkor együtt imádkoznak.
1: And they'll physically pile on top of each other in a big heap, and they'll cry out together.
2: És szó szerint egymás hegyére hátára fekszenek, és egy hatalmas kupac lesz belőlük, és akkor ott imádkoznak
1: együtt. And they're not messing about, they're praying.
2: És nem csak szórakoznak, hanem tényleg imádkoznak.
1: I'll give you one example. This happened about four or five months ago.
2: Mondok egy példát, ami olyan 4-5 hónappal ezelőtt történt.
1: A little boy called Brian. He was about 7 years of age.
2: Egy Brian nevű kisfiú, körülbelül 7 éves volt.
1: And in the art time, he draws a picture of a man.
2: És amikor a művészeti idejüket töltötték, akkor ő egy férfit rajzolt le.
1: He's got a cigarette in his mouth. He's holding a can of beer.
2: Ennek a férfiak cigaretta volt a szájában, és egy ilyen sörös konzervet tartott a kezében.
1: Crying, physically crying over this.
2: És ez a gyerek elkezdett sírni e fölött a kép fölött.
1: And so the adult helper says, what's this, Brian? What's this?
2: A felnőtt segítő megkérdezte, hogy miért sírsz, miről szól ez a kép.
1: He said, that's God gave me a picture of my dad.
2: Azt mondja, apukámról adott nekem Isten egy képet.
1: Now, in the natural, he'd never met his father. His father left his mother while she was pregnant with this boy.
2: Természetes szinten ez a gyerek soha nem találkozott az apjával, mert az apja elhagyta az anyukáját, amikor az anyukája még terhes volt vele.
1: And he'd gone and he was away somewhere in alcoholism and never ever seen his dad.
2: Elment ez a férfi, alkoholista volt, és az egy gyerek soha nem látja.
1: See, that's my dad, and I'm praying for him.
2: Azt mondja, ez az apukám, és én imádkozom érte most.
1: And all the kids got round in a big prayer huddle.
2: És akkor az összes gyerek összegyűlt körülötte egy ilyen nagy ima kupacban.
1: And they took the burden of Brian's dad and cried out to God for him.
2: És felvették a terhet, Brian apukájának a terhét, és Istenhez kiáltottak együtt ezért a férfiért.
1: Now that man had been gone for years, almost 7 years.
2: Ez a férfi már majdnem 7 évvel korábban hagyta el a feleségét, tehát több mint 7 évvel korábban.
1: Anyway, 4 days later, that man came home in broken repentance.
2: Minden esetre 4 nap múlva hazaért, hazajött megtörve és bűnbánatban.
1: Gloriously saved.
2: Dicsőséges módon megtért.
1: Now, this is happening in our kids' prayer meetings.
2: És ezek történnek a mi gyerekeink ima összejövetelein.
1: I could tell you many more stories like this.
2: Még sok hasonló történetet mondhatnék el.
1: And in David's tabernacle,
2: és Dávid sátrában,
1: there's got to be a place for children.
2: Van helye a gyerekeknek.
1: And we've got to help them to come into this presence and knowledge of God until they love Him and worship Him as much as we do.
2: És el kell segítenünk a gyerekeket odáig, hogy Isten jelenlétébe, az megismerésébe annyira belemélyedjenek, hogy a végén már ugyanúgy imádják őt, mint mi felnőttek.
1: So in the New Testament, all these things were added.
2: De az Új Szövetségben ezek a dolgok csatlakoznak a Dávid sátrának a fogalmához.
1: There's two dimensions to this tabernacle.
2: De itt van ez a két szempontja a Dávid sátrának.
1: I individually become a tent, a tabernacle for God to live in.
2: Hogy én egyénileg válok sátorrá, az a helyé, ahol Isten lakhat.
1: And just like Jesus, I can meet God in my tent here. I don't need to go anywhere. It's here.
2: Jézushoz hasonlóan találkozhatok Istennel a saját testem sátrában. Nem kell ehhez elmennem sehova.
1: But in a second dimension, we come together in corporeity to some physical location, and in our corporeity, we become the full power of David's tabernacle.
2: Az a másik dimenzió pedig így az Új Szövetségben, hogy mi testületileg együttesen elmehetünk egy helyre, és ott együttesen, mint testület alkothatjuk Dávid sátrának a teljességét, a teljes erejével megnyilvánuló valóságát. Értitek ezt?
1: See, if I'm taking David's tabernacle around with me, then I can, the power of David's tabernacle can flow out to anybody that I meet.
2: Tehát, hogyha én magammal viszem a testemben Dávid sátrát, akkor ennek a sátornak az ereje mindenkire kiáradhat, akivel találkozom.
0: na wszystkich, z którymi się spotykam.
1: Because Amos tells us, we saw this yesterday.
2: Mert Ámos azt mondja nekünk, ezt tegnap láttuk.
1: The purpose of raising up David's tabernacle is that the rest of mankind might seek the Lord.
2: Hogy Dávid sátra felállításának az a célja, hogy az emberiség többi része keresse az Urat.
1: Now that's something new that the prophet Amos saw, which was not experienced in the Davidic tabernacle of David.
2: Ez egy új dolog, amit Ámos proféta látott, olyan dolog, amit nem tapasztaltak meg azok, akik a Dávidféle Dávid sátrába jártak.
1: In the New Testament, then that was the power of this tabernacle.
2: De amikor az Új Szövetségben újra felállt ez a sátor, akkor ez az erő rejlett benne.
1: And Jesus personified that.
2: Jézus személyesítette meg
1: mindent. He was the tabernacle of David in all its New Testament fullness.
2: Mert ő volt Dávid sátora annak teljes új szövetségi teljességében.
1: Walking around,
2: itt járkált
1: a földön, so he could take the tabernacle to people lost in the world and be the power of that tabernacle to meet their need.
2: Tehát elvitte ezt a sátort azokhoz az emberekhez, akik a világban éltek a maguk szükségeiben, és ennek a sátornak az ereje tudta elégíteni ezeket a szükségeket. Tehát nem kell elérni, hogy az emberek jöjjenek el a sátorba, hanem a sátrat lehet elvinni hozzájuk.
1: And the healing ministry can flow out of David's tabernacle.
2: És a gyógyító szolgálat áradhat Dávid sátrából.
1: And people can meet God in fantastic reality.
2: És akkor az emberek Istennel fantasztikus valóságban találkozhatnak.
1: You see, take the woman at the well in John chapter 4.
2: Vegyük például az asszonyt a kútnál a János 4-ben.
1: You could never have got her to come to a religious meeting.
2: Őt soha nem lehetett volna elvonszolni egy vallásos összejövetelre.
1: She was so condemned by her immorality and so worthless in her own eyes, she wouldn't have dared to come anywhere near anything like that.
2: Annyira kárhoztatta őt a saját erkölcstelensége és a maga elveszettségében annyira elsüllyedt volt, hogy nem is mert volna ilyen hely közelébe menni.
1: So Jesus took the trouble to go out of his way to bring the tabernacle to her.
2: Tehát Jézus vette a fáradtságot, hogy letérjen az ösvényéről, amin járt, és elvigye a sátrat ehhez az
1: asszonyhoz.
2: Azt mondta, gyere asszony, így áll.
1: And she met the living Christ, was powerfully converted, and got her whole city saved.
2: És az asszony találkozott a feltámadott az erőteljes Krisztussal, és megváltozott az élete gyökeresen, és az egész város megtért ennek eredményeként.
1: The man she was living with was not even her husband. She was an emotional wreck.
2: Az asszonynak 5 férje volt korábban, az a férfi, akivel most együtt élt, nem a férje, ez az asszony egy érzelmi roncs volt.
1: If that woman had accidentally come into one of our churches, we would have said, oh, she's going to need years and years of psychiatric counseling to get rid of all the hurts and all the pains of all those injuries through all those terrible marriage failures.
2: Hogyha ez az asszony bejött volna az egyik gyülekezetünkbe, akkor azt mondtuk volna, hogy több évi pszichológiai lelkigondozásra van szüksége ahhoz, hogy az életében felhalmozódott, az összetört házasságok miatt felhalmozódott sok fájdalomtól és sebesüléstől megszabaduljon, mielőtt egyáltalán valamire használható lesz.
1: And she wouldn't have been released from ministry for years. She can't let her go out. She's a mess.
2: Évekig nem engedtük volna szolgálni, mert azt mondtuk volna, hogy nem mehet ki az utcára vagy szolgálni, mert önmaga is egy nagy zűr az egész.
1: So Jesus brought the tabernacle of David to her, wrapped her in it.
2: Tehát Jézus odavitte az asszonyhoz Dávid sátorát, becsomagolta őt ebbe a sátorba.
1: She met the living God, was totally transformed.
2: Az asszony találkozott az élő Istennel, teljesen megváltozott.
1: She never had one psychiatric counseling session at all.
2: Egyáltalán egyetlen pszichológiai lelki gondozáson sem vett részt.
1: 3 minutes in the tabernacle of David, she was totally transformed. Now come on.
2: Dávid sátrában eltöltött 3 perc alatt teljesen átalakult. Értsétek ezt.
1: You hear what I'm saying?
2: Halljátok, amit mondok?
1: See, my wife Eileen is an incredible worshipper. She is a tabernacle of David. Everywhere she.
2: A feleségem Eileen fantasztikus imádó, bárhova megy, ő maga egy járkáló Dávid sátora.
1: The plane she was going to catch in one airport was delayed. She was sitting by the gate waiting for the plane to come.
2: Egyszer egy repülőtéren ült és várta a gépet, amire föl kellett, hogy szállnia, de a gép késett, ezért ott várakozott, ücsörgött a váróteremben.
1: She didn't grumble, she thought, well, time to praise God. So she goes into the tabernacle and starts to worship the Lord.
2: Azt gondolta, nem morgolódott, hanem azt mondta, nem baj, időm van imádkozni, belépett a saját kis imasátrába, és találkozott Istennel, és imádta őt.
1: And there, by the airport gate, in her own personal tabernacle of David, she's having a fantastic time with God.
2: És ott a repülőtéren, a kapu mellett óriási jó élménye volt, nagyon jó időt töltött el Istennel a saját kis személyes imasátrában.
1: A woman walks by.
2: És akkor elment mellette egy asszony.
1: She notices something about her.
2: És észrevett Eileen-en valamit.
1: And then she comes back again.
2: Aztán visszajött.
1: Looks at her again, walks by.
2: Újra ránéz, elmegy.
1: And then she comes back again.
2: De újra visszajött.
1: And she says, what have you got?
2: És azt kérdezi, milyen van önnek?
1: And Eileen says, what do you mean?
2: Eileen megkérdezte, hogy mire gondol?
1: She says, well, your face is like it's glowing.
2: Azt mondja az asszony, hát az arca ragyog.
1: She says, what have you got?
2: Milyen van önnek?
1: Oh, that must be Jesus. I'm just worshiping him.
2: Azt mondja Eileen, oh, ez biztosan Jézus, éppen őt imádtam.
1: And in 5 minutes that woman was inside the tabernacle of David.
2: 5 perc múlva már ez a másik asszony is a Dávid sátrában találta magát.
1: Gloriously saved.
2: Dicsőségesen megtért.
1: Gloriously saved. Amen.
2: Dicsőségesen megtért.
1: So let's not confine this thing to a particular building. Hello.
2: Tehát ne korlátozzuk ezt a jelenséget egy adott épületre.
1: Let's live in his presence and let's have the corporeity of David's tabernacle.
2: Éljünk is a jelenlétében, és utána testületileg legyünk mi Dávid sátra.
1: But let's also remember it's a portable tent that we can take anywhere.
2: De arra is emlékezzünk, hogy ez egy szállítható sátor, amit mindenhova elvihetünk.
1: Amen. Well, God said that to me this morning and he said I had to share it with you.
2: Isten azt mondta nekem ma reggel, hogy ezt a dolgot osszam meg veletek.
1: Okay, let's move on.
2: Akkor menjünk tovább.
1: Come to page 35.
2: 35. oldal.
1: And we're just going to make this point here.
2: Most itt elmondjuk ezt a pontot, kiemeljük.
1: That David built, it's on page 35, our emphasis should be on cities, not on villages.
2: Azt mondja, a városokra kell helyeznünk a hangsúlyt, nem a falvakra. Ez a 35. oldal egy.
1: Because the next thing that David did was to build the city of Jerusalem and make it a secure city.
2: Mert a következő dolog, amit Dávid tett, az az volt, hogy megépítette Jeruzsálem városát, méghozzá megerősített városként.
1: And then he went to all the cities of the Philistines, the Ammonites, the Moabites, all the other ites. He went to their cities and he occupied them and put a garrison in those cities.
2: Aztán elment az ellenséges városokba, a filiszteusok városaiba, az emoreusok, ammoniták, mindenféle iták városaiba, és azokat, oda helyőrségeket helyezett ki, és megerősítette azokat a városokat.
1: Now, you see, what I want us to see here is a strategy.
2: Szeretném, hogyha meglátnátok itt egy stratégiát.
1: You see, as I've watched the charismatic movement grow, I've wondered, why is it having so little impact upon our society?
2: Ahogy láttam a karizmatikus mozgalom növekedését, azon gondolkodtam el, hogy miért hat olyan kevéssé a társadalmunkra ez a karizmatikus mozgalom.
1: And as I had, God's, I mean, I'm not a great fasting person. I have 1 or 2 day fast, but I don't go on for these long fasts.
2: Nem vagyok egy túl nagy bőjtölő, általában én 1-2 napos bőjtjeim vannak, de hosszabbak nem nagyon.
1: I will and I do if God tells me to.
2: Ha Isten megparancsolja, akkor bőjtölök.
1: I've never done a 40 day fast because God's never told me to.
2: Én soha nem bőjtöltem 40 napig, mert Isten soha nem mondta.
1: But I've done a few 21 day fasts.
2: De néhány 21 napos bőjtöm volt már.
1: And as I was asking this question, God told me to go on a fast and he would explain to me what the problem was.
2: És amikor ezt a kérdést feltettem Istennek, akkor azt mondta, hogy bőjtöljek, és el fogja nekem magyarázni, hogy hogyan is működik ez a dolog.
1: So I shut myself away and God gave me the answer.
2: Úgyhogy bezárkóztam, és Isten megadta nekem a választ.
1: He says the reason the charismatic movement is having so little effect on society is because it's building the wrong kind of churches.
2: Azt mondta Isten, hogy a karizmatikus mozgalom azért hat olyan kevéssé a társadalomra, mert nem a megfelelő fajta gyülekezeteket építi fel.
1: Go back to David and see what David did.
2: Menj vissza Dávidhoz és nézd meg, hogy mit csinált Dávid.
1: And then see what the early church did.
2: Aztán nézd meg, mit csinált a korai egyház.
1: They went for the cities and took the cities.
2: Ők a városokat célozták meg és azokat foglalták el.
1: Because the city is the Because the city is the key to the land.
2: Mert a város a kulcs az országhoz.
1: See, if a king wants to conquer a land, he's got to take the cities.
2: Hogyha egy király meg akar hódítani egy országot, akkor a városokat kell neki elfoglalni.
1: See, if you occupy villages, you can have a guerrilla war, but you don't take control of the government of the nation.
2: Hogyha falvakat foglaltok el, akkor vívhatok gerilla háborút, de nem kaparintjátok kezetekbe az ország kormányzását.
1: Whoever controls the cities rules the land. Now that's a principle we've got to understand.
2: Ez egy alapelv, amit meg kell értenünk, hogy az kormányozza az országot, akinek a kezében a városok vannak.
1: We've focused on building little churches which are like spiritual villages and they have no authority or power at the city level.
2: És mi olyan gyülekezeteket építettünk, amelyek olyanok, mint egy kis szellemi falu, de a városi szinten nem gyakorolnak hatást szellemileg semmire.
1: Now there are one or two places now where this is changing.
2: Egy-két helyen ez a dolog már változóban van.
1: And they're having the power now to impact the city.
2: És most már van ezeknek a gyülekezeteknek erejük arra, hogy a városokra is hassanak.
1: But I travel to many, many places. I go to many, many cities around the world.
2: De én nagyon-nagyon sok helyre elutaztam már a világon, nagyon sok várost meglátogattam.
1: Now, if I get to the airport,
2: hogyha odaérek egy repülőtérre,
1: and call a taxi,
2: és hívok egy taxit,
1: and say, take me to so-and-so church, in almost every case, they've never heard of it and don't even know it exists.
2: És azt mondom, hogy vigyel el engem ehhez és ehhez a gyülekezethez, akkor az esetek túlnyomó részében a taxi soha nem hallott még arról a gyülekezetről, azt sem tudta, hogy ilyen létezik.
1: Amen? And so that tells me how much impact we're having.
2: Ebből megtudom, hogy mekkora hatása van ennek a gyülekezetnek.
1: If I go to Seoul, the capital city of South Korea, and say, full gospel church, every taxi driver knows where it is.
2: Hogyha elmegyek Dél-Koreába, Szöulba, a fővárosba, és azt mondom a taxisofőrnek, hogy teljes evangéliumi gyülekezet, minden taxisofőr tudja, hogy ez micsoda. Mert ez a gyülekezet hat a városra.
1: Now, I don't want to spend too much time on this, but there are other places where this is beginning to happen.
2: Nem akarok sok időt tölteni ezzel a kérdéssel, de más helyeken is már kezd történni ez a hatásgyakorlás.
1: Lusaka, the capital of Zambia, now the church of Joe Makondo is known in the city.
2: Lusandában, Zambia fővárosában John Makondo gyülekezetét már mindenki kezdi ismerni.
1: And some other cities in South American nations, they're now beginning to be known and they're changing their city.
2: És vannak bizonyos gyülekezetek már Dél-Amerika bizonyos országaiban is, amelyek már kezdik megváltoztatni ezt a várost, ahol működnek, és ismerték kezdenek válni.
1: A little local church, it's like a village, it doesn't have the power to take the city.
2: De hogyha mi felépítünk egy kis helyi gyülekezetet, ami olyan, mint egy szellemi falu, annak nincs ereje arra, hogy az egész várost elfoglalja.
1: One of the results of coming together to become one church in the city is that we become known as the church of the city.
2: Az egyik előnye annak, hogy összejönnek a helyi gyülekezetek, mint egy a város gyülekezetét alkotó egységé, akkor ennek megvan az az előnye, hogy a város elkezdi megismerni ezt a gyülekezetet, mint a város gyülekezetét.
1: We can start to take the city.
2: És akkor elkezdhetjük elfoglalni a várost.
1: Now, do you hear what I'm saying?
2: Halljátok, mit
1: mondok? I could spend a week, I'm not exaggerating, I could spend a week on this alone. We've got to build the right kind of cities.
2: Nem túlzok ezzel, de egy hétig tudnék beszélni erről a dologról,
1: sorry,
2: hogy megfelelő,
1: right
2: a megfelelő fajta
1: churches,
2: gyülekezeteket kell létrehoznunk és felépítenünk.
1: Now, I can't develop this any further because it would take far too long.
2: Most nem tudom ezt a dolgot tovább kidolgozni, ezt a témát, mert nagyon sokáig
1: But
2: tartana.
1: there are tapes, and I think there's transcriptions on the web. You need to understand what a city church is.
2: De vannak kazetták erről, talán vannak leírt kazettaszövegek is az interneten. Meg kell értenetek, hogy milyen egy városi gyülekezet.
1: Because the strategy of the kingdom is to take the cities.
2: Mert a királyság stratégiája a városok elfoglalása.
1: And then from the cities reach the villages.
2: Aztán a városokból kiindulva érjük el a falvakat.
1: So you won't change a nation by having little churches in small communities. You've got to take the major strongholds of darkness.
2: Egy országot nem lehet úgy megváltoztatni, hogy egy kisebb lakóközösségekben létrehozunk kicsi gyülekezeteket. Az sötétségnek az erődítményeit kell ahhoz elfoglalnunk, hogy az országra hatni tudjuk. Az ördög tudja ezt.
1: And he's taken over firm hold of all of our cities, and they are the strongholds of Satan. Would you agree with that?
2: Minden városunkat nagyon erősen a kezébe ragadta, és ezek a városok az ő erődítményeit jelentik. Egyetértetek ezzel?
1: Would you agree with that? But when the right kind of church comes up,
2: egyetértetek, de hogyha megfelelő fajta gyülekezetek kezdenek
1: kinőni, has a city vision and a city authority,
2: és a gyülekezetnek látása van az egész városról, és az egész városról a tekintélye van, akkor ez a gyülekezet megváltoztathatja a
1: várost,
2: az behozhatja Isten uralma és kormányzása alá,
1: and then that will change the land.
2: És ettől meg fog változni az ország.
1: Amen. Well, I better not spend more time on it. I'd like to.
2: Jobban teszem, hogyha nem töltök ezzel több időt, noha szeretnék.
1: There's quite a lot in the notes here. You can read it afterwards.
2: A jegyzetekben elég sok dolog van erről, majd utólag elolvashatjátok.
1: I've already spoken on Amos 9. I'm not going to spend any more time on it now.
2: Az Ámos 9-ről már beszéltem, most nem fogok ezzel időt tölteni.
1: I'm going to move on to page 41, please.
2: Menjünk tovább a 41. oldalra.
1: The notes are pretty comprehensive, you can read them later.
2: A jegyzetek elég átfogóak, úgyhogy később elolvashatjátok őket.
1: I want to go to page 41, the government in the kingdom.
2: Tehát a 41. oldal, kormányzás a királyságban.
1: Now, if you go to Isaiah chapter 9,
2: hogyha az Ézsaiás 9-hez lapoztok,
1: it actually describes two phases in the establishing of the kingdom.
2: Az a királyság létrehozásának két szakaszát írja le.
1: It describes the unbelievable darkness in Isaiah chapter 8.
2: A 8. részében Ézsaiásnak leírja a sötétségnek ezt az elképesztő mértékét, az Ézsaiás 8.
1: And the prophet cries out, God, what are you going to do about this?
2: És a proféta felkiált, hogy Uram, mit fogsz tenni ez ügyben?
1: In verse 18 of Isaiah 8, Christ, the Spirit of Jesus, responds from heaven.
2: Az Ézsaiás 8:18-ban Krisztus szelleme válaszol a mennyből a profétának.
1: This is Christ crying out from heaven through the prophet Isaiah to tell you how he's going to deal with the dark demonic darkness that covers our lands.
2: Jézus a mennyből kiáltva szól Ézsaiás prófétán keresztül, hogy elmondja, hogy hogyan fog elbánni az egész földet és az országokat beborító démonis
1: This scripture is quoted in Hebrews chapter 2 and is attributed directly to the Lord Jesus Christ. He spoke these words.
2: Ezt az igét a Zsidó 2 idézi, és ott kifejezetten az Úr Jézusnak tulajdonítja ezeket a szavakat.
1: Here am I, and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders in Israel.
2: Én hol vagyok én és a fiak, akiket megadott nékem az Úr, jelekül és csodákul Izraelben.
1: What are we for?
2: Mi a célunk?
1: Signs and wonders.
2: Hogy jelek és csodák legyünk.
1: How did Jesus establish the kingdom?
2: Jézus hogyan állította fel a királyságot?
1: Signs and wonders.
2: Jelekkel és csodákkal.
1: How do we deal with witchcraft and every kind of demonic darkness?
2: Mi hogyan bánhatunk el a varázslással és mindenféle démoni sötétséggel?
1: Signs and wonders.
2: Jelekkel és csodákkal.
1: Flowing out from Mount Zion. This is David's tabernacle flowing out in the power of signs and wonders and miracles.
2: amelyek Sion hegyéről áradnak kifelé. Dávid sátra az a hely, ahonnan ki áradnak a jelek és a csodák.
1: Jesus says, it's me.
2: Jézus azt mondja, hogy én vagyok
1: az. Also the children that the Lord has given me.
2: Valamint a fiak, akiket adott nékem az Úr.
1: Are you one of those children?
2: És ezek közé a gyerekek közé tartozom.
1: Are you one of those children?
2: Az a fiak közé tartozom.
1: Then that's what you're for.
2: Akkor ez a célotok.
1: And that's how you deal with the demonic darkness.
2: És így lehet elbánni a démoni sötétséggel.
1: You outpower it with the power of signs and wonders and miracles.
2: A jelek és csodák ereje felülírja magasabb rendű a boszorkányság erőinél. Menjünk a 9.
1: részhez.
2: Itt a proféta profétál. Hogy jön egy hatalmas aratás.
1: It says in verse 3, you multiply the nation, you increase its joy. It's the joy of harvest, verse 3.
2: Azt mondja a harmadik vers, te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az arató körömével.
1: You break the yoke of this burden, you break the staff off his shoulder, you break the rod of the oppressor. All this glorious, victorious stuff in verses 3 and 4.
2: A negyedik és a harmadik versekben, mert a terhes igáját és hát a veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd. Mindezek a dicsőséges győztes dolgok.
1: How do they do it?
2: Hogyan teszik ezt meg?
1: As in the days of Midian.
2: Mint a Midian napján.
1: What's he talking about?
2: Miről van itt
1: the
2: szó?
1: The battle of Gideon.
2: Gedeonféle harcról.
1: In Judges 6 and 7 we get a picture of how God turned a whole nation round.
2: A Bírák 6-ban és 7-ben olvashatjuk, hogy hogyan változtatta meg Isten az egész nemzet irányát, útirányát.
1: He took a man, Gideon.
2: Fogott egy embert, Gedeont.
1: Gathered round that man a company of 300 who were prepared to obey God and obey his leadership.
2: Gedeon körül összegyűjtött egy 300 fős sereget, akik hajlandók voltak engedelmeskedni Istennek és Gedeonnak.
1: It started with 32,000 happy clappy charismatics.
2: 32,000 boldog tapsoló karizmatikussal kezdődött a sereggyűjtés.
1: Most of them were full of fear, so God sent them home.
2: A zömük tele volt félelemmel is, ezért Isten hazaküldte őket.
1: 22,000 went home.
2: 22,000-en hazamentek.
1: And then he sorted out the other 10,000 and sent away all those who were not living holy lives.
2: És aztán szétválogatta a maradék 10,000-et és hazaküldte azokat, akik nem éltek szent életet.
1: And he got it down to 300.
2: Aztán 300 főre csökkent a sereg.
1: They'd given themselves to God.
2: Ők viszont teljesen átadták magukat Istennek és Gedeonnak.
1: They were God's men, but they were also his men.
2: Isten emberei voltak, de Gedeon emberei is.
1: They moved as one man and totally wiped out the opposition. Hallelujah.
2: Egy emberként mozdultak és teljesen elsöpörték az ellenállást.
1: Now this takes us back to the military dimension I was talking about yesterday.
2: Most újra visszatérünk ezzel a katonai jelleghez, amiről már tegnap beszéltem.
1: Once you've won a military victory, you've got to establish government in order to secure what the war has won. Hello.
2: De hogyha a katonai csatán már túl vagyunk és a győzelem megvan, akkor létre kell hoznunk a kormányzást, hogy meg tudjuk tartani azt, amit a katonai hódítással elértünk.
1: If you read the history of great revivals,
2: hogyha elolvassátok a nagy ébredések történetét,
1: they were powerful, temporary moves of God, which never went on to change the nation.
2: Ezek Istennek ideiglenes nagy erejű mozdulásai voltak, amelyek soha nem folytatódtak annyira, hogy az egész nemzetre hatást tudjanak gyakorolni.
1: And the reason is that proper government was not established.
2: És ennek az az oka, hogy nem jött létre a megfelelő kormányzás.
1: The great exception was the Wesleyan revival, where they did establish proper government.
2: A Wesley-féle ébredés volt az egyetlen kivétel, amelynek során létrejött a megfelelő kormányzás.
1: And because of that, that revival transformed several nations.
2: És emiatt ez az ébredés több nemzetet átalakított.
1: So what God is saying is, he says, go to war, destroy the enemy, but you must establish government, otherwise you'll lose what you've gained.
2: Tehát Isten azt mondja, hogy menjetek háborúba, pusztítsátok el az ellenséget, de utána állítsátok fel a megfelelő kormányzást, mert különben elveszíthetitek azt, amit már megnyertetek.
1: And right government is a very important part of the kingdom.
2: A megfelelő kormányzás nagyon fontos része a királyságnak.
1: And David established, then as you come on in Isaiah chapter 9,
2: és ahogy folytatjuk az Ézsaiás 9-nél, látjuk, hogy Dávid
1: létrehozta,
2: miután megnyerték a csatát Midian ellen, megnyertük a világot, elpusztítottuk az ellenséget,
1: then you come to verse 6.
2: Aztán jön a hatodik vers.
1: For unto us a child is born, unto us a son is given.
2: Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk.
1: What's the first thing that's said about him?
2: És mi az első dolog, amit olvasunk róla?
1: The government will be upon his shoulder.
2: Az uralom az ő vállán lesz.
1: The rule, the authority of the kingdom will be upon his shoulder.
2: A kormányzás, a királyság tekintélye a vállán lesz.
1: His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.
2: És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének.
1: Of the increase of his government and of peace there will be no end upon the throne of David and over his kingdom to order it and establish it with judgment and justice.
2: Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által.
1: From that time forward, even forever,
2: mostantól mindörökké,
1: the zeal of the Lord of hosts will perform this.
2: A seregek urának buzgó szerelme műveli ezt.
1: So as we are introduced to the king, we're introduced to the kingdom.
2: Tehát ahogy itt bemutatja nekünk az ige a királyt és a királyságot.
1: And then we're introduced to the issue of government.
2: A kormányzás témája is rögtön bemutatásra kerül.
1: And it's government that brings the peace after the war has been won. Hello.
2: És a kormányzás az, ami elhozza a békességet, miután megnyertük a háborút.
1: And the zeal of the Lord of hosts is going to accomplish this.
2: És a seregek urának buzgó szerelme fogja ezt elvégezni.
1: Now this is written by Isaiah.
2: Ezt Ézsaiás írja.
1: Probably somewhere like 500 years after David's kingdom has disappeared.
2: Valószínűleg körülbelül 400 évvel azután, hogy Dávid királysága eltűnt a föld színéről.
1: But God's still looking back to it and saying, what David did was absolutely right, and that's the pattern of my kingdom forever.
2: De Isten még mindig visszatekint erre, és azt mondja, hogy ami Dávid művelt, azt jól csinálta, és ez azért királyságomra vonatkozó minta örökké való szinten.
1: And as we're going to see in the next three sessions, when we come into the New Testament kingdom, all these principles are carried into the New Testament.
2: És ahogy majd meglátjuk a következő három tanításban, ahogy ezek az alapelvek átvívődnek az új szövetségben a királyság ezeken az alapelveken működik. Ezek szerint működik.
1: In the New Covenant, they become much bigger and much better.
2: Az új szövetségben sokkal jobbak és sokkal nagyobb szabásúak lesznek ezek az
1: alapelvek.
2: Ahhoz képest, ami Dávid uralma alatt megvalósul, sokkal nagyobb méretben, kitágult méretben fognak ezek működni.
1: But the principles remain the same.
2: De az alapelvek ugyanazok.
1: And God cannot establish his kingdom without people being ready to accept his government.
2: Isten nem tudja az ő királyságát létrehozni, amíg az emberek nem fogadják el az ő kormányzását.
1: We don't just obey him.
2: Nem csak engedelmeskedünk neki.
1: We also obey his delegated authority.
2: Hanem az ő általa átruházott tekintélyeknek is engedelmeskedünk.
1: We just have to be very careful, it's the house of David and it's not the house of Saul.
2: Csak nagyon vigyáznunk kell arra, hogy Dávid háza legyen ez az átruházott tekintély, ne pedig Saul háza.
1: And that it, what this government carries the spirit and the heart of what God established through David and established again through Jesus.
2: Ennek a kormányzásnak szívében, szellemében és lényegében azt kell hordoznia, amit Isten Dávidon, majd később pedig Jézuson keresztül hozott létre.
1: So we got to establish these principles of government.
2: Úgyhogy létre kell hoznunk a kormányzásnak ezeket az alapelveit, ezeket kell működtetnünk.
1: Let's just go on to page 42.
2: Akkor a 42. oldal.
1: In page 42, we just learn here a principle which David incorporated into his kingdom.
2: A 42. oldalon megtanulunk egy alapelvet, amit Dávid beépített az ő királyságának működésébe.
1: It was introduced by Moses' father-in-law Jethro.
2: Mózes apósa Jethro vezette be ezt az alapelvet.
1: But it's a principle that worked right through David's kingdom.
2: De ez egy olyan alapelv, ami Dávid királyságában is működött.
1: When the nation was restored under Nehemiah, that same system appears again.
2: Amikor a nemzet helyreállítottott Nehémiás alatt ugyanezt a rendszert vezették be újra.
1: And we find the same principle working in the New Testament.
2: És az Új Szövetségben is ugyanennek az alapelvnek a működését látjuk.
1: So let's just look at this and then we'll close this session.
2: Úgyhogy akkor nézzük ezt meg, aztán befejezzük ezt a tanítást.
1: You find the principle in Exodus 18.
2: A 2. Mózes 18-ban találjuk meg ezt az alapelvet.
1: See, Moses is trying to become the one-man pastor for something like 2 million people.
2: Mózes próbál körülbelül 2 millió embernek az egyszemélyű pásztora lenni.
1: They all come to him. He has not learned the proper means of delegated authority.
2: Mindenki őhozzá jön a problémáival, Mózes még nem tanulta meg az átruházott tekintélynek a működését és előnyeit.
1: And Jethro sees this.
2: Jethro látja ezt.
1: He says in verse 17.
2: Azt mondja a 17.
1: versben. The thing that you do is not good.
2: Nem jó az, amit te cselekszel.
1: Verse 18.
2: But
1: you and these people who are with you will surely wear yourselves out.
2: Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van.
1: The thing is too much for you, you're not able to perform it by yourself.
2: Mert erőd felett való dolog, ez nem végezheted azt egymagad.
1: Listen now to my voice, I will give you counsel and God will be with you.
2: Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked, és az Isten veled lesz.
1: Stand before God for the people so that you may bring the difficulties to God.
2: Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten elejébe.
1: So what is an overall leader's first responsibility?
2: Tehát egy a legfőbb vezetőnek mi a legelsőbb feladata, kötelessége?
1: It's to stand before God.
2: Az, hogy Isten előtt álljon.
1: And if you get too busy to stand before God, then you will not be a good leader.
2: És ugye túl elfoglaltá válsz ahhoz, hogy Isten előtt állj, akkor nem vagy jó vezető.
1: I got to know David Yonggi Cho quite well in the 70s and 80s particularly.
2: Különösen az 1970-es és 80-es években elég jól megismerhettem David Yonggi Cho-t.
1: He had a church then and still has of several hundred thousand. That's just the one church.
2: Már akkor is több százezer fős volt a gyülekezete, és az a helyzet már sem változott. És az egyetlen gyülekezet.
1: He gets to his office at 7 o'clock every morning.
2: Ő minden reggel hétre bement az irodájába.
1: He will not see anybody until 11. So 4 hours, the first 4 hours are spent with God.
2: És 11 óráig senkit nem hajlandó fogadni, tehát minden napjának az első 4 óráját Istennel tölti.
1: In his office he has a desk beside his own desk.
2: Az irodájában van a saját íróasztala mellett egy másik.
1: The desk is empty with a beautiful chair behind it.
2: Ez egy üres asztal és gyönyörű szék van mögötte.
1: This empty desk is bigger than his desk.
2: Tehát ez a nagy íróasztal, üres íróasztal nagyobb,
1: mint
2: a
1: szövé. He said to me one day, that's where the Holy Spirit sits.
2: És egy nap azt mondta nekem Yonggi Cho, ennél az íróasztalnál ül a Szent Szellem.
1: It's a constant visible reminder to me of who is in charge of this church.
2: Állandóan látható módon emlékeztetem magam arra, hogy ki a főnök ennek a gyülekezetnek.
1: He's the senior partner and I'm the junior partner.
2: Ő a legfőbb vezető és én csak második vagyok utána.
1: And we work together to glorify the name of Jesus.
2: És együtt dolgozunk azért, hogy Jézus nevét megdicsőítsük.
1: And so he said, I spend my first 4 hours being instructed by the senior partner.
2: És azt mondja, hogy napom első 4 óráját mindig azzal töltöm, hogy a legfőbb vezető oktat engem, és utasításokat ad.
1: Only then am I equipped to meet the other leaders and to give them their instructions.
2: Csak akkor leszek alkalmas arra, hogy találkozzak a többi vezetővel és elmondjam nekik az utasításokat.
1: He's lived that way for years, and I would imagine he's still continuing to live that way.
2: Ő éveken át így élt, és el tudom képzelni, hogy még ma is így él.
1: So your job is to stand before God.
2: Úgyhogy az a dolgotok, hogy Isten előtt álljatok.
1: And then verse 20.
2: Aztán 20.
1: You shall teach them the statutes, the laws, and show them the way in which they must walk, and the work that they must do.
2: És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és add tudtukra az utat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, amelyet tenniük kell.
1: And what, so in other words, what you get from God, you then teach the people.
2: Tehát amit kapsz Istentől, az arra tanítsd meg a népet.
1: And it involves two things.
2: Két dolog tartozik ebbe bele.
1: Walking and working.
2: A járás és a munka.
1: There's something that they have to be, and there's something that they have to do.
2: Lenniük kell valamilyennek, és tenniük kell valamit.
1: Next thing, verse 21.
2: A következő dolog, 21. vers.
1: You shall select from all the people.
2: És szemelj ki magad az egész nép közül, derék Istenfélő férfiakat. Ezeknek a férfiaknak a különböző több tulajdonságokkal kell rendelkezniük. Féljék Istent, legyenek igaz emberek, az igazság emberei, és gyűlöljék a haszonlesést.
1: It's amazing how this comes again and again and again and again in scripture.
2: Elképesztő, hogy az igében milyen sokszor előkerül ez a téma.
1: Particularly for leaders.
2: Különösen a vezetőkkel kapcsolatban.
1: The main trap is that you get to taste for money, and that will destroy you.
2: A fő csapda az lehet, hogy megízled a pénzt, és utána annak a fogja leszel.
1: Then you place them, verse 21, to be rulers or captains of thousands, hundreds, fifties and tens.
2: És tett közöttük elöljárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.
1: So everybody is that you choose amongst these able leaders, they have different measures of leadership.
2: Tehát mindegyik ember, aki kiválaszt az ilyen vezetői pozícióra, a vezetésnek különböző szintjének tud megfelelni. A képességei különböző szintűek. Némelyek képesek lesznek több ezer ember vezetésére.
1: Some hundreds.
2: Némelyek százak vezetésére. Némelyek több ötvennek a vezetésének, némelyek pedig tízek vezetésére. Ez egy Istentől kapott képesség.
1: And so God obviously is going to create far more captains of tens than he will captains of thousands.
2: Nyilvánvaló, hogy Isten sokkal több tizedest fog létrehozni, mint ezredest.
1: And it's important for each one of us to know the measure of the gift that God has put upon us.
2: És mindannyiunknak fontos, hogy tudjuk, hogy Isten milyen mértékű ajándékot adott nekünk.
1: Most leaders are raised up to serve another leader. They're not supposed to be on their own.
2: A legtöbb vezetőt úgy képzi ki Isten, hogy más vezetőket szolgáljanak. Tehát ne önmagukban legyenek a legfőbb vezetők.
1: Now, it doesn't make one superior or inferior, it just means that we're different.
2: Ez nem azt jelenti, hogy az egyik felsőbbrendű a másiknál, csak azt jelenti, hogy különbözőek vagyunk.
1: Now the only measure of success in the kingdom is how obedient are you to God.
2: A királyságban a sikernek az az egyetlen mértéke, hogy mennyire vagyunk engedelmesek Istennek. Attól függ, hogy mennyire vagyunk sikeresek.
1: When you get to the eternal realm, it won't matter whether you captain thousands or captain tens. It was how faithful you were in doing what God gave you to do.
2: Amikor majd az örökké valóságba kerülünk, akkor teljesen mindegy lesz, hogy tizedesek voltunk, vagy századosok, az fog csak számítani, hogy mennyire voltunk hűségesek abban, amit Isten ránk bízott.
0: Ale jak wiernie dotrzymywałeś
1: In the world, success is measured by how how far you climb up the promotional ladder.
2: A világban a sikert azt szerint mérik, hogy valaki milyen magasra jutott a szamárlétrán.
1: In the kingdom, it's not like that.
2: A királyság nem
1: ilyen. In the kingdom, you just seek to be where God's placed you and to be faithful in what He's placed you to do.
2: A királyságban megpróbáljuk megtalálni azt a helyet, amit Isten kijelölt nekünk, és megpróbálunk azon a helyen hűségesek lenni.
1: In heaven, a faithful captain of 10 will get the same reward as a faithful captain of 1,000.
2: A mennyben egy hűséges tizedes ugyanazt a jutalmat fogja kapni, mint egy hűséges ezredes.
1: Because we've each done exactly what God called us to do, you cannot be more successful than that.
2: Mert mind a ketten ugyanazt tették, amit Isten parancsolt nekik egész pontosan, ennél sikeresebb nem lehet az ember.
1: If you've been given gifting to lead thousands and you're too lazy and dedicated to do it and you just end up leading tens, then you are an unfaithful captain of 1,000 doing the job of a captain of 10.
2: Hogyha akkora ajándékot kaptál, hogy ezredes tudj lenni, de te túl lusta vagy ahhoz, és nem vagy elég elkötelezett ahhoz, hogy ezt megtedd, és ezért csak tizedesként fogsz működni, akkor egy hűtlen ezredes vagy azért, mert csak egy tizedesi munkát végeztél el.
1: And because of your unfaithfulness, you'll lose your reward. Hello.
2: És a hűtlenséged miatt elveszíted a jutalmadat.
1: But if you're a captain of 10 that legally fights and struggles to get charge of 1,000 illegally, then you are being absolutely disobedient.
2: De hogyha valaki tizedesnek van elhívva, és mégis nyugtalan eszközökkel azért küzd és harcol, hogy ezredesi pozícióba lehessen, akkor ezzel egy teljesen engedetlen bánunk azon a helyen hűségesek lenni.
1: In heaven, a faithful captain of 10 will get the same reward as a faithful captain of 1,000.
2: A mennyben egy hűséges tizedes ugyanazt a jutalmat fogja kapni, mint egy hűséges ezredes.
1: Because we've each done exactly what God called us to do, you cannot be more successful than that.
2: Mert mind a ketten ugyanazt tették, amit Isten parancsolt nekik egész pontosan, ennél sikeresebb nem lehet az ember.
1: If you've been given gifting to lead thousands and you're too lazy and dedicated to do it and you just end up leading tens, then you are an unfaithful captain of 1,000 doing the job of a captain of 10.
2: Hogyha akkora ajándékot kaptál, hogy ezredes tudj lenni, de te túl lusta vagy ahhoz, és nem vagy elég elkötelezett ahhoz, hogy ezt megtedd, és ezért csak tizedesként fogsz működni, akkor egy hűtlen ezredes vagy azért, mert csak egy tizedesi munkát végeztél el.
1: And because of your unfaithfulness, you'll lose your reward. Hello.
2: És a hűtlenséged miatt elveszíted a jutalmadat.
1: But if you're a captain of 10 that legally fights and struggles to get charge of 1,000 illegally, then you are being absolutely disobedient.
2: De hogyha valaki tizedesnek van elhívva, és mégis nyugtalan eszközökkel azért küzd és harcol, hogy ezredesi pozícióba lehess,

0: lazy and dedicated to do it, and you just end up leading tens, then you are an unfaithful captain of thousand doing the job of a captain of ten.
1: Hogyha akkora ajándékot kaptál, hogy ezredes tudj lenni, de te túl lusta vagy ahhoz, és nem vagy elég elkötelezett ahhoz, hogy ezt megtedd, és ezért csak tizedesként fogsz működni, akkor egy hűtlen ezredes vagy azért, mert csak egy tizedesi munkát végeztél el.
0: And because of your unfaithfulness, you'll lose your reward. Hello.
1: És a hűtlenséged miatt elveszíted a jutalmadat.
0: But if you're a captain of ten that legally fights and struggles to get charge of a thousand illegally, then you are being absolutely disobedient.
1: De hogyha valaki tizedesnek van elhívva, és mégis nyugtalan eszközökkel azért küzd és harcol, hogy ezredesi pozícióba lehessen, akkor ezzel egy teljesen engedetlen és lázadó tizedes az illető.
0: And I meet a lot of leaders who are insecure because the job that they're doing is bigger than they are. Hello.
1: Nagyon sok olyan vezetővel találkozom, aki azért bizonytalan, mert olyan feladatot végez, amire nincs hitelesítve.
0: And they are insecure and they are fearful because they're trying to be what God has not called them to be.
1: Bizonytalanok és félnek, mert nem azt teszik, amire Isten elhívta őket.
0: So it's important for each one of us to find our place.
1: Tehát mindannyiunknak fontos, hogy megtaláljuk a helyünket.
0: And for every captain of a thousand, God's going to create 100 captains of tens, obviously.
1: És minden ezredes mellé Isten természetesen 100 darab tizedest teremt.
0: Now we're going to see this more fully in the next few sessions.
1: A következő néhány tanításban ezt részletesebben fogjuk látni.
0: In David's kingdom it was all men.
1: Dávid királyságában mindezek a vezetők férfiak voltak.
0: But when the kingdom comes in Jesus, it's released equally to men and to women.
1: De amikor Jézusban eljön a királyság, akkor férfiak és nők között egyenlő módon eloszlanak ezek a feladatok.
0: I won't deal with that now, I'll deal with that later.
1: Most nem fogok ezzel foglalkozni, majd később.
0: But each one of us needs to know our measure.
1: De mindannyiunknak tudnunk kell, milyen mértéket kaptunk.
0: And I've done some careful teaching on this. Is this available?
1: Gondosan tanítottam erről a kérdésről, már nem tudom, hogy ez elérhető-e ez a tanítás.
0: And it's not available. We need to get this into print because it's a very important principle. I've carefully spelt out the qualities so you can identify who you are and what other people are.
1: De lengyelül nincs ez meg, de nagyon fontos, hogy nyomtatásba kerüljön, mert nagyon részletesen elmondtam azokat a tulajdonságokat és ismérveket, amelyek szerint megtudhatjuk, hogy mi kik vagyunk és mások kik, és így be tudunk tájolni másokat és magunkat.
0: Once David established his kingdom,
1: miután Dávid létrehozta a királyságát, és a kormányzásnak ezt a formáját,
0: every other king was measured by how much he did it like David.
1: Minden más királyt aszerint mértek, hogy mennyire tette a dolgokat úgy, ahogy Dávid.
0: If he did it like David, he was a good king.
1: Hogyha a dolgokat úgy tette, hogy Dávid, akkor
0: if
1: jó király volt.
0: Like David, he was a bad king.
1: Hogyha nem úgy tette, akkor rossz király volt.
0: And you find it goes right through the rest of the Old Testament.
1: És ezt látjuk, hogy az egész Ószövetségen végigvonul.
0: After the Nehemiah restoration, all these things are reestablished.
1: A nehémiási helyreállás után újra megszilárdítják ezeket az alapelveket.
0: And when we go into the New Testament,
1: és amikor az Új Szövetségbe
0: jutunk, we find the same things are established again.
1: Akkor újra azt látjuk, hogy ezek a dolgok jönnek létre.
0: Now we've run out of time, if it's just, and I'll mention a few more things after the break.
1: Kifutottam az időből, és majd a szünet után még néhány dolgot elmondok erről.
0: The government's a very important part of the kingdom.
1: De a kormányzás nagyon fontos része a királyságnak.
0: And governmentally, God has not made us all equal.
1: És a kormányzás szempontjából nem tett minket Isten egyenlővé mindannyiunkat. Nem mindenkinek az a
0: dolgunk.
1: Mindannyiunknak meg kell találnunk a helyünket. Akkor álljunk fel és imádkozzunk.
0: Say, Lord, we want to be kingdom people.
1: Mondjuk, Uram, szeretnénk a királyság emberei lenni.
0: We want to get rid of the competitiveness of the world.
1: Meg akarunk szabadulni a világban látható versengéstől.
0: We don't want to be like the world, fighting and pushing for the bigger and more important position.

0: Nem akarunk olyanok lenni, mint a világ, amely nyomakodik és könyököl a fontosabb pozíciók eléréséért.
1: We want to have one passion.
0: Azt akarjuk, hogy a szívünk egy dologért égjen.
1: To make Jesus king.
0: Azért, hogy Jézus királyát tegyük. És behozzuk az ő királyságát.
1: And we will find our place.
0: És megtaláljuk a helyünket.
1: May we all find our place.
0: Mindannyian hogy találjuk meg a helyünket.
1: May we fulfill the calling that's upon our lives.
0: És hogy töltsük be ezt az elhívást, amit az életünkre tettél.
1: Lord, we pray.
0: Uram, imádkozunk.
1: For the nations that we represent.
0: Azokért a nemzetekért, amiket képviselünk itt.
1: God, let your kingdom come.
0: Uram, jöjjön el a te királyságod.
1: Let proper government come.
0: Jöjjön el a megfelelő kormányzás.
1: So that when we've established the kingdom,
0: hogy amikor már létrehoztuk a királyságot,
1: we can then teach the world,
0: utána taníthassuk a világot,
1: and show them what true government is like.
0: És megmutathassuk nekik, hogy milyen az igazi kormányzás.
1: Lord, at the moment we're a laughing stock.
0: Uram, jelenleg nevetség tárgyai vagyunk.
1: The world can ridicule us because proper government is not established.
0: A világ kinevethet minket, mert nem jött még létre a megfelelő kormányzás.
1: If we don't have our own house in order, how can we take the world and reshape it into the kingdom of God?
0: Ha nem tudjuk a saját házunkat megfelelő módon igazgatni, akkor hogyan foglalhatnánk el a világot és átalakíthatnánk a világot ahhoz, hogy a te kormányzásod létre jöjjön? Adj nekünk kinyilatkoztatást, adj nekünk megértést.
1: Let's get rid of the wrong concepts we've been given.
0: Hadd szabaduljunk meg a téves fogalmaktól, amiket tanultunk.
1: And let the government of your kingdom come.
0: És jöjjön el a te királyságod kormányzása.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Most következik.
3: Reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
4: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt, de aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13:13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog a hit, a remény és a szeretet is örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11:1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, ami felé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15:13 szerint. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8:24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11:23-ban van így. A Zsidó 10:23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5:3-5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Tántori. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz. Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: A Rádió Sansz műsorán.
5: 74. Zsoltár, Asszáv tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóid a te gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel, szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Fölgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
6: A 74. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz. Most következik.
3: Reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
2: Jó
4: reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt, de aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13.13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog, a hit, a remény és a szeretet is örökkévalók. ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A zsidó 11.1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, ami felé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15.13 szerint. A reménységnek istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8.24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A zsidó 11.23-ban van így. A zsidó 10.23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5.3.5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyi, Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz. Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: A Rádió Sansz műsorán.
5: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te, Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék, oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
2: Szól a Biblia!
3: Szól a Biblia! Részletek a Szentírásból!
2: Részletek a Szentírásból! A Rádió Sansz műsorán!
5: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáv Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk! A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak, ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
6: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz.
6: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz. Most következik. Reggeli kávé mellé. Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
2: Egy friss üzenet neked.
4: Jó reggelt mindenkinek. Ma a reményről fogunk beszélni. Az életem utóbbi időszakában elég nagy hangsúly került a hitre, hiszen tulajdonképpen örökkévaló szellemi lények vagyunk, tehát nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ugye a láthatatlanok ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Ehhez képest viszont a reménység fogalma olyan gyengeségnek tűnt, de aztán az Úr szava egyszer csak megérintett. Megértettem azt, hogy három dolog van, ami igazán örökkévaló az 1 Korintus 13.13 szerint. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tehát három dolog a hit, a remény és a szeretet is örökkévalók. Ezek szerint Isten számára nagyon fontosak. A Zsidó 11.1 pedig ezt írja a hitről. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hit tulajdonképpen a reményből születik. Ha nem reménykedem semmiben, nincs egy jó jövőképem, akkor hiába mondogatom, hogy hiszek, hiszek, hiszek, az nem ér semmit. Kell, hogy vágyakozzam valami után, és legyen valami cél, ami felé törekszem. És a mi atyánk is a reménység istene, a Róma 15.13 szerint. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. és a reménységnek megtartó ereje is van. A Róma 8.24-ben így van, mert reménységben tartatunk meg. Tehát nem veszítjük el általa a kitűzött célt. Tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette. A Zsidó 11.23-ban van így. A Zsidó 10.23 szerint van így. Összecsaptak a hullámok fölötted? Az egyik próba jön a másik után? Ne engedd el a reményteljes jövőképét. A Róma 5.3.5 így mondja. Dicsekedünk a háborúságban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem hoz szégyenbe. Mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Igen, a reménység nem hoz szégyenbe. Imádkozzunk! Mennyi, Atyám, hálás vagyok neked azért, hogy felnyitottad a szememet, hogy a reménység mennyire fontos, hogy fontos, hogy kell, hogy legyen előttünk egy olyan kép, amit te állítottál elénk, hogy arra felé törekedjünk, hogy egyszerűen reményteljesen láthatjuk a jövőnket, hogy nem kell félnünk a holnaptól, hanem te elültetted a szívünkben a reménységet, és odaszánom magam most arra, hogy meg is tartsam ezt a reménységet.
3: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob Istene. Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és ki állhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, s nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárt a haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Amanda Biles gyereknevelés című tanítássorozatának harmadik részét hallhatjuk.
1: I want to for the rest of the time that we have left now.
2: A mostantól még meglevő időnkben a szünetig.
1: I want to share a little bit of baby bonding with you.
2: Szeretnék egy kicsit a baba kötődésről beszélni.
1: We want to try and understand again foundations.
2: Ismét az alapokat próbáljuk megérteni.
1: And this is, it's really so important in raising your children.
2: Ez valóban annyira fontos a gyereknevelésben.
1: That you understand what happens with the little mind of that child.
2: Annyira fontos megértenünk, hogy mi történik a kisgyermek fejében.
1: They look so innocent as they lie there in their little bed.
2: Annyira ártatlannak látszanak, ott fekszenek a kis ágyban.
1: But if you understand the biology,
2: de hogyha értjük a biológiát,
1: there is a lot happening in that little head.
2: Akkor a kis fejükben nagyon sok minden zajlik.
1: Just with them looking at you.
2: Csak azért, mert figyel téged.
1: There is so much happening.
2: Nagyon sok minden történik benne.
1: And so we need to understand.
2: Meg kell értenünk hát.
1: What goes wrong in our lives?
2: Hogy mi romlik el az életünkben?
1: When our parents were broken.
2: Amikor a szüleink összetört emberek voltak.
1: And they did not raise us with the godly foundations.
2: És nem az isteni alapokkal neveltek fel minket.
1: And then also you raising your children.
2: Aztán jössz és te is neveled a saját gyerekeidet.
1: And what foundations did you put into your children?
2: És milyen alapokat fektettél a gyermekedbe?
1: Okay, so we need to understand how do we grow up our children?
2: Tehát meg kell tanulnunk, értenünk, hogy hogyan neveljük fel, fejlesztjük a gyermekeinket.
1: We want them to be mature.
2: Mi szeretnénk, ha érettek lennének.
1: We want them to make godly choices.
2: Szeretnénk, hogyha Isten szerinti döntéseket hoznának.
1: You know, God knew how to get our attention.
2: Tudjátok, Isten tudja, hogyan kell a figyelmünket megragadni.
1: Because if anybody touches our children,
2: mert hogyha valaki a gyerekeinkhez ér,
1: we are ready to fight for them.
2: Akkor mi hajlandók vagyunk, készek vagyunk harcolni értük.
1: So we need to understand what goes on with a little child's mind.
2: Tehát meg kell értenünk, hogy mi zajlik egy kisgyerek elméjében.
1: Okay, so if we want to mature,
2: hogyha érettséget akarunk elérni,
1: we have to develop according to our age.
2: Akkor az életkoruknak megfelelően kell őket fejleszteni.
1: But maturity doesn't mean that if you are gray, you are now mature.
2: De az érettség nem olyan, hogy ha ősz a hajad, akkor már biztos, hogy érett vagy.
1: You see, you can be gray, but you can still act like a child.
2: Lehetsz őszhajú úgy, hogy közben még mindig gyermekként viselkedsz.
1: Okay, so now we have to see what makes us mature.
2: Tehát most meg kell látnunk, hogy mit tesz minket éretté.
1: So maturity is measured in different stages.
2: Az érettséget különböző fokozatokban mérjük.
1: And each stage is developed in the way that we can give life.
2: És minden fokozat úgy fejlődik ki, amennyire mi tudunk életet adni abban az arányban.
1: So we watch our little grandchildren grow.
2: Tehát figyeljük az unokáink növekedését.
1: They all different.
2: Mindegyikük más.
1: And we our oldest little one,
2: a legnagyobb,
1: who's the daughter of the daughter that I've just told you the story,
2: aki annak a lányunknak a gyermeke, akinek a történetét éppen elmondtuk.
1: The mother is very quiet and shy.
2: Anyukája nagyon csendes, félénk.
1: But now she has this little bold little girl.
2: De most itt van neki ez a kis bátor kislány.
1: She goes to a restaurant.
2: Bemegy egy étterembe.
1: It is packed with people.
2: Zsúfolásig telve van emberekkel.
1: So the little children, they all get given a little present by the restaurant.
2: Az étterem minden belépő kisgyereknek ajándékot ad.
1: Just to keep them busy.
2: Csak hogy lekössék őket valamivel.
1: It's a little microphone.
2: Egy kis mikrofont kapott.
1: Oh, she sees the microphone.
2: Látja a mikrofon.
1: She gets on top of the chair.
2: Föláll a szék tetejére.
1: And she says, attention, ladies and gentlemen.
2: Figyelem, hölgyeim és uraim.
1: I want to ask you.
2: Meg akarom kérdezni.
1: When you finished eating,
2: hogyha befejezték az evést,
1: pack away everything. Throw away your plates, pack away everything.
2: Minden pakoljanak el a tányérokat, mindent tisztítsák le az asztalt.
1: She just took over the restaurant.
2: Tehát átjött az étterem irányítását egy pillanat alatt.
1: And her mother and her father were under the chairs.
2: A szülei meg éppen a szék alatt kustak.
1: So she knows who she is.
2: Tehát ő tudja magáról, hogy ő kicsoda.
1: And she will say, I am a blessing.
2: És azt mondogatja, áldás vagyok.
1: Because you see it, what was built into her.
2: Mert ezt építették belé.
1: She's only 5.
2: Csak 5 éves.
1: So she's in the nursery part of a school, the way she goes to. She's part of a school now.
2: Tehát most már iskolába jár, az előkészítő fokozatban van.
1: And when the parents come to the school,
2: és amikor a szülők bejönnek az iskolába,
1: then they ask her to welcome the parents.
2: Akkor ugye megkérik, a kislányt kérik meg, hogy ő fogadja a szülőket.
1: Only 5.
2: És csak 5 éves.
1: And she's so comfortable with a microphone.
2: És annyira kényelmesen el van a mikrofonnal a kezében.
1: So I don't know what God is going to do with her.
2: Olyan otthonos ezzel, nem tudom Isten mit fog vele kezdeni.
1: She said, Granny, where are you going now? When I was packing for this trip.
2: Amikor most erre az utazásra csomagoltam, megkérdezte, hogy nagymama, hova mész most?
1: I'm going to Hungary.
2: Megyek Magyarországra, mondtam.
1: Hungary?
2: Magyarország.
1: Are the people hungry?
2: Ott éhesek az emberek? Éhesek az emberek, mert a hangzása ugye a két szónak angolul nagyon hasonló.
1: Very clever little girl.
2: Nagyon okos kislány.
1: But you see, you watch her grow in her stages of development.
2: De hogy nézi az ember, hogy hogyan fejlődik az ő különböző szakaszaiban.
1: And there are these 5 stages that you have to grow.
2: 5 fokozaton keresztül kell növekednünk.
1: All right, so let's look at them, these stages of development.
2: Nézzük meg tehát a fejlődés szakaszait.
1: First of all, from conception, 9 months in the womb.
2: Először is fogantatástól 9 hónapot eltölt az anyaméhben.
1: And from 0 to 3 years.
2: Tehát a nulla életkortól a harmadik életévig
1: is a very important stage of development of what happens with the brain.
2: Ez a fejlődésnek egy nagyon fontos szakasza, az agyban nagyon fontos dolgok történnek ekkor.
1: Then the next stage is from 4 to 12.
2: A következő a 4 évestől 12 éves korig tart, az a gyermekkor.
1: And then the next stage is from 13 to the birth of your first child.
2: A következő szakasz a 13. születésnaptól az első gyermek születéséig, az első saját gyerek születéséig.
1: And then when you have your own child, you become a parent.
2: És amikor már saját gyermeked van, szülő lettél.
1: And then you also when your oldest child is the youngest child is 13, you now are seen as an elder in the community.
2: És amikor a legfiatalabb gyermeked már 13 éves lesz, right, akkortól vénnek tekint a közösség.
1: So let's look at the first stage.
2: Na nézzük meg az első szakasz. This elder thing, it was strange for them, elder. It's too early for them to be an elder, you know. So még túl korán nektek a vénség ebben a korban.
1: Okay, the first stage, this baby stage, 0 to 3 years.
2: Tehát az első szakasz a fejlődésünknek, a fogantatásunktól a 3 éves korunkig, ez a csecsemő vagy kisded szakasz.
1: Now at this stage the baby can't give anything.
2: Ekkor még a gyermek semmit nem tud adni.
1: Baby just wants.
2: Csak
1: wants,
2: akar kapni,
1: wants.
2: Mindig akar valamit.
1: And many times if you have a mother who's not mature.
2: És sokszor, hogyha olyan édesanyád van, aki nem érett személyiség.
1: And the baby is demanding.
2: És a gyermek követelődző.
1: This is the time where the mother can't cope with that child's demands.
2: Akkor ez az a szakasz, amikor az anya egyszerűen nem tud lépést tartani, nem tudja kezelni a gyerek követeléseit.
1: And many times the mother then can become abusive.
2: És ilyenkor válhat az anya bántalmazóvá.
1: Or she just neglects the child.
2: Vagy egyszerűen elhanyagolja a gyereket.
1: And leaves the child to cry and cry and cry, just close the door and walk away.
2: hagyja, hogy csak sírjon, sírjon, ameddig akar, becsukja az ajtót és elmegy.
1: We've prayed with people through so many sad things, sad stories.
2: Nagyon sok emberrel imádkoztunk, akiknek nagyon szomorú történeteik voltak.
1: Like the one little boy that was left alone at home.
2: Volt egy ilyen, aki kisfiúkora, akit kisfiúkorában otthon hagytak.
1: And to make sure that he wouldn't walk away.
2: És hogy gondoskodjanak arról, hogy nem szökik meg, nem megy el.
1: They tied him with a rope.
2: Egy kötelet kötöttek rá.
1: And put him under the kitchen table.
2: És bedugták a konyha asztal alá.
1: With water.
2: Vizet adtak neki.
1: And food.
2: És ennivalót adtak mellé.
1: And left him there for the whole day.
2: És ott hagyták egész napra.
1: And then the mother would go and work.
2: Az anyja elment dolgozni.
1: And tonight she comes back.
2: Aztán éjjel hazajött, este hazajött.
1: And she takes the rope off.
2: És akkor levette a gyerekről a kötelet.
1: And the child has been there the whole day.
2: És ott volt a gyerek egész nap az asztalhoz kötve.
1: Tomorrow she does that again.
2: A következő nap ugyanezt csinálta az anyja.
1: Sad, sad story.
2: Ez egy nagyon-nagyon szomorú történetek.
1: Where people have been so rejected.
2: Amikor embereket annyira elutasítottak.
1: In the first stages of their development.
2: A fejlődésük első szakaszaiban.
1: When they should have had all the love.
2: Amikor nagyon sok szeretetet kellett volna kapniuk.
1: Now the stage 4 to 12.
2: Aztán a 4-től 12 éves korig terjedő szakasz.
1: This is where the child should now be able to do things for themselves.
2: Ez a gyermekkor, amikor a gyereknek már önmagáért képesnek kell lennie megtenni dolgokat.
1: They have enough confidence to do things.
2: Ilyenkor már elég magabiztos ahhoz, hogy tegyen dolgokat.
1: Brush their own teeth.
2: Fogat mosson magának.
1: Comb their hair.
2: Megfésülködjön.
1: They able to. One of the big things is to learn self-control.
2: Az egyik nagyon jelentős lépés az az önuralom megtanulása.
1: If they don't get help here at this stage.
2: Ha ezen a fokozaton nem kapnak ebben segítséget.
1: These are the type of children that one day will end up as addicts.
2: Akkor ezekből a gyerekekből lesz egy napon függő, valamitől függő.
1: Sex addicts.
2: Sexfüggő.
1: Alcoholics.
2: Alkoholista.
1: Drug addicts.
2: Kábítószerfüggő.
1: Because they never learned self-control.
2: Mert soha nem tanulták meg az önuralmat.
1: And the foundation stones were not put in place.
2: Nem helyezték el az életükben az alapköveket.
1: So we have put into the book that you're going to get.
2: Tehát abban a könyvben, amit majd megkaptok.
1: What must the parent build into the child?
2: Leírtuk, hogy mit kell egy szülőnek beleépíteni a gyermekébe.
1: To make sure that they are able to develop to maturity.
2: Ahhoz, hogy ez a gyermek feltétlenül el tudjon jutni az érettségig.
1: Because many times the parents are broken, like we explained, Rolly and me, we were broken.
2: Mert sokszor a szülők összetört emberek, ahogy Rolly és én is elmondtuk magunkról, mi is összetört emberek voltunk.
1: In our own lives we had missing building blocks, missing stages of development.
2: A mi életünkből is hiányoztak építőkockák, hiányoztak a fejlődés bizonyos szakaszai.
1: We made mistakes.
2: És hibákat követtünk el.
1: But you see, with God it's never too late.
2: De tudjátok, Istennél soha nincs túl késő.
1: Because there's an area that I want to speak about.
2: Mert van egy terület, amiről beszélni szeretnék.
1: It's an area in your brain.
2: Egy terület az agyatokban.
1: Called the joy center.
2: Amit úgy nevezhetünk, hogy örömközpont.
1: And that center never stops growing for your whole life.
2: És ez a központ egész életünkben növekszik.
1: Other parts of the brain stop developing.
2: Az agy más részei abba hagyják a növekedést, a fejlődést.
1: At certain stages.
2: Bizonyos szakaszokban.
1: But not this one part called the joy center.
2: De ez a bizonyos örömközpont, ez folyamatosan fejlődik.
1: You know how they determined this?
2: Tudjátok, hogy ezzel hogy jöttek rá?
1: It was in the BBC news what they did in England.
2: Talán a BBC mondta be hírekben, ezt Angliában művelték ezt a kísérletet.
1: They took a person that had died.
2: Fogtak egy halottat.
1: A person that had died in depression.
2: Egy olyan halottat, aki depressziós volt, amikor meghalt.
1: And they then cut open the head.
2: Felvágták a koponyáját.
1: And they took out the brain.
2: És kivették az agyát.
1: And they put it there and they looked at it.
2: És jól megnézték.
1: And then they took a person who died with joy.
2: Aztán egy olyan ember holttestét is fogták, aki örömben halt meg.
1: Had a good life.
2: Akinek jó élete volt.
1: Love and family.
2: Szeretet vette körül, családja volt.
1: And they also cut open the head.
2: És őnek is felvágták a koponyáját.
1: And they took out the brain.
2: Kivették az agyát.
1: And they put it next to the one that was depressed.
2: Oda rakták a depressziós ember agya mellé.
1: The one that was depressed even committed suicide.
2: Aki a depressziós volt, ő annyira az volt, hogy öngyilkos lett.
1: So then they compared the two brains.
2: És összehasonlították a két agyat.
1: And they saw that the one who died with the joy, the happy person.
2: És az arra jöttek rá, hogy annak az embernek az agya, aki boldog ember volt, mielőtt meghalt.
1: That brain was bigger.
2: Az ő agya nagyobb volt.
1: Than the one that died with suicide.
2: Mint azé, aki öngyilkos lett és így halt meg.
1: And they didn't know what to call this extra weight on the brain.
2: És nem tudták minek elnevezni ezt a plusz súlyt, ami ott volt az agyban.
1: So they called it the joy center.
2: Ezért elnevezték örömközpontnak.
1: And so then they started to realize that it has to do with your the development of the brain.
2: És azután arra is rájöttek, hogy ennek az egész dolognak az agy fejlődéséhez van köze.
1: And that there's actually, you know, when they do brain scans.
2: Tudjátok, vannak ezek az agyátvilágítások, amikor rétegfelvételeket készítenek.
1: It was on the front page of an English newspaper.
2: Ez ott volt egy angol újságnak a címlapján.
1: How they showed children that are neglected.
2: Hogy megmutattak olyan gyerekeket, akiket elhanyagoltak.
1: The brain is smaller.
2: Az ő agyuk kisebb volt.
1: To a child that has a happy, normal, joyful development.
2: Az olyan gyerek agyához képest, akinek rendes, örömteli fejlődése volt.
1: And I realized, oh Lord, I must have a small brain.
2: És akkor rájöttem, hogy oh, hát Uram, nekem biztos nagyon kicsi agyam van.
1: Because I didn't have much joy growing up.
2: Mert amikor növekedtem, nem túl sok örömért.
1: So I said, Lord, how am I going to grow my brain?
2: Úgy azt mondtam, Uram, hogyan tudom én növelni az agyamat?
1: And the good news is,
2: az a jó hír,
1: that this center called the joy center.
2: Hogy ez a bizonyos örömközpontnak nevezett rész.
1: It's something that keeps on growing.
2: Ez folyamatosan növekszik.
1: So as we got healed from our pain,
2: tehát ahogy meggyógyultunk a fájdalmainkból,
1: and we learned what life is and love is,
2: és megtanultuk mi az élet és mi a szeretet,
1: and the healing came.
2: Megérkezett a gyógyulás.
1: The joy increased.
2: És növekedett bennünk az öröm.
1: The joy of the Lord is my strength.
2: Az Úr öröme az én erőm.
1: Okay, so the stage between 4 and 12 is very important.
2: Tehát nagyon fontos a 4. és 12. életévünk közötti szakasz.
1: So this will determine if a child will become an addict or not.
2: Ez határozza meg, hogy egy gyerekből mondjuk valamilyen függő lesz, szenvedélybeteg vagy nem.
1: All right, now when the child is 13.
2: Na most, amikor 13 éves a gyerek.
1: Now, this is such a key age.
2: Ez egy kulcsfontosságú életkor.
1: Because at 13 the Bible declares the child as an adult.
2: Mert a Biblia 13 éves kortól nevezi az embert felnőttnek.
1: And the psychologists agree.
2: És a pszichológusok egyetértenek ezzel.
1: They do brain scans.
2: Csinálják ezeket az agyi feltérképezéseket.
1: They see at the age of for a little girl 12, for a little boy 13.
2: És akkor rájönnek, hogy ebben az életkorban, ami lányoknál 12 év, fiúknál 13.
1: The prefrontal cortex of the brain is now switched on and working.
2: Attila, mi az agynak?
1: The prefrontal cortex.
2: Homloklebeny. Tehát az agynak a homloklebenye működésbe indul, beindul a működése.
1: And so the child is now accountable before God.
2: És a gyermek innentől kezdve elszámolt, tehát felelős Isten előtt.
1: For their choices.
2: A döntéseiért.
1: When Jesus was 12.
2: Amikor Jézus 12 éves volt.
1: Remember he got lost along the way.
2: Emlékezzetek rá, hogy úgy eltűnt, elveszett útközben valahol.
1: They'd been for a feast in Jerusalem.
2: Jeruzsálemben voltak egy ünnepen.
1: And they were on their way home.
2: És éppen hazafele tartottak.
1: And Jesus was missing.
2: És Jézus nem volt köztük.
1: And they went looking.
2: És elmentek keresni.
1: And they found him back in the temple.
2: És a templomban találták meg a városban.
1: And so his mother said, "Where were you? What were you doing?"
2: És az édesanyja megkérdezte, hol voltál és mit csináltál?
1: And he said, I'm busy with my father's business.
2: És Jézus azt mondta, hogy az én atyám dolgaival foglalkozom.
1: Now it's interesting that it was the King James translation, the first translation that they made with the Bible.
2: Tehát az angol első angol Biblia fordításban a King James-ben volt ez így.
1: They said 12 years.
2: Azt mondták, hogy 12 éves korában volt el.
1: But the Hebrews count from the day of conception and not the birthday.
2: De a héberek nem a születés napjától számolják az életkort, hanem a fogantatástól.
1: So in actual fact Jesus was 13.
2: Tehát igazából Jézus ekkor 13 éves volt.
1: When he was found in the temple.
2: Amikor megtalálták a templomban.
1: And so that's when he declared, but I'm not a son, a child anymore, I'm now a man.
2: És ekkor mintegy kijelentette, kinyilvánította, hogy ő már nem gyermek, hanem férfi.
1: And I'm busy with my father's business.
2: És az atyám dolgaival foglalkozom.
1: And so from the age of 13.
2: Tehát 13 éves kortól.
1: You must have taught your children all the principles.
2: Tehát mire 12 vagy 13 éves lesz a gyermeked, addigra meg kellett tanítanod neki minden alapelvet.
1: So that when they are challenged with drugs,
2: hogy amikor kihívást állítanak elé a kábítószerek,
1: they'll be able to say no.
2: Akkor tudjon nemet mondani.
1: They will understand the value of sex and covenant.
2: Megértse a szexnek és a szövetségnek a lényegét.
1: And they'll be able to be stand in this world.
2: És fontosságát, és meg tudjon állni ebben a világban.
1: And so the first 12 years are so important as a parent what you do with your children.
2: Tehát nagyon fontos számodra, szülő számára, hogy a gyermeked életének első 12 évében mit csinálsz.
1: And then when you have your first child, you become a parent.
2: És aztán, amikor megszületik az első gyermeked, akkor szülő leszel.
1: And at that stage you must be so mature.
2: Ebben a szakaszban annyira éretnek kell lenned,
1: that you are able to meet other people's needs.
2: Hogy már képes legyél betölteni mások szükségeit.
1: So if the baby cries,
2: tehát amikor a kisbaba sír,
1: many hours in the night,
2: sok órán át éjszakánként,
1: you have the strength inside of you,
2: akkor a belsődben már van elég erő,
1: to get up,
2: ahhoz, hogy felkelj,
1: and to show love.
2: És szeretetet mutass iránta.
1: And to meet the needs of that baby.
2: És betöltsd annak a csecsemőnek a szükségeit.
1: You see, many times mommies, young ladies have babies.
2: Tudjátok, nagyon sokszor fiatal hölgyeknek születnek gyerekei, tehát még fiatalok nagyon azok a nők.
1: They're not mature to handle the pressure.
2: És még nem elég érettek ahhoz, hogy kezeljék ezt a nyomást, ami ezzel jár.
1: And that's when we have the problems of abuse.
2: És itt jönnek a bántalmazási problémák.
1: Okay, and that is the elder age.
2: Ez pedig ugye az időskor.
1: When the last child is older than 13 years.
2: Amikor a legfiatalabb gyermeked eléri a 13 éves korát.
1: And when you start caring for the community.
2: És amikor már a lakóközösség megkezd szolgálni.
1: You become like a father and a mother within the church congregation.
2: És akkor az gyülekezetben már úgy működtök, mint apák és anyák, atyák és anyák.
1: Okay, what is important about these development stages?
2: Mi fontos, miért fontosak ezek a fejlődési szakaszok?
1: You can't skip them.
2: Ezeket nem lehet kihagyni.
1: You cannot replace them.
2: Nem lehet mással helyettesíteni.
1: Because each stage builds upon the next stage.
2: Mert mindegyik szakasz az előzőre épül.
1: Okay. So working at growing to maturity.
2: Dolgozni azon, hogy érettségre jussunk.
1: That is the goal.
2: Ez a cél.
1: And it is worth it.
2: És megéri a fáradozást.
1: First you as a parent.
2: Először te mint szülő.
1: You need to learn how to deal with your own missing building blocks.
2: Tehát neked szülőnek kell először megtanulni, hogy hogyan dolgozd fel a hiányzó kockákat az életedben.
1: So take the teachings in the book.
2: Tehát fogjátok majd a tanítást ebből a könyvből.
1: And pray, ask the Holy Spirit to show you.
2: És imádkozzatok, kérjétek a Szent Szellemet, hogy mutassa meg nektek.
1: What happened in your life?
2: Hogy mi történt az életetekben?
1: What was missing while you were growing up?
2: Mi hiányzott, miközben növekedtetek?
1: And then you pray that God would start to heal and restore you.
2: És imádkozzatok, hogy Isten kezdjen el titeket gyógyítani és helyreállítani.
1: And once God has touched your life.
2: És hogyha Isten már megérintette az életeteket,
1: then you'll be able to help your children.
2: Akkor már képesek lesztek segíteni a gyermekeiteknek.
1: Okay, and so we need to look at this baby stage is crucial.
2: Tehát meg kell néznünk a csecsemő szakaszt, ez döntő fontosságú.
1: Okay, so we've got the birth to 3 years.
2: Tehát a születéstől a harmadik 3 éves korig.
1: Of course, we know the 9 months in the womb is also very important.
2: Természetesen tudjuk, hogy a méhben eltöltött 9 hónap is nagyon fontos.
1: And we've written a book for parents when they start to fall pregnant. That first stage.
2: És írtunk egy könyvet olyan szülőknek, akiknél még csak a fogantatás történt meg, tehát a 9 hónap méhben való életközben.
1: Because the first job of the daddy.
2: Mert az apuka első dolga,
1: when he finds out mommy is pregnant,
2: amikor megtudja, hogy a felesége terhes vagy viselős,
1: he lays his hand on her stomach,
2: akkor a kezét rá kell tennie a felesége posziára,
1: and he connects the spirit of the baby with God's spirit,
2: és össze kell kapcsolni a gyermek szellemét Isten szellemével,
1: and he speaks to baby every day,
2: és minden nap beszélnie kell a gyermekhez.
1: And you know, my son-in-law, it was very interesting. When my daughter was pregnant.
2: Tudjátok, a vőmnél ez nagyon érdekes volt, amikor a lányom viselős volt.
1: When she would speak to the baby and read scriptures to the baby.
2: Amikor a lányom olvasott Biblia részeket a babájának, meg beszélt hozzá.
1: The baby was just quiet.
2: Akkor a baba benne olyan nyugodt volt.
1: Ha, but let daddy speak.
2: De szólaljon meg apuci.
1: Then baby starts to kick.
2: Akkor elkezdett rugdalózni a baba.
1: That little baby knew daddy's voice.
2: A kis magzat ismerte az apjának a hangját.
1: And so when baby was born,
2: és amikor megszületett,
1: and she started to cry,
2: és elkezdett sírni,
1: he started to speak. He'd been speaking to her for 9 months.
2: Akkor az apukája beszélni kezdett hozzá, hiszen már előtte is 9 hónapig beszélt hozzá.
1: And he picked her up. He said, "Oh, daddy's little girl, daddy's little princess."
2: Felvette a kis csecsemőt és mondta, hogy, "Ó, apuci kislánya, apuci kis hercegnője."
1: And immediately she stopped crying.
2: És a gyerek azonnal abba hagyta a sírást.
1: She listened.
2: És figyelt.
1: That's my daddy.
2: Ez a papám.
1: She knew her daddy's voice.
2: Már ismerte az apukája hangját.
1: He had a relationship with her before she was born.
2: Tehát a lányával, a vőmnek már a születése előtt kapcsolata volt.
1: He bought a soft ball. You know, when it was soccer, like a soft ball toy.
2: Tehát vett a vőm egy ilyen viszonylag puha labdát.
1: And it had a bell in.
2: Amiben volt egy csengő.
1: And every time he'd come home in the afternoon,
2: és valahányszor délután hazament a munkából,
1: he takes his ball,
2: fogta ezt a
1: and he throws it against her tummy.
2: És oda dobta a lányom méh hasához.
1: And he says, "Hello, daddy's home."
2: És
1: hello.
2: Azt mondja, "Sziasztok, papa hazajött."
1: And she and her daddy have got such a good relationship.
2: Hát ennyire jó kapcsolata volt az apjával már ennek a gyermeknek akkor.
1: And you see, if daddy has blessed her from the very beginning,
2: és tudjátok, hogyha az apukája áldotta őt már kezdetektől,
1: you're not going to have a rebellious teenager that turns to alcohol and drugs.
2: Akkor nem lesz egy olyan kamasz gyereked, aki az alkoholhoz meg a kábítószerhez fordul.
1: Because she loves her daddy too much.
2: Mert túlzottan szereti az apukáját.
1: And she knows that she is worthy. Her daddy thinks she is his princess.
2: És tudja, hogy ő méltó a jó életre, a szeretetre, mert az apukája hercegnőnek tartja.
1: That is the relationship a daddy must have with his daughter and his son.
2: Ilyen kapcsolatban kell lenni az apáknak a lányaikkal, meg a fiaikkal is.
1: So the child needs strong, loving parents.
2: Tehát az gyermeknek erős és szeretetteljes szülőkre van szüksége.
1: So what job does a baby from 0 to 3, what job does a baby do?
2: Tehát mi a feladata a gyereknek egy csengő?
1: And every time he'd come home in the afternoon,
2: és valahányszor délután hazament a munkából,
1: he takes his ball,
2: fogta ezt a
1: and he throws it against her tummy,
2: és oda dobta a lányom méh hasához,
1: and he says, "Hello, daddy's home."
2: És
1: hello.
2: Azt mondja, "Sziasztok, papa hazajött."
1: And she and her daddy have got such a good relationship.
2: Hát ennyire jó kapcsolata volt az apjával már ennek a gyermeknek akkor.
1: And you see, if daddy has blessed her from the very beginning,
2: és tudjátok, hogyha az apukája áldotta őt már kezdetektől,
1: you're not going to have a rebellious teenager that turns to alcohol and drugs.
2: akkor nem lesz egy olyan kamasz gyereked, aki az alkoholhoz meg a kábítószerhez fordul.
1: Because she loves her daddy too much.
2: Mert túlzottan szereti az apukáját.
1: And she knows that she is worthy. She, her daddy thinks she is his princess.
2: És tudja, hogy ő méltó a jó életre, a szeretetre, mert az apukája hercegnőnek tartja.
1: That is the relationship a daddy must have with his daughter and his son.
2: Ilyen kapcsolatban kell lenni az apáknak a lányaikkal, meg a fiaikkal is.
1: So the child needs strong, loving parents.
2: Tehát az gyermeknek erős és szeretetteljes szülőkre van szüksége.
1: So what job does a baby from 0 to 3, what job does a baby do?

0: És tudja, hogy ő méltó a jó életre, a szeretetre, mert az apukája hercegnőnek tartja.
1: That is the relationship a daddy must have with his daughter and his son.
0: Ilyen kapcsolatban kell lenni az apáknak a lányaikkal, meg a fiaikkal is.
1: So the child needs strong, loving parents.
0: Tehát az gyermeknek erős és szeretetteljes szülőkre van szüksége.
1: So what job does a baby from 0 to 3, what job does a baby do?
0: Tehát mi a feladat a gyereknek születésétől 3 éves koráig?
1: Joy, joy, joy. That's all the baby must learn now.
0: Örüljön, örüljön, örüljön. Ezt kell megtanulni a gyereknek, örülni.
1: So the baby must learn how to go from a negative emotional state back to joy.
0: Tehát a gyereknek meg kell tanulnia, hogy egy negatív érzelmi állapotból hogyan térjen vissza az örömhöz.
1: That's the biggest job the baby has to learn.
0: Ez a legnagyobb feladata ekkor a gyereknek, hogy ezt megtanulja.
1: So baby lives with much joy in the mother's world.
0: Tehát a gyermek nagyon sok örömmel él együtt az anyukájának a világában.
1: He doesn't have to ask for love.
0: Nem kell kérnie a szeretetet.
1: This is a time that he just receives, receives, receives all the time.
0: Ekkor állandóan csak kap és kap és kap.
1: They will learn two emotions, these little ones.
0: Ezek a kicsik érzelmeket tanulnak meg.
1: Either joy,
0: vagy az örömöt,
1: or fear.
0: Vagy a félelmet.
1: So just think of your own childhood.
0: Tehát gondolj a saját gyermekkorodra.
1: What was the strongest emotion that you were growing up with?
0: Mi volt a legerősebb érzelem, amivel felnőttél?
1: Was it joy or was it fear?
0: Az öröm vagy a félelem?
1: I grew up in fear.
0: Én a félelemmel nőttem fel.
1: By the time I was 16,
0: mire 16 éves voltam,
1: I had a nervous breakdown.
0: Addigra már idegösszeomlást kaptam.
1: Growing up with my dad and mom and the fighting and the alcohol.
0: Felnőni a szüleimmel, az állandó veszekedéssel, otthon az alkohollal.
1: The fear that I had as a baby.
0: És az a félelem, amit csecsemőkoromban átéltem.
1: That's all I knew was a world of fear.
0: Csak ezt ismertem, a félelem világát.
1: So, if an infant must learn about joy,
0: tehát a csecsemőnek az örömről kell tanulnia,
1: and must learn that that's my home base.
0: És meg kell tanulnia, hogy ez az ő bázisa, ez az alapja.
1: So if I go into negative emotions,
0: tehát hogyha belemegyek negatív érzelmekbe,
1: I mustn't stay stuck here.
0: Akkor ott nem szabad leragadnom.
1: I must learn to go back.
0: Hanem meg kell tanulnom visszamenni az örömhöz.
1: And so this is the big job the child has to learn.
0: Tehát ez a gyereknek a nagy feladata, hogy ezt megtanulja.
1: And if the child has this good solid foundation,
0: és hogyha a gyerekben megvan ez a jó szilárd alap,
1: then the child will be ready at age 4 to go to the next stage.
0: Akkor 4 éves korára a gyermek készen fog állni arra, hogy a következő szakaszba belépjen.
1: Because I didn't know joy.
0: Mivel én nem ismertem az örömöt,
1: I have said to God, Father, what is joy?
0: Azt mondtam Istennek, hogy Atyám, mi az öröm?
1: You see, when we got married,
0: tudjátok, amikor mi összeházasodtunk,
1: and Rolly would say to me,
0: és Rolly azt mondta nekem,
1: oh, I missed you today.
0: Ó, annyira hiányoztál ma.
1: I want to be with you.
0: Veled akarok lenni.
1: You know what I would say back?
0: Tudjátok, mit válaszoltam?
1: What do you want now?
0: Na most mit akarsz tőlem, vajon?
1: Why?
0: Miért?
1: I didn't trust this.
0: Mert nem bíztam a szavaiban.
1: Because I only knew fear.
0: Mert csak a félelmet ismertem.
1: And all I knew was if somebody gives me a compliment.
0: És csak annyit tudtam, hogy ha valaki megdicsér valamiért,
1: they want something from me.
0: Akkor ezt azért teszi, mert akar tőlem valamit.
1: They want to use me.
0: Használni akar valamire.
1: And it starts baby days.
0: És ez a csecsemőkorban kezdődik ez a kérdés.
1: So, what is joy?
0: Tehát mi az öröm?
1: Every one of us is made for joy.
0: Mindannyiunkat örömre teremtett Isten.
1: Ultimate joy is promised by our Father.
0: Ami atyánk megígéri a végső örömöt.
1: Isaiah 51 verse 11.
0: Az Ézsaiás 51:11.
1: The Lord says that when we hear the salvation message,
0: az Úr azt mondja, hogy amikor meghalljuk az üdvösség üzenetét,
1: and we come back to him,
0: és visszatérünk ő hozzá,
1: we will come back with singing,
0: akkor énekléssel megyünk vissza,
1: and with ever

0: in joy.
1: És örökké való örömmel.
0: We will obtain joy and gladness.
1: Örömet és boldogságot nyerünk.
0: And the sorrow and the sighing will flee away.
1: És a bánat és sóhaj elmenekül tőlünk.
0: So that's good news.
1: Ez jó hír.
0: If you were rejected,
1: hogyha téged elutasítottak,
0: and abused,
1: és bántalmaztak,
0: and nobody loved you,
1: és senki nem szerette,
0: and nobody cared for
1: senki
0: you,
1: senki nem törődött veled,
0: this is such good news.
1: Akkor ez nagyon jó hír.
0: You can get your brain to grow bigger.
1: Növelni tudod az agyadat. Halleluja.
0: Okay. All right. So let's do a little bit of biology.
1: Na akkor most egy kis biológia következik.
0: At 2 and 3 months, between 2 and 3 months.
1: A gyereknek a második és harmadik hónapos kora között
0: the right side of the front part of the brain starts to develop in a baby.
1: Elkezd a csecsemőben fejlődni az agya elejének a jobb oldala.
0: Now, the clever people call this part right side of the brain. Okay, you're right, okay? Right side of the brain.
1: Az okos emberek ezt a jobb féltekének nevezik. Tudjátok, melyik a jobb?
0: They call this part the control center.
1: Ezt hívják irányító központnak.
0: Now the Bible says you need to learn self-control.
1: A Biblia azt mondja, hogy meg kell tanulnunk az önuralmat.
0: So obviously this is a very important part of my development.
1: Tehát nyilvánvalóan ez a fejlődésemnek egy nagyon fontos szakasza.
0: And we need to look at our control centers.
1: És meg kell szemlélnünk, figyelembe kell venni a kontrollközpontot.
0: I must understand how is it developed in my life.
1: Meg kell értenem, hogy hogyan fejlődik ez az életem során.
0: And this area will grow correctly if I will grow up in joy.
1: És ez a területe az agyamnak akkor fejlődik ki jól, hogyha örömmel, örömben növök fel.
0: But if there's not joy.
1: De ha nincs öröm.
0: I'm going to have problems with my control center.
1: Akkor gond lesz az irányító központommal is.
0: I'm going to have anger outbursts.
1: Dühkitöréseim lesznek.
0: Depression.
1: Depresszió.
0: Addictions.
1: Függőségeim.
0: And it all goes back to the first 2-3 months of your life.
1: És mindez az életed első 2-3 hónapjára megy vissza.
0: So it's very important.
1: Tehát ez nagyon fontos.
0: For young parents to understand the development of a child's brain.
1: Nagyon fontos, hogy a fiatal szülők megtanulják, hogy hogyan fejlődik a csecsemő agya.
0: What my daughter is doing now.
1: Az én lányom most ezzel foglalkozik.
0: Is that if a mommy is broken.
1: Hogy amikor van egy összetört anyuka.
0: She was rejected and abused.
1: Akit bántalmaztak, elutasítottak.
0: Now she's pregnant.
1: És most terhes.
0: And now so many emotions.
1: És nagyon sok érzelem rohangál benne.
0: And she can get to a stage she doesn't want this baby anymore.
1: És nem tud ezen a szakaszon túl lépni, nem akarja már ezt a babát.
0: She doesn't want to be pregnant.
1: Nem akar viselős lenni.
0: She feels she looks fat and what her body is being messed up.
1: Úgy érzi, hogy nagyon kövérnek látszik, és az egész teste ilyen össze-vissza van.
0: So she's struggling to accept this baby.
1: Úgyhogy küzdik azzal, hogy elfogadja ezt a babát.
0: And now how is she going to bond to this child?
1: Most hogyan tud kötődni ehhez a gyermekhez?
0: When she's broken.
1: Amikor ő maga is egy összetört ember.
0: And her control center is not working right.
1: És az irányító központja nem működik jól.
0: Because she can't give something to a baby that she doesn't have.
1: Mert nem tud olyat adni a gyermekének, ami neki nincs.
0: And so what my daughter does.
1: Tehát a lányom a következőt
0: csinálja. She starts
1: csinálja,
0: to work with the mommy.
1: Elkezd az anyával dolgozni.
0: To work with her past,
1: az ő múltját feldolgozni,
0: so that by the time she gives birth to this baby,
1: hogy mire megszüli ezt a babát,
0: she's able to bond with the child.
1: Addigra képes legyen kötődni a gyerekhez.
0: You know, in Africa,
1: tudjátok Afrikában,
0: and all over the world,
1: és a világ minden részén,
0: mothers are broken.
1: Az anyák összetört emberek.
0: And they do not know how to bond with their babies.
1: És nem tudják, hogyan kell kötődni a csecsemőikhez.
0: So the child grows up.
1: És akkor felnül a gyerek.
0: With a very broken control center.
1: Egy nagyon összetört irányító központtal a fejében.
0: And we have lots and lots of social problems.
1: És így nagyon-nagyon sok szociális társadalmi probléma van.
0: And so this little bundle of joy.
1: Tehát ez a kis örömcsomag
0: needs the joy of the parents.
1: Kell, hogy megkapja a szülők örömét.
0: And when the baby grows up in joy,
1: és amikor a baba örömben nő fel,
0: the baby can now understand who they are.
1: Akkor már érti, hogy ő kicsoda.
0: And that's very important.
1: És ez nagyon fontos.
0: Okay, so this area of the brain develops without words.
1: Tehát az agynak ez a területe szavak nélkül fejlődik.
0: This area develops by looking into the face of the parents.
1: Úgy fejlődik ez a rész, hogy a gyermek a szülei arcára néz.
0: Oh my.
1: De jó ég.
0: Think of the face of your mom and dad.
1: Gondolj a szüleid arcára.
0: And maybe your mother suffered depression.
1: És lehet, hogy az édesanyád depressziós volt.
0: She didn't really want you.
1: Nem igazán akart téged.
0: Maybe your father was always angry.
1: Talán az apád folyton haragos volt.
0: We've prayed with so many people.
1: Nagyon sok emberrel imádkoztunk.
0: Where the daddy would shake the baby.
1: Akiket csecsemőkorukban rázott az apja.
0: And there'd be so much abuse.
1: Nagyon sok bántalmazást szenvedtek el.
0: No joy.
1: Nem volt örömük.
0: Just anger.
1: Csak haraggal találkoztak.
0: Fear.
1: És félelemmel.
0: And so the child's control center is now broken.
1: És ilyen módon a gyermek irányító központja is összetört.
0: So as the child learns these basic emotions.
1: Tehát ahogy a gyermek megtanulja ezeket az alapvető érzelmeket,
0: either joy or fear.
1: Vagy az örömöt, vagy a félelmet.
0: This control center develops from 2 to 3 months up to 18 months.
1: Ez az irányító központ a gyerek 2-3 hónapos korától a 18 hónapos koráig fejlődik.
0: And what they found with the brain scans?
1: És ezekkel az agy feltérképezésekkel azt találták,
0: is that the other stages of development of the brain,
1: hogy az agy fejlődésének más szakaszai,
0: they get fixed.
1: Vagy más területei, azok egyszer elkészülnek és kész.
0: But the good news.
1: De a jó hír az,
0: that the joy center can continue to grow.
1: Hogy az örömközpont tovább növekedhet.
0: So when you get healed,
1: tehát amikor meggyógyultok,
0: your brain will grow.
1: Akkor az agyatok nőni kezd.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Okay, so the joy of the Lord is my strength.
1: Tehát az Úr öröme az én erősségem.
0: Amen. I trust you have learned.
1: Bízom benne, hogy tanultatok valamit ma délután is.
0: And we want to encourage you to, when the book is ready, to download the book.
1: Bátorítani akarunk titeket, hogyha kész lesz a könyv, akkor majd töltsétek le.
0: You can download the English book if you can read English.
1: Az angolt már letölthetitek, ha tudtok olvasni angolul.
0: Because there's so much more than what we can share in the time that we have.
1: Mert annyival több dolog van, amit erről el kell mondani, mint amit el tudunk mondani ennyi idő alatt.
0: Okay, so we're going to have a break now.
1: Tehát
0: and
1: most
0: then
1: akkor szünet lesz.
0: We are coming back at 6 o'clock again. Is that
1: és
0: right?
1: 6 órakor folytatjuk.
0: Okay, let's stand and then we pray.
1: Álljunk fel és imádkozzunk.
0: Rolly.
2: Father, we thank you.
1: Atyám, köszönjük.
2: That we can come with an expectation.
1: Hogy elvárásokkal jövhetünk hozzád.
2: That every child that has been conceived.
1: Hogy minden gyermek, aki megfogant.
2: In a Christian family.
1: Egy keresztény családban.
2: Will be protected and looked after.
1: Védelmet kap és gondoskodást.
2: Will have the power of the Holy Spirit to surround them.
1: És a Szent Szellem ereje veszi körül.
2: And will have the healing balm of Gilead poured over them.
1: És a Gilead gyógyító balzsamja ömlik rá.
2: We thank you, Lord, that we can lift up every child.
1: Köszönjük, Uram, hogy felemelhetünk minden gyermeket.
2: And make a declaration.
1: És kinyilváníthatjuk.
2: That we want that child.
1: Hogy mi akarjuk ezt a gyermeket.
2: To follow you with all of their hearts.
1: Akarjuk, hogy teljes szívével kövessen téged.
2: We make a declaration.
1: Kinyilvánítjuk ezt.
2: That we will look for the full potential.
1: Hogy keresni fogjuk a lehetőségei teljességét.
2: That we will tend that garden.
1: És művelni fogjuk ezt a kertet.
2: And that we will guard that garden.
1: És őrizni fogjuk.
2: And that we will come before you, Father.
1: És eléd jövünk, Atyám.
2: And we will offer a first fruits offering.
1: És felkínálunk egy ilyen első zsengét.
2: Of a child that reflects your attributes.
1: Az a gyermek lesz az első zsenge, aki a te vonásaidat tükrözi.
2: We pray this in
3: Elhangzott Amanda Biles gyereknevelés című tanítássorozatának harmadik része.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent a Királyság négy szakasza című tanítássorozatának hetedik részét hallhat.
3: I'd like you to turn with me to John chapter 12, please.
4: Menjünk a János 12-höz. Most kérlek benneteket.
3: My plan is to have two shorter teaching sessions.
4: Az a célom most, vagy az a tervem, hogy két rövidebb tanítást tartsunk most.
3: And then to move into a time of ministry and impartation.
4: És utána pedig imádkozásba és ajándékok átadásába menjünk át.
3: And we'll explain that as we come to it.
4: Majd arra kitérünk akkor, amikor elérkezett az ideje.
3: But there's one more thing I want us to get from John chapter 12.
4: Van még egy dolog, amit viszont János 12-ből szeretnénk, ha megértenénk.
3: When the Greeks began to cry out, we want to see Jesus.
4: Amikor a görögök elkezdték azt hangoztatni, hogy szeretnénk látni Jézust.
3: Philip didn't know how to answer that cry.
4: Philip nem tudta, hogy hogyan válaszolja meg ezt a kérést.
3: He went to Andrew. He didn't know how to answer the cry.
4: Oda ment Andráshoz, ő se tudta, hogy hogyan adjon választ.
3: So they both went to Jesus.
4: És így mindketten megkeresték Jézust.
3: And this was the answer which Jesus gave.
4: És Jézus a következő választ adta.
3: It was just 4 days before he was going to go to the cross.
4: 4 nappal a keresztre menetele előtt.
3: There was no way that he could run himself on a last desperate evangelistic tour. It was too late for that.
4: Nem volt semmilyen módja annak, hogy ő maga még egy utolsó nagy, gyors evangelizációs körutat tegyen, ehhez túl késő volt már.
3: He had a much better plan.
4: Sokkal jobb terve volt ennél.
3: And this was also part of the cross.
4: És ez is része volt a keresztnek.
3: By going to the cross, he was going to be able to multiply himself thousands and thousands of times over.
4: A keresztre menetelével ő önmagát ezerszer, sok ezerszer meg tudja majd sokszorozni.
3: In this way he was going to produce thousands of people that had the same eternal life that he himself had.
4: Ilyen módon sok ezer embert lesz az eredménye a keresztnek, akiben ugyanaz az örök élet lesz, ami ő benne is volt.
3: And I want us to understand that principle because that's the way that we're going to reach Europe.
4: Szeretném, hogyha megértenénk ezt az alapelvet, mert ilyen módon érhetjük csak el Európát.
3: And we're going to reach people that have no contact or understanding at all of what Christianity is.
4: Olyan embereket érhetünk így el, akiknek semmilyen kapcsolatuk vagy semmilyen megértésük nincsen, ismeretük nincsen arról, hogy mi is a királyság.
3: I keep thinking of about the 1 billion Muslims who are suddenly going to want to not be Muslims and find a new answer to life.
4: Folyamatosan az jön a szívembe, hogy mi lesz azzal az 1 milliárd muzulmán hívővel, aki egyszerre csak már többé nem akar majd muzulmán lenni.
3: We've got to be ready with answers when that sudden breakthrough comes.
4: Készen kell állnunk a válaszokkal akkor addigra, amikor eljön ez az áttörés.
3: And there are going to be people that have no background, no understanding of Christianity.
4: Sok olyan ember lesz, akinek semmilyen háttere és semmilyen ismerete nem lesz a kereszténységről.
3: They won't have any traditions, they will just have a hunger for God in their heart.
4: Semmilyen hagyományuk nem lesz ezen a területen, egyszerűen csak éhesek lesznek Isten után.
3: So here in John 12, Jesus gives the answer.
4: Tehát János 12-ben Jézus megadja a választ.
3: And I want us to read it.
4: Szeretném, ha elolvasnánk.
3: Verse 23. But Jesus answered them and said, the hour has come that the Son of Man shall be glorified.
4: 23. Jézus így válaszolt nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia.
3: Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit.
4: Bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz.
3: You see, to Jesus the cross was not a disaster, it was the fulfillment of everything.
4: Tudjátok, Jézus számára nem katasztrófa volt a kereszt, hanem mindennek a beteljesülése.
3: And one of the fruits of the cross was that his eternal life was going to now be made available to multitudes of people.
4: És a keresztnek az egyik eredménye, az egyik gyümölcse az volt, hogy tömegek számára lett elérhető az az örök élet, ami Jézusban volt.
3: And for that to happen, 2 deaths had to take place.
4: De ahhoz, hogy ez megtörténjen, 2 halálnak kellett végbe mennie.
3: Now he uses the first one that it teaches the principle of harvest.
4: Az elsőt az aratás alapelvé nek tanításához használja Jézus.
3: It's a principle of harvest. If you take a seed of say wheat or corn and put it into the ground at the right time of year.
4: Az aratás alapelve az, hogyha veszel egy búza szemet vagy kukoricát vagy valamilyen gabonafélét, bármit, a megfelelő időben elveted.
3: In going into the ground it will die.
4: Akkor hogyha az a földbe kerül, el fog halni.
3: But in dying it will then produce a plant where there will be hundreds and hundreds of seeds on that plant.
4: De ebben az elhalásban egy olyan termést, egy olyan növényt fog létrehozni, amelynek a termésében sok száz mag lesz.
3: And it's a law of nature that the seeds on the plant are absolutely identical to the seed that was sown.
4: És ez egy olyan természeti törvény. És az egy természeti törvény, hogy annak a növénynek a magjában tökéletesen ugyanolyan tökéletesen ugyanaz a mag lesz, mint ami el lett ültetve.
3: They have the same genetic code, they have the same DNA.
4: Ugyan ilyen genetikai kód van benne, és ugyanaz a DNS.
3: By death that seed perfectly reproduces itself thousands of times over.
4: Halál által azaz egyetlen egy mag ezerszer újra termeli önmagát.
3: Now that's the principle that Jesus is teaching here.
4: Ez az az alapelv, amiről Jézus tanít itt.
3: His disciples have admired the life that he is living, but they were not able themselves to live that life.
4: A tanítványai csodálták azt az életet, amely Jézusban volt és amelyet Jézus élt, de ők maguk nem tudták ugyanazt megélni.
3: Now the cross is going to solve the problem.
4: A kereszt az, amely megoldja a problémát.
3: The death of Jesus is going to produce the seed of that identical eternal life.
4: Jézus halála hozza elő ezt az örök életnek ezt az azonos magját, ugyanolyan magját.
3: Now the Greek word is the word sperma.
4: Sperma a görög szó, ami itt szerepel.
3: And it's used so many times in the New Testament.
4: Nagyon sokszor fordul elő az Új Szövetségben.
3: And when it talks about being born again, it talks about being born again of the very sperma of God. That's what it says.
4: És igazából arról van szó, hogy amikor valaki újjászületik, akkor Istennek a spermájából születik újjá az ember.
3: Peter says that we are born again of the incorruptible sperm of God. That's what it says.
4: Péter arról beszél, hogy mi az Isten romolhatatlan magjából, spermájából születünk újjá.
3: In 1 John 3:9 John says that we have in us the incorruptible sperm of God, therefore we cannot go on continually sinning.
4: Azt mondja János apostol az 1 János 3:9-ben, hogy Istennek a romolhatatlan magja, ismét a sperma szó szerepel, van bennünk, ezért nem folytathatjuk a bűnös életvitelünket.
3: So by death Jesus made the very seed of himself available to be planted elsewhere in many other human personalities.
4: Ezért Jézus az ő halála által tette elérhetővé azt a magot, ami ő benne volt. Sok ezer ember részére.
3: Now I'm covering a lot of ground quickly and just making some quick statements, but you research this, you'll see what I'm saying is absolutely
4: true. Kérlek, mélyedjetek el ebben, kutassátok ezt a témát, csak néhány gyors állítást szeretnék mondani.
3: The Bible also teaches that spiritually, men and women, we have a womb that can conceive and give birth to things.
4: A Biblia arról is beszél, hogy szellemileg nekünk, férfiaknak is és nőknek is van egy szellemi méhünk, amely életet tud adni bizonyos dolgoknak.
3: And so the new birth isn't simply deciding to believe in Jesus. That's not what the new birth really is.
4: Tehát az újjászületés nem egyszerűen annyi, hogy eldöntöm, hogy akkor most már hiszek Jézusban. Nem ennyi csupán az újjászületés.
3: When someone is truly born again,
4: hanem amikor valaki valóban újjászületik.
3: God takes the seed, the sperm of his very own son and plants it into the womb of our spirit and there is a conception.
4: Isten megfogja az ő fiának a magját, ezt a spermát, és elplántálja az embernek a szellemében, és létrejön egy fogantatás.
3: Now the DNA of the full-grown Christ is in the seed.
4: És ott ebben a magban benne van a teljesen felnőtt korú érett Krisztusnak a DNS-e.
3: So from the day you're born again, the potential to become like Jesus is in the seed of life that God planted in you.
4: Tehát így attól a naptól kezdve, hogy újjászületsz, ott van benne a Krisztussivá válás potenciája ebben a magban.
3: And you have to go through spiritual stages just like the physical to go from conception to the full grown man.
4: És ugyanúgy ahogyan a fizikai valóságban is szellemileg is a fogantatástól el kell bizonyos stádiumokon kell végig menni, még egy érett felnőtt szellemi ember nem leszel.
3: I can't do all this. It's just not possible in this conference.
4: Nem, egyszerűen nem térhetünk mindenre ki, mert ez nem lehetséges most itt.
3: But one of the, I think it's in Hungarian, certainly in other languages, one of the teachings is sons can change their world, babies cannot do anything.
4: Az egyik tanítás, nem tudom, hogy magyarul elérhető-e, de megvan írott formában mindenképpen, az, hogy a fiak megváltoztatják a világot, a bébik, a csecsemők nem tehetnek semmit.
3: And so we have a responsibility to assist that seed to become the full-grown man within us.
4: Az a felelősségünk és a felelősség a miénk, hogy mi segítsük ezt a magot, vagy mi adjuk meg a körülményeket a magnak, hogy ez úgy fejlődjön ki bennünk, hogy elérjük a felnőtt kort.
3: And the seed of Jesus can grow up within us and fill our whole human personality until we become just like another Christ.
4: Jézus magja bennünk felnövekedhet úgy, és kitöltheti a mi emberi mi voltunkat, míg nem hasonlóvá leszünk ő hozzá.
3: Now Jesus comes through us using our personality. We're still our personality, but it's a totally different motivation.
4: Jézus rajtunk keresztül, a mi személyiségünkön keresztül teszi mindezt, de egy teljesen más oka lesz mindennek motivációja mögötte.
3: Now to complete this process, just let's read on.
4: Ahhoz, hogy befejeződjék ez a folyamat, olvassuk tovább.
3: So at the cross Jesus made the seed available to anyone who's prepared to receive the seed.
4: Tehát Jézus Krisztus a kereszten tette elérhetővé bárki számára, aki felkészült arra, hogy befogadja ezt a magot.
3: It's not enough just to get your sins forgiven, you are being given the invitation in this life to become just like Jesus.
4: Nem elegendő az, hogy csak a bűneid megbocsátassanak, hanem Isten meghív téged arra, hogy olyanná váljál, éppen olyanná, mint az ő fia Krisztus.
3: But there's another death that has to take place.
4: De van egy másik halál, amelynek végbe kell mennie.
3: In verse 24 we read how by death Jesus made the seed available.
4: 24-ben azt olvastuk, hogy Jézus az ő halála által hogyan teszi elérhetővé ezt a magot.
3: Verse 25 we learn another principle.
4: A 25. versben egy másik alapelvet tanulunk.
3: By death of ourselves we allow the seed to grow to full maturity.
4: Azáltal, hogy a mi énünket halálba adjuk, azáltal tehetjük, azáltal engedjük meg, hogy vagy hagyjuk, hogy ez a mag teljes érettségre eljusson.
3: You see, you cannot live two lives at the same time.
4: Mert egyszerre nem lehet kétféle életet, vagy két életet élni.
3: Your personality can only be filled with one of two possible lives.
4: Egyszerre egy időben csak kettőféle élettel, kettő közül egy élettel telhet be a te személyiséged.
3: It can be your own natural, independent soul life that can fill your personality.
4: Vagy a te természetes saját személyiséged és életet fogja betölteni, kitölteni a személyiségedet.
3: Or it could be the life of Christ.
4: Vagy Krisztusnak az élete.
3: Who fills your personality?
4: Aki betölti a te személyedet.
3: And in order for that to happen, you just don't live anymore.
4: Ahhoz, hogy ez megtörténhessék, ahhoz egyszerűen már nem szabad tovább élnünk.
3: See, many Christians pray the wrong kind of prayers.
4: Sokan a keresztények közül nem a megfelelő imát imádkozzák.
3: Oh Lord, help me to be a better person.
4: Uram, segíts, hogy jobb lehessek, jobb
3: személy. Help me to be more loving.
4: Segíts, hogy több szeretet legyen bennem.
3: Give me more patience.
4: Adjál nekem több türelmet.
3: I want to be a better mother.
4: Ó, jobb anya szeretnék lenni.
3: I want to be a better husband.
4: Jobb férj szeretnék lenni.
3: And God has no intention of helping you to be any better.
4: Viszont Istennek nem szándéka az, hogy téged, a te személyedet jobbá tegye.
3: Because what you've got to see is that you, in your natural self, you are irretrievably evil.
4: Azért, mert látnunk kell azt, hogy te, hogy mi, a mi saját énünkben visszafordíthatatlanul gonoszak vagyunk.
3: The teaching of the Bible is never self-realization.
4: A Biblia tanítása sohasem az önmegvalósítás. Yeah.
3: There's a lot of seminars in America in Christian circles teaching self-realization, but it's absolutely wrong.
4: Amerikában például számos olyan konferencia vagy szeminárium zajlik keresztény körökben, amely az önmegvalósításról szól, de mindez helytelen.
3: 10 ways to success.
4: 10 módja a sikernek.
3: How to realize your full potential.
4: Hogyan Hogyan játszhatod ki a teljes potenciádat?
3: Now God has no intention of helping you to improve.
4: Istennek viszont nem szándéka az, hogy ő a te személyiségedet akarja fejleszteni.
3: He has only one plan, and that's to totally kill you.
4: Egyetlen egy terve van, ez pedig az, hogy teljesen meggyilkoljon téged.
3: Amen.
4: Amen.
3: To put you totally to death.
4: Teljesen halálba adjon téged.
3: So you simply don't live anymore.
4: Hogy egyszerűen ne te élj tovább.
3: And he lives instead of you.
4: Hanem ő él helyetted.
3: Amen.
4: Így van.
3: And when you grasp that principle, you stop trying to be a better person.
4: Amikor megérted ezt az alapelvet, nem fogsz már többé jobb személy akarni lenni.
3: You die.
4: Hanem elhalsz.
3: You get out of the way.
4: Kiállsz az útból.
3: And let the life of God completely take you over.
4: És engedni fogod, hogy az Istennek az élete vegye át teljesen az irányítást.
3: Then the seed of his son within you can grow to fullness without any restriction.
4: És akkor Isten fiának ez a magja, amely beléd plantáltatott, mindenféle megkötés nélkül tud növekedni.
3: Now Jesus is a really nice person.
4: Nos, Jézus igazából nagyon nagyon jó személyiség, nagyon kellemes.
3: And when he really gets hold of you,
4: és amikor megragad téged,
3: it's amazing how nice you can be.
4: Fantasztikus, hogy te is milyen kellemes személy lehetsz.
3: But he's got to get hold of you.
4: De ahhoz meg kell téged ragadnia.
3: But if you take back control,
4: de hogyha te veszed vissza az irányítást,
3: even when you've been a Christian for 40 years,
4: még akkor is, ha 40 éve keresztjén vagy már,
3: it's amazing how horrible you can still be.
4: Csodálatos, hogy milyen szörnyű személyiség tudsz lenni.
3: It's absolutely true.
4: Ez az igazság.
3: So the battle is staying dead and letting Jesus live in your place.
4: Tehát a harc arról szól, hogy hogyan maradhatunk halottak, és hogyan hagyhatjuk Jézust, hogy ő éljen rajtunk keresztül.
3: Now this is a process that I'm still learning.
4: Ez egy olyan folyamat, amelyet én magam még mindig tanulok.
3: The apostle Paul was still learning towards the end of his life.
4: Az élete vége felé Pál apostol is még mindig tanulta.
3: He said, "This is my passion."
4: És a következőt mondta, az én szenvedélyem.
3: I want to know the power of his resurrection.
4: Meg akarom ismerni az ő feltámadásának az erejét.
3: Being made conformable to his death.
4: Az ő halálának az hasonlóságában.
3: You cannot have the power of the resurrection without the death.
4: Nem kaphatjuk meg Isten Jézus feltámadásának az erejét anélkül, hogy hogy hasonlóvá lennünk az ő halálához.
3: Róma 6:5. If we have been united with him in a death like his,
4: hogyha egyé lettünk ővele az övéhez hasonló halálban,
3: certainly also we then are his resurrection.
4: Akkor bizonyos, hogy mi az ő feltámadása vagyunk.
3: You cannot have the resurrection without it being preceded by the death.
4: Nem lehetséges a feltámadás, hogyha azt nem előzte meg a halál.
3: A few weeks ago, I just illustrate this.
4: Néhány héttel ezelőtt hadd illusztráljam.
3: I've been with Franz Lippi in Croatia.
4: Franz Lippivel Horvátországban voltunk.
3: We finished a series of exhausting conferences in Zadar on the west coast of Croatia.
4: A nyugati parton Zádában egy nagyon fárasztó konferenciasorozat végére értünk éppen.
3: We drove all day to Vienna and I picked up a flight in Vienna.
4: Egész nap utaztunk autóban és Bécsben szálltam repülőre.
3: I flew to London.
4: Londonba repültem.
3: Changed planes.
4: Ott átszálltam.
3: Flew to Chicago to New York to New York.
4: New York Citybe, New York városba repültem.
3: Changed planes.
4: Ott átszálltam.
3: Flew to Dallas, Texas.
4: Dallasba repültem, Texasba.
3: I think it was about 36 hours later. I had no real sleep. I was exhausted.
4: Azt hiszem, hogy 36 óra telt már ekkor az utazásban alvás nélkül, teljesen ki voltam merülve.
3: I finally get on the final plane in Dallas, Texas. It's 45 minutes and I'm home in San Antonio. I can't wait to get home.
4: Dallasba már végre felszálltam az utolsó repülőre a folyamatban, 45 perces repülőút San Antonióba haza. Végre hazaérhetek.
3: I'm tired, I'm exhausted, I just can't wait to get home.
4: Fáradt vagyok, ki vagyok megrülve, alig várom, hogy hazaérjek.
3: Because I fly so frequently, they gave me a complimentary upgrade to first class.
4: Mivel olyan gyakran repülök, ezért egy ingyenes kiegészítést adtak az első osztályra.
3: And I'm relaxing in my first class seat.
4: És ott az első osztály jön az ülésemben pihenek.
3: And I'm waiting for the plane to take off.
4: És arra várok, hogy felszálljon a repülő.
3: 5 minutes before departure, there's a sudden commotion. Voices arguing.
4: Egyszer csak 5 perccel a felszállás előtt, vagy a tervezett felszállás előtt valami vitatkozás zajlik hangos.
3: Some man walks onto the plane with two guitar cases.
4: két ember följön a repülőre, vagy emberek feljönnek két gitárral, gitártokkal, ketten.
3: And he's just 5 minutes before departure.
4: És 5 perccel indulás előtt.
3: He's obviously a professional musician, going to do some concert in San Antonio.
4: Egyértelműen professzionális zenészek San Antonióban majd koncertjük lesz.
3: He almost missed the plane, just made the plane.
4: Majdnem lekéste a járatot.
3: He's cursing and swearing. His language is absolutely foul. He's so angry.
4: Nagyon mérges és káromkodik, nagyon csúnyán beszél.
3: They've given his first class seat away to someone else, probably me.
4: Azért, mert az első osztályú helyét valaki másnak odaadták, valószínűleg nekem.
3: He's so angry.
4: He's nagyon mérges.
3: He's so angry.
4: Nagyon mérges.
3: And they say, well, the only seat available, sir, is there's just one seat left in the first row of the economy class.
4: És aztán azt mondták neki, hogy uram, az első tehát egy zenész volt két gitárral, az első, csak egyetlen egy ülés van szabadon, ez pedig a turista osztály első sorában.
3: But there are 6 seats across the plane.
4: Hat, egy sorban 6 ülés van.
3: 5 of them are occupied by a Hispanic family. 2 of the children are screaming their heads off.
4: Az 5 ülés ott az első sorban egy spanyol ajkú családnak család ült ott, két gyerek kiabál és sír és visít.
3: Something inside me is getting extremely angry about this situation.
4: És valami belül elkezdett bennem is nagyon mérgessé válni a helyzet miatt.
3: Now that's not Jesus, that's me.
4: Na most nem Jézus volt bennem, hanem ez én voltam.
3: These two kids are screaming, there's one seat left, and they say, sir, that's the only seat left.
4: Ott van egy öttagú család, két kisgyerek visít, és azt mondják, hogy uram, ez az egyetlen hely marad.
3: He says, what? You want me to sit amongst these screaming kids?
4: És akkor ki kell magából ez az ember, azt mondja, hogy azt akarják, hogy ide üljek a kiabáló gyerekek
3: között. He's trying to find somewhere to put his guitars and everywhere he's booked. There's no room for his guitars. He's swearing and cursing.
4: Valahová be akarja tenni a gitárját, sehová nem tudja betenni, mert az összes minden foglalt.
3: Now the father of the family gets into the fight. He says, don't you dare talk about my kids like that.
4: Most belép az apa is a vitatkozásba, azt mondja, ne merészeljen így beszélni a gyerekeimről.
3: So he rises up.
4: Fel kell.
3: And these two are going to have a fight.
4: És éppen ott állnak az verekedés előtt ezek ketten.
3: And I could see the police coming, I could see arrests, I could see many hours of delay.
4: El tudtam képzelni, hogy kijön a rendőrség, letartóztatja őket, sok órás késésbe kerülünk.
3: And I said, Lord, this is not what I need.
4: Oh, uram, nem erre van szükségem, mondtam.
3: He said, well, look, Alan, if you let me take over your body and live my life, I can show you a solution to this problem.
4: Oh, hát Alan, figyelj, hogyha megengeded, hogy én átvegyem a tested felett az irányítást, és én meg tudom akkor mutatni a megoldást.
3: I said, what do you mean, Lord?
4: Oh, uram, mire gondolsz?
3: He said, just give me your body.
4: Csak add ide a testedet.
3: Let me take over your body.
4: Hadd vegyem én át a testedet.
3: You said it was mine, didn't you?
4: Azt mondtad, hogy az enyém, nem?
3: And then I'll just be Jesus inside you.
4: És akkor én Jézus leszek benned.
3: I said, what are you gonna do?
4: Mit fogsz tenni?
3: He says, you watch and see.
4: Oh, hát figyeljél, csak
3: so
4: figyeljél.
3: I say, okay, Lord, take over my body.
4: Jó, uram, akkor vedd itt a testet.
3: And I find Jesus in me doing things that I would not want to do.
4: És azt szoktam észrevenni, hogy Jézus bennem olyan dolgokat szokott tenni, amelyeket én nem szoktam akarni.
3: Now, he's using my body. He's using my voice, but he's not speaking things that I want to say.
4: Én testemet használja, az én hangomat használja, de nem azt mondja, amit én akarnék.
3: So Jesus comes inside me.
4: Tehát itt van Jézus bennem.
3: And he goes to this man and says,
4: oda megy ehhez az emberhez.
3: And says, excuse me, sir, you're very welcome to have my first class seat.
4: És azt mondja neki, hogy uram, a legnagyobb örömmel adom át az első osztályon az ülésemet.
3: And I'll be very happy to sit between these two children.
4: És én nagyon nagy örömmel fogok a két gyerkőc közé ülni.
3: So then I get out of this first class seat and go and sit in this coach seat between the two screaming kids.
4: És így előre jövök, vagy hátra jövök, felállok az első osztályról, oda megyek az ülésre.
3: And then Jesus in me says to the mother, let me just have those children.
4: És Jézus bennem azt mondja az anyának, hogy adja csak ide a gyermekeit.
3: And I take one of these screaming kids in each arm.
4: Egyet-egyet odavettem a karomba, a kiabáló gyerekek.
3: And I comfort them and pray for them.
4: Megvigasztaltam őket és imádkoztam értük.
3: And they both fall fast asleep.
4: És gyorsan mind a kettő elaludt.
3: It's absolutely true.
4: Komolyan, ez az igazság.
3: Peace comes to the cabin.
4: Békesség szállt a
3: The musician sitting in his first class seat, he's comfortable.
4: A zenész ott ül nagy komolyan az első osztályú ülésén.
3: The children are fast asleep, everything's quiet.
4: A gyerekek mélyen alszanak, minden csendben van.
3: The flight attendants breathe a sigh of relief and the plane is now free to take off.
4: A stewardess nagy mély levegőt vesz, vagy hát megnyugvással sóhajt és végre felszállhat a repülő.
3: When we get to the end of the journey and land, this foul cursing swearing man turns to me.
4: A repülőút végén ez a kiabáló káromkodó ember odajön hozzám.
3: He says, "Thank you, sir. That was so kind of you to give me your seat."
4: És azt mondja, köszönöm, uram, annyira kedves öntől, hogy átadta az
3: I said, "Believe me, it wasn't me. It was Jesus inside me."
4: Uram, higgy el, nem én tettem, bennem Jézus volt ez.
3: Now, amen. Then I explained to him the living Christ. I said, he will come and live inside you and change your life too if you want him to.
4: És aztán elmagyaráztam neki, hogy kicsoda az élő Jézus Krisztus, és elmondtam neki azt, hogy ő önbe is beleköltözhet, és belülről meg fogja változtatni ön.
3: So right then and there the man is saved, receives Jesus.
4: És ott ez az ember befogadta az Urat. Halleluja! Yeah. Cancelled his concert.
3: Sorry?
4: Cancelled his concert.
3: I don't know what he did with his concert.
4: Nem tudom, mi történt a koncerten.
3: But praise God, isn't that fantastic?
4: De dicsőség az Úrnak, hát nem fantasztikus?
3: Amen.
4: Amen.
3: He said, I'm going to die.
4: Azt mondta, meghalok.
3: And I'm going to make the seed of who I am available to be planted in anyone who wants to receive that seed.
4: És azt a magot, amely én vagyok, mondja Jézus, mindenkinek mindenki számára elérhetővé teszem, aki azt akarja.
3: That's my part. I'm going to die to make the seed available.
4: Ez az én részem, mondja Jézus. Én meghalok azért, hogy elérhető legyen a mag.
3: But you have to die to allow the seed to grow.
4: De neked kell meghalnod ahhoz, hogy hozzájárulj, hogy ez a mag növekedjen.
3: In verse 25 it uses two words in the Greek.
4: A 25. versben két szót használ a görögben.
3: Psyche, which is the soul life, the natural life of the soul.
4: A pszichét, a ami a léleknek a lelki élete, természetes élete.
3: And then Zoe, which is the eternal life of God.
4: És a Zoét, ami pedig az Istennek az örök élete.
3: So I want to give you a sort of amplified literal translation of the Greek.
4: Így szeretnék most a görög nyelvből egy ilyen kibővített szó szerinti fordítást adni a 25. versről.
3: He who loves his soul life, his natural psyche life will lose it.
4: Az, aki szereti az ő természetes psziché életét, az elveszti azt.
3: Because psyche life does not continue eternally, it dies at the end of the natural life.
4: Azért, mert a psziché élet nem tart örökön örökké, hanem az a természetes halállal meghal. Mert
3: if you love your soul life and will not give up your soul life, then you're going to die.
4: Tehát, hogyha szereted a te psziché életedet, és nem adod azt fel, akkor meg fogsz halni.
3: But if you come to hate your soul life in this world,
4: de hogyha eljutsz arra az állapotra ebben a világban, hogy megutálod a te psziché életedet,
3: in this world,
4: ebben a világban,
3: if you hate it in this world,
4: hogyha ebben a világban utálod,
3: then you can exchange it in this world for the very eternal life of God.
4: Akkor kicserélheted azt az Isten örök életére.
3: Amen.
4: Amen.
3: And they got the message.
4: Megkapták az üzenetet, felfogták.
3: And Jesus began to reproduce himself.
4: És Jézus elkezdte önmagát megsokszorozni.
3: Now the greatest teacher of this truth was the apostle Paul.
4: Ennek az igazságnak a legnagyobb tanítója ezek után Pál apostol lett.
3: He saw it more clearly than anybody else.
4: Mindenki másnál tisztábban látta.
3: And his writings are full of this truth.
4: És az ő tanításai, az ő írásai telve vannak ezzel az igazsággal.
3: It turned him from a murderer of Christians to the greatest apostle of the Church of Jesus Christ.
4: Keresztény gyilkosból ez az igazság átalakította őt a legnagyobb apostollá.
3: I think the greatest thing that could happen to advance the kingdom right now is this.
4: Úgy gondolom, hogy a következő a legnagyobb dolog, amely megtörténhet annak érdekében, hogy a királyság növekedjék.
3: Imagine Osama bin Laden coming out of a cave somewhere in Afghanistan.
4: Gondoljatok olyasmire, hogy Osama bin Laden valahol Pakisztánban előbújik egy barlangból.
3: He's had a Damascus Road experience.
4: Egy damaszkuszi úti átélése volt.
3: He's met Jesus.
4: Jézussal találkozott.
3: Totally transformed.
4: Teljesen átalakult.
3: Comes out of the cave and say, I repent. I want to go everywhere now, proclaiming Jesus because He's changed my life.
4: Előjön a barlangból és azt mondja, hogy megbántam a bűneimet és most már azért akarom a világot járni, hogy mindenütt Jézusról beszéljek.
3: Now wouldn't that have an amazing impact upon the Muslim world and upon the world as a whole?
4: Vajon ennek nem lenne hatalmas, vagy nem lenne ennek csodálatos hatása a muzulmán világra és a világ egészére?
3: And that's what I'm praying for.
4: Ezért imádkozom.
3: I'm not sure it's of the Lord, but I long for this to happen.
4: Nem vagyok benne biztos, hogy ez az Úrtól való dolog, de vágyakozom rá, hogy megtörténjen.
3: Because I could see the power of this.
4: Mert látom a benne rejlő erőt.
3: But I believe whether it's him, there's going to be great leaders of Islam who are going to be as dramatically converted as the Apostle Paul was.
4: De hiszem azt, hogy ha ő vagy ha más, de az iszlámnak nagy vezetői, neves, tekintélyes vezetői, mint ahogy Pál apostol is egy vezető emberként tért meg, ők fogják átváltozni.
3: God's going to visit them, turn them right round, and they're going to become the proclaimers of the gospel that they once hated.
4: Isten meglátogatja őket, megváltoztatja őket, ők megfordulnak, és amit utáltak eddig, azt fogják hirdetni.
3: Amen.
4: Amen.
3: Wouldn't take 2 minutes for God to do that to Osama bin Laden and then think what that would mean for the Islamic world.
4: Istennek nem telne 2 percébe, hogy Osama bin Ladennel megtegye ezt, és aztán micsoda hatása lenne ennek.
3: But the conversion of Paul was just as dramatic.
4: Az iszlám világra. De Pál megtérése ugyanilyen drámai volt.
3: Now come with me to Acts chapter 11.
4: Lapozzunk a Cselekedetek 11-hez.
3: I want you to see this.
4: Szeretném, ha látnánk mindezt.
3: This is Antioch.
4: Itt vagyunk Antiókiában.
3: The gospel has spread to Antioch.
4: Az evangélium eljutott Antiókiáig.
3: And it says in verse 24, verse 21, a great number believed and turned to the Lord. Verse 21.
4: 21. vers. Sokan hittek és tértek meg az Úrhoz.
3: Verse 24.
4: 24.
3: Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord.
4: Barnabás nagyszerű ember volt. És de az iszlámnak nagy vezetői, neves, tekintélyes vezetői, mint ahogy Pál apostol is egy vezető emberként tért meg, ők fogják átváltozni.
3: God's going to visit them, turn them right round, and they're going to become the proclaimers of the gospel that they once hated.
4: Isten meglátogatja őket, megváltoztatja őket, ők megfordulnak, és amit utáltak eddig, azt fogják hirdetni.
3: Amen.
4: Amen.
3: Wouldn't take 2 minutes for God to do that to Osama bin Laden and then think what that would mean for the Islamic world.
4: Istennek nem telne 2 percébe, hogy Osama bin Ladennel megtegye ezt, és aztán micsoda hatása lenne ennek.
3: But the conversion of Paul was just as dramatic.
4: Az iszlám világra. De Pál megtérése ugyanilyen drámai volt.
3: Now come with me to Acts chapter 11.
4: Lapozzunk a Cselekedetek 11-hez.
3: I want you to see this.
4: Szeretném, ha látnánk mindezt.
3: This is Antioch.
4: Itt vagyunk Antiókiában.
3: The gospel has spread to Antioch.
4: Az evangélium eljutott Antiókiáig.
3: And it says in verse 24, verse 21, a great number believed and turned to the Lord. Verse 21.
4: 21. vers. Sokan hittek és tértek meg az Úrhoz.
3: Verse 24.
4: 24.
3: Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord.
4: Barnabás nagyszerű ember volt. És
3: verse 24, have you got it?

0: bajnokság csatlakozott az úrhoz.
1: Verse 25.
0: 25.
1: Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul.
0: Barnabás azután elment Tarsusba, hogy felkeresse Sault.
1: And when he found him, he brought him to Antioch.
0: Amikor megtalálta, magával vitte Antiochiába.
1: And so it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people.
0: Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak.
1: Now Barnabas was a great evangelist and a great man.
0: Barnabás nagyszerű ember volt, nagyszerű evangélista.
1: But he didn't have Paul's revelation.
0: Viszont nem rendelkezett Pál kinyilatkoztatásával.
1: And he knew the church needed that apostolic revelation of Paul.
0: És tudta azt, hogy szüksége van a gyülekezetnek Pál apostoli kinyilatkoztatására.
1: So he went and got Paul and got him to come and teach the church in Antioch, and for one year he taught them.
0: Ezért elment Pálért Tarsusba, elhozta őt, és egy éven keresztül tanították a gyülekezetet.
1: Now listen to the fruit of that teaching.
0: Ennek a tanításnak nézzük meg, mi a gyümölcse.
1: Come to the end of verse 26.
0: A 26. vers második fele.
1: And the disciples were first called Christians in Antioch.
0: A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek.
1: Now what it literally says is they were called little Christs. They were called little Jesuses in Antioch.
0: Szó szerint arról van itt szó, hogy Antiókiában nevezték a tanítványokat először kis Jézusoknak vagy kis Krisztusoknak.
1: It wasn't the Christians themselves calling themselves Christians.
0: Nem a keresztények magukat nevezték annak.
1: It was the world calling the Christians what they saw them to be.
0: Hanem a világ nevezte el őket annak, mert ezt látta történni.
1: Because now all over Antioch,
0: mert most már Antiókiában,
1: because of Paul's teaching,
0: Pál apostol tanítása miatt,
1: there were thousands of people living exactly like Jesus.
0: Ezrek éltek úgy, pontosan ugyanúgy, ahogy Jézus tette.
1: And everywhere they went, they were doing the works of Jesus, living the life of Jesus.
0: Mindenhová, ahová mentek, Jézus munkáit cselekedték, Jézus szolgálatát és Jézus életét élték.
1: And the people of Antioch were saying, hey, everywhere we go, we keep meeting Jesus.
0: És ezek az emberek, a nem hívők azt kiabálták, bármerre is megyünk, mindig csak Jézusba botlunk.
1: These Jesus people are everywhere.
0: Ezek a Jézus emberek ott vannak mindenütt.
1: Living just like Jesus, we find him all over the place.
0: Ugyanúgy élnek, mint Jézus, mindenütt megtaláljuk őket.
1: Now that was the fruit of the teaching of Paul.
0: Ez volt Pál tanításának a gyümölcse.
1: Now up to that time they were getting a lot of people converted.
0: Addig sokan megtértek.
1: But they weren't living the life of that seed.
0: De nem ennek a magnak az életét élték.
1: But Paul with his revelation came and taught them. They grabbed hold of the truth and literally began to live like Jesus.
0: De Pál jött az ő kinyilatkoztatásával, tanította őket, és ezért megragadták ezt az igazságot,
1: soon,
0: hogy Jézus
1: soon the whole city
0: királyának
1: was full of little Jesuses.
0: És így hamarosan az egész város megtelt kis Jézusokkal.
1: And just like Jesus said in John chapter 12,
0: mint ahogy Jézus a János 12-ben erről beszélt,
1: the Greeks were now seeing Jesus.
0: Most már a görögök látják Jézust.
1: And he was now coming to them in the personality of many, many, many different people.
0: De most sok-sok különféle ember személyiségén keresztül jön hozzájuk.
1: Amen.
0: Így van.
1: Now that's what we need to do.
0: Erre van szükségünk nekünk is.
1: That's what's got to come to Hungary, it's got to come to Europe.
0: Ennek kell előjönni Magyarországra és Európába is.
1: And when that starts to flow, we're going to see the kingdom come in tremendous power.
0: És amikor ez elkezd áradni, akkor látjuk majd azt, hogy a királyság hatalmas erővel fog eljönni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now there's one more truth I want to quickly explain to you.
0: Van itt még egy igazság, amelyet szeretnék gyorsan elmagyarázni.
1: I call it the, this is my name for it. I call it the law of heredity.
0: Itt az én elnevezésem az az öröklés vagy örökletesség törvénye.
1: Now I want to explain what this means.
0: Szeretném azt most elmondani, hogy mit is jelent ez.
1: But I want you to switch off your intellect and just open up your spirit.
0: De szeretném, hogyha most kikapcsolnátok az intellektusotokat és a szellemeteket nyitnátok meg erre.
1: Now I've got a good education. I've had a good education.
0: Nekem komoly tanulmányokat végeztem.
1: I've got a good intellect.
0: Erős intellektusom van.
1: But there are things which you can only receive in your spirit.
0: De vannak dolgok, amelyeket csak a szellemünkben tudunk befogadni.
1: And I learned to do that years and years ago.
0: És évekkel ezelőtt megtanultam ezt megtenni.
1: The Spirit of God can teach my spirit things that my mind cannot understand.
0: Istennek a szelleme az én szellememet olyan dolgokra is megtaníthatja, amit az intellektusom, az elmém nem ért meg.
1: So I have to learn to be like a little child.
0: Ezért meg kell tanulnom, hogy olyan legyek, mint egy kisgyermek.
1: That's the only way to enter the kingdom.
0: Ez az egyedüli módja, hogy a királyságba bekerüljön.
1: His spirit can teach my spirit things.
0: Az ő szelleme tanítja meg az én szellememet.
1: And I can't even explain them to myself.
0: Bizonyos dolgokra

0: és még csak magamnak sem tudom megmagyarázni őket.
1: Gradually my mind is being educated by my spirit, but it takes a long time sometimes for my mind to understand.
0: És aztán fokozatosan lépésről lépésre a szellemem tanítja az elmémet, de sokszor ez nagyon hosszú időbe kerül.
1: Now here's a great principle of scripture which I want to quickly teach you.
0: Az igének következő alapelvét szeretném elmondani.
1: Because it enables you to come and actually live the Jesus life when you can see it.
0: Azért, mert hogyha ezt meglátod, akkor ez arra készít fel, hogy a Jézus életét éld meg.
1: Now come to Hebrews in chapter 7.
0: Lapozzunk a zsidók 7-hez.
1: We get a good example of this there.
0: És itt ezen a helyen jó példát találunk erre.
1: The purpose of the writer of Hebrews is to show something clearly.
0: A zsidókhoz írt levél írójának itt az a célja, hogy valamit egyértelműen bemutasson.
1: What he wants to show these Jewish believers is that the priesthood of Melchizedek is superior to the priesthood of Levi.
0: Azt akarja bemutatni az író a zsidó hallgatóságnak vagy olvasóközönségnek, hogy a Melchizedek papsága felsőbbrendű a lévita papsághoz képest.
1: Now it's a great Jewish teacher writing to Jews, but they've got to see this truth.
0: Nagyszerű zsidó tanító ír erről a zsidóknak, meg kell, hogy értsék ezt az alapelvet.
1: The Levitical priesthood is over, it's obsolete.
0: A lévitai papság befejeződött, végéhez ért.
1: And it's now been replaced by the Melchizedek priesthood.
0: És most átvette a helyét a melkisédeki papság.
1: And so they've got to abandon their Jewish traditions in order to come into the full power of the kingdom.
0: És ahhoz, hogy a királyság teljes erejébe belelépjenek, az ő zsidó örökségüket el kell hagyniuk.
1: Now this is how the writer does it.
0: A következő módon teszi ezt az író.
1: He takes the illustration from Genesis chapter 14.
0: Az 1 Mózes 14-ből vesz egy illusztrációt.
1: In Genesis 14,
0: ott az 1 Mózes 14-ben
1: Abraham meets Melchizedek.
0: Abraham találkozik Melchizedekkel.
1: Now some of our schools of theology are still trying to work out who Melchizedek is.
0: A teológiai iskoláknak egy része még mindig azon tűnődik, hogy vajon ki is lehet ez a Melchizedek.
1: They think he's some Middle Eastern priest that came physically to Jesus, a physical person.
0: Valaki azt
1: came physically to Abraham, a physical person.
0: Valaki még azt tanítják, hogy ez egy középkeleti pap lehetett, aki személyesen, fizikai személyében eljött Ábrahámhoz.
1: But it wasn't a physical ruler at all. It was the second person of the Godhead appearing to Abraham before he ever became Jesus the man.
0: De nem fizikai emberről van itt szó, hanem az Istenség második személye, a fiú jelent meg, még sokkal azelőtt Ábrahámnak, még mielőtt Jézussá vált volna a földön, emberré lett volna.
1: When my daughter Rachel was 7 years of age,
0: amikor a lányom Rahel 7 éves volt,
1: I read her the first few verses of Hebrews 7.
0: A zsidók 7 első néhány versét felolvastam neki.
1: And I read out this Melchizedek.
0: És kiejtettem ezt a szót, hogy Melchizedek.
1: In verse 2, halfway through verse 2.
0: A második vers közepén.
1: He's called the king of righteousness.
0: Az igazság királya.
1: He's also called the king of Salem, meaning king of peace.
0: Aztán Sálem királya, vagyis békesség királya.
1: He's without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, he's made like the Son of God and remains a priest continually.
0: Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké.
1: I said, Rachel, who's that?
0: Azt kérdeztem Ráheltől, ki ez?
1: She said, oh, daddy, that's Jesus.
0: Ó, apu, hát ez Jézus.
1: I said, obviously, but I said,
0: azt mondtam, igen, természetesen.
1: You know more than many theological professors know.
0: Nyilvánvalóan, de sokkal jobban tudott te kislányom, mint sok teológia professzor.
1: Because they don't understand the spirit realm.
0: Mert nincsen nem látják át a szellemi valóságot.
1: Now here's what happens.
0: Következő történik.
1: Abraham meets Melchizedek.
0: Abraham találkozik Melchizedekkel.
1: And two things take place.
0: És két dolog történik.
1: Melchizedek blesses Abraham.
0: Melchizedek megáldja Ábrahámot.
1: And the second thing is that Abraham then takes tithes.
0: A második dolog pedig aztán Ábrahám hozza a tizedét.
1: Abraham takes tithes and offers them to Melchizedek.
0: És átnyújtja Ábrahámnak.
1: Melchizedek receives the tithes from Abraham.
0: Melchizedek elfogadja a tizedet Ábrahámtól.
1: And so the writer says, now here's two proofs.
0: És így két bizonyság van, két bizonyíték van.
1: The one who blesses is greater than the one receiving the blessing.
0: Az egyik, azt mondja az író, nagyobb az, aki az áldást elfogadja, mint nagyobb az, aki a tizedet áld. Nagyobb az áldást adó, így van, mint az áldást fogadó.
1: The one who blesses is greater than the one who receives the blessing.
0: Az, aki megáldja a másikat, az nagyobb annál, mint aki az áldást kapja.
1: And the one who receives the tithes is greater than the one who gives the tithes.
0: És az, aki kapja a tizedet, nagyobb annál, mint aki adja a tizedet.
1: Therefore we can definitely say without any argument Melchizedek is superior to Abraham.
0: Ezért bizonyosan állíthatjuk azt, hogy Melchizedek nagyobb Ábrahámnál.
1: Are you with me so far?
0: Eddig teljesen érthető,
1: ugye? Without any doubt, Melchizedek is superior to Abraham.
0: Kételyek nélkül állíthatjuk azt, hogy Melchizedek nagyobb, magasabb rendű Ábrahámnál.
1: All right. Now come to verse 9.
0: Akkor most nézzük a 9. verset.
1: But or Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.
0: És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, vagy őse ágyékában, amikor Melchizedekkel találkozott.
1: Now here's the law of heredity kicking in here.
0: Itt lép be, vagy itt teszi be a lábát az örökletesség törvénye.
1: Here's a principle we're being taught.
0: Egy alapelv, amelyre tanítatunk.
1: Abraham had not yet had Isaac. He was without a natural child.
0: Ábrahámnak még nem született meg Izsák fia.
1: So Isaac was not born.
0: Izsák nem született még meg.
1: Jacob was not born.
0: Így Jákob sem született meg.
1: Levi was not born.
0: Ezért Lévi sem született még meg.
1: There were three unborn generations.
0: Három még meg nem született nemzedék volt.
1: But what we're being taught is this.
0: De a következőre tanítatunk itt.
1: That in the realm of the spirit, all these generations were already in the loins of Abraham.
0: A szellem világban mindez a három nemzedék már ott volt Ábrahám ágyékában.
1: And they were participating with Abraham in what he did.
0: És Ábrahámmal együtt vett részt mindabban, amit Ábrahám tett.
1: So when Abraham bowed to Melchizedek, Levi in Abraham was also bowing to Melchizedek.
0: És így, amikor Ábrahám meghajtotta magát, leborult Melchizedek előtt, benne Lévi is leborult vele együtt.
1: When Abraham was giving tithes to Melchizedek,
0: amikor Ábrahám Melchizedeknek tizedet adott,
1: Levi in Abraham was also giving tithes to Melchizedek.
0: Az Ábrahámban lévő Lévi is tizedet adott Melchizedeknek.
1: Therefore Levi is inferior to Melchizedek.
0: Ezért Lévi alacsonyabb rendű vagy kisebb rendű, mint Melchizedek.
1: That's the principle which we need to comprehend.
0: Ez az az alapelv, amelyet meg kell érteni.
1: Because this principle comes again and again in scripture.
0: Mert az igében ez az alapelv ismét és ismét felbukkan.
1: Now the same principle applies to Adam.
0: És ugyanez vonatkozik, ez az alapelv vonatkozik Ádámra is.
1: What the Bible teaches us is this.
0: A következőt tanítja a Biblia.
1: That every generation of Adam's race to the end of time were in the loins of Adam participating with him in his act of disobedience.
0: Ádámban az ádámi faj utolsó részvevőjéig mindenki képviseltetve volt Ádám ágyékában, és vele együtt vett részt abban a bűnben.
1: I was there.
0: Én is ott voltam.
1: And you were there.
0: És te is ott voltál.
1: We were in Adam.
0: Ott voltunk Ádámban.
1: And we were involved with him in his act of disobedience.
0: És vele együtt részt vettünk az ő engedetlenségének cselekedetében.
1: So the consequences of that act came upon us as well as coming upon him.
0: És ezért jött ránk is annak a bűnnek a következménye, mint ahogy rá is jött.
1: Now that's the law of heredity working against us in Adam.
0: Ez az örökletesség törvénye, amely ellenünk működik.
1: Say it loudly, it's the last bit, really well.
0: Tehát ez az örökletesség törvénye, amely mi ellenünk működik.
1: Have you got this? A very important truth. Have you got that?
0: Nagyon fontos igazság ez. Megértettük?
1: Now we take the same language and now talk about Christ.
0: Ugyanezt az alapelvet, ugyanezt a nyelvezetet fogjuk, és Krisztussal kapcsolatban is elmondjuk.
1: You find a phrase again and again in Ephesians and in Colossians and in the Roman letter.
0: Az Efézusi levélben, a Kolossé levélben, a Római levélben ismét és ismét erre tér vissza az író.
1: in Christ.
0: Hogy Krisztusban.
1: In Christ.
0: Krisztusban.
1: Together with him.
0: Együtt ővele.
1: And this is the revelation of God to the apostle Paul.
0: És ez Isten kinyilatkoztatása Pál apostol felé.
1: Which he wants us to see.
0: Azt akarja, hogy ezt meglássuk.
1: It says that we were in him before the foundation of the world.
0: Azt mondja, hogy mi már ott voltunk ő benne e világ alapvetése előtt.
1: So just as all the generations of Adam were in Adam when he sinned.
0: Ezért éppen ugyanolyan módon, ahogy Ádámi összes generáció nemzedék ott volt ő benne, amikor bűnt követett el.
1: So all the generations who were going to believe were in Christ when he acted out the payment for sin.
0: Ugyanilyen módon mindazok, akik hinni fognak, ugyanilyen módon ott voltak Krisztusban akkor, amikor ő megfizette a bűnökért járó tartozást.
1: I was in Christ, I was in the loins of Christ when he took Adam's sin upon
0: ott voltam Krisztusban, Krisztus ágyékában akkor, amikor megfizette a büntetést.
1: I was in Christ when he paid for sin.
0: Ott voltam a kereszten vele együtt, amikor megfizette a büntetést.
1: I was in Christ when he went down into death.
0: Ott voltam vele, ott voltam benne, amikor lement a halálba.
1: I was in Christ when he was raised from the dead.
0: Ott voltam benne, amikor feltámadt a halálból.
1: I was in Christ when he ascended through the heavens and sat down on his throne.
0: Ott voltam Krisztusban, amikor fölment a mennybe és leült az Atya jobbjára.
1: I was involved with him and totally participating in those acts. Therefore they are mine as well as being his.
0: Vele együtt vettem részt mindezekben a cselekedetekben, éppen ezért éppen annyira az enyémek a következményei, mint az övé.
1: In the spirit we're not playing let's pretend games.
0: Nem, a szellemben nem ilyen tételezzük fel, ha játékokat játszunk.
1: You've got two heredities.
0: Hanem két örökségünk vagy örökletességünk van.
1: And you can choose which one you're going to ratify.
0: És megválaszthatod azt, hogy melyiket hagyod jogos, melyiket hagyod jóvá.
1: You can choose your heredity in Adam and die.
0: Vagy azt választod, hogy az ádámi örökség legyen a tied és meghalsz.
1: Or you can choose your heredity in Christ and live.
0: Vagy az örökletességedet Krisztusból választod meg, és akkor élni fogsz.
1: Now let me try and illustrate this.
0: Hadd próbáljam meg ezt illusztrálni.
1: This is a Texan illustration.
0: Ez egy texasi illusztráció.
1: Because that's where I come from. My home state is Texas.
0: Mert most ott van az otthonom, Texasban.
1: Texas came into existence in 1836.
0: Texas államot 1836-ban alapították.
1: It was part of the Mexican Empire at that time.
0: Az akkori mexikói birodalomnak volt a része, Texas.
1: And on the border there were two very fierce Indian tribes called the Apaches and called the Comanches.
0: És ott a határon két nagyon kegyetlen indián törzs uralkodott, az apacsok és a kamacsok.
1: Now the ruler of Mexico wanted a buffer zone to protect him from these Indians.
0: Viszont Mexikó uralkodója azt akarta, hogy legyen ott egy olyan sáv, ami távol tartja őket az indiánoktól.
1: So an Englishman called Stephen Austin did a deal with him.
0: És ezért így egy angol ember, Stephen Austin nevű angol ember egyességre jutott, megállapodása az a mexikói uralkodóval.
1: He arranged for 300 European families to come to Texas and start a new colony which became Texas, state of Texas.
0: Az uralkodóval való egyesség tárgya az volt, hogy 300 családot fog áttelepíteni Európából, akik ott ezt a kolóniát megalapítják, ez lett később Texas állam.
1: And it began in 1836, just a few miles west of Houston.
0: 1836-ban történt ez, Houston városától néhány mérfölddel nyugatra.
1: Each family was given an allocation of 4,000 hectares of prime farming land.
0: Minden egyes családnak 4000 hektár első rangú gazdálkodó földet vagy földet adtak.
1: The only condition was they had to farm 50 hectares within 2 years, and then it was permanently their family inheritance.
0: Egyedül egy feltétel volt adva, ez pedig az, hogy 2 éven belül 50 hektárnyi területen kellett elkezdeni a gazdálkodást, ha ezt megtették, vagy annyit kellett gazdálkodását tenni, ha ezt megtették, örökre az övéké volt az egész 4000 hektár.
1: Some years later they discovered not only was it fantastic farming land, but underneath were vast oil deposits.
0: Néhány évvel később felfedezték azt, hogy nem csak nagyon jó tápanyagú földje van ennek a területnek, hanem ott alul, ott rejtőzik a sok olaj.
1: Every one of those 300 families today are rich multi-millionaires.
0: A mai nap a 300 család mindegyike sokszoros multimilliómos.
1: They're Texan multi-millionaires.
0: Ezek a texasi multimilliónosok.
1: Now here's the point. Here's the point of my story.
0: De itt jön a történetnek a lényege.
1: I worked out that my great grandfather was just the right age to be one of those settlers.
0: Rájöttem arra, hogy a dédnagypapám éppen abban a korban volt, hogy akár lehetett volna egyike ezeknek a letelepedőknek.
1: My great grandfather was a docker in the port of Bristol, England.
0: Bristolban a kikötőben dolgozott a nagyapám.
1: He was a poor man.
0: Nagyon szegény ember volt.
1: And he had the opportunity to get on the boat and sail to Texas to a new life.
0: És lehetősége lett volna arra, hogy felüljön a hajóra és átmenjen Texasba.
1: Now imagine that he made that choice.
0: Csak gondoljuk azt végig, hogy ha ezt választja.
1: In 1836 he got on a boat.
0: 1836-ban felült volna a hajóra.
1: Sailed to America.
0: Átjött volna Amerikába.
1: Took his 4000 hectares of prime farming land.
0: 4000 hektárnyi elsőrangú földet kapott volna.
1: Was a farming success, a rich landowner.
0: Egy gazdag földtulajdonos lehetett volna, gazdálkodásban sikeres.
1: And then his son discovered all the oil and became the multi-millionaire.
0: És aztán az ő fia pedig felfedezte volna a sok olajat ott alul, és sokszoros milliómos lenne.
1: What would that have made me?
0: Vajon belőlem mi lett volna akkor?
1: I would be a Texan multi-millionaire.
0: Én magam is egy texasi multi sokszoros milliómos lennék.
1: But my great grandfather decided not to go.
0: De a dédnagypapám úgy döntött, hogy nem megy.
1: He remained British and poor.
0: Brit állampolgár maradt, úgy döntött és szegény.
1: I was seriously affected by his decision.
0: Az ő döntése komolyan kihatott az én életemre is.
1: Now, hello, can you hear how the law of heredity works?
0: Meghallottátok ebben azt, hogy működik az örökletesség vagy az örökítés törvénye?
1: The decisions that your great grandparents make seriously affect you today.
0: Az ők vagy a déd szülei döntések komoly hatással vannak rád.
1: The decisions that you make will seriously affect your great-grandchildren if Jesus tarries that long.
0: Az a döntés, amit te hozol, hogyha Jézus még addig nem jön vissza, komoly hatással lesz a te dédunokáidra is.
1: See, the law of heredity relentlessly works.
0: Mert az örökletesség és az örökítésnek a törvénye csodálatosan dolgozik.
1: See, I was in Adam participating in his disobedience and the consequences of sin came upon me.
0: Tehát ott voltam Ádámban, vele együtt részt vettem az ő bűnében, ezért a bűn következménye is rám terjedtek.
1: I was in Christ participating in his obedience which led to life and I now am a beneficiary of that obedience.
0: Ott voltam Krisztusban, amikor az ő engedelmességre életre vezetett, és ezért én most ennek az életnek és ennek az engedelmességnek a haszonélvezője vagyok.
1: Now I've got to choose which inheritance I'm going to live by.
0: Nos, meg kell választanom, hogy melyik örökség alapján akarok élni.
1: 3 years ago I became an American citizen.
0: 3 évvel ezelőtt amerikai állampolgár lettem.
1: God told me to do it.
0: Az Úr mondta nekem, hogy tegyem ezt meg.
1: And I did it and I was happy to do it.
0: És megtettem és örültem neki, hogy megtehettem.
1: I became an American citizen in the year 2001.
0: 2001-ben lettem amerikai állampolgár.
1: When the paperwork was complete, I had to stand before a federal court judge of the United States of America.
0: Amikor a papírmunkát elvégezték, akkor egy szövetségi bíró elé kellett állnom ott Amerikában.
1: And I had to take a solemn oath before this judge.
0: És egy nagyon erőteljes esküt kellett tennem.
1: There were 3 parts to this.
0: 3 része volt az eskünek.
1: Part 1 was to renounce my former citizenship.
0: Az első része az eskünek az volt, hogy tagadjam meg az előző állampolgárságomat.
1: I renounced my British inheritance.
0: Megtagadtam a brit örökségemet.
1: Second part was this, that I agreed that I would fight loyally as an American against any enemy that attacked my nation.
0: A második, az eskü második része az volt, hogy hűségesen fogok harcolni Amerikának bármilyen ellensége ellen.
1: Interesting, but you were not allowed to become an American pacifist. You had to become an American warrior who was prepared to fight for his nation.
0: Nagyon érdekes, hogy Amerikában, ha valaki állampolgár akar lenni, nem pacifistává engedik meg őt válni, hanem amerikai harcossá.
1: Now, as I was doing these things, I was seeing the spiritual power of what I was doing.
0: Miközben ezt tettem, láttam ennek a szellemi erejét is.
1: The third thing I had to swear was this.
0: A harmadik dolog, amelyre esküt kellett tennem, a következő.
1: If the enemy of America was the nation of my former nationality, I would still fight loyally for America against my former nation.
0: Hogyha az az állam, vagy az az erő, amely megtámadja Amerikát, az én előző országom, ahonnan jöttem, az volt, akkor is hűségesen amerikai oldalon kell küzdenem.
1: Now, in my particular batch of new Americans, the first person was an Afghani.
0: Az én első, tehát abban a hullámban, amelyben én is állampolgár lettem, az első ilyen személy egy afgán személy volt.
1: For them, that was a very important decision.
0: Hát számára ez nagyon fontos döntés volt.
1: 4 days later, I got a new passport, my American passport.
0: 4 nappal később kaptam egy új útlevelet, az amerikai útlevelet.
1: Then I went to India.
0: És aztán elmentem Indiába.
1: Now, I lived in India for 14 years.
0: 14 évig éltem Indiában régebben.
1: From 1962 to 1976, I was a resident in India.
0: 62-től 76-ig éltem ott, mint indiai lakos.
1: Using my British passport.
0: Brit útlevéllel.
1: Then I visited more than 100 times since, 2 or 3 times a year. So in anyway, say that.
0: És aztán azóta, mióta visszaköltöztünk, azóta évente kétszer, háromszor, már 100 alkalommal tértem vissza Indiába.
1: And the police have great documentation on me because of all the churches that I planted.
0: És a rendőrség kiterjedt dokumentációval rendelkezett rólam, amiatt a sok gyülekezet miatt, amit plantáltunk.
1: The British government said to me, well, you may have renounced your citizenship, but anytime you want, you can come back. You were born here. You're one of us. That's what the British government said to me.
0: Az angol kormány azt mondta, vagy a brit kormány azt mondta, hogy lehet, hogy megszakítottad a brit állampolgárságodat, de bármikor visszajöhetsz, hiszen itt születtél.
1: I don't want to be insulting to the British, but I want you to see the spiritual parallelism.
0: Nem szeretném a briteket szekálni, de szeretném, ha látnánk a szellemi vonatkozásokat.
1: You see, I was once in Satan's kingdom.
0: Egyszer régen Sátán királyságában
1: voltam. And I was a citizen of the kingdom of darkness.
0: És a sötétség királyságának voltam az állampolgár.
1: And Adam was my forefather.
0: És Ádám volt az ősöm.
1: Now, what I was doing in America was similar to what I needed to do spiritually.
0: Az, amit Amerikában tettem, hasonlít ahhoz, amelyet előtte szellemileg kellett megtennem.
1: You see, you've got the opportunity to be a citizen of the kingdom of God, and your forefather is Jesus Christ.
0: Lehetőséged van arra, hogy Isten királyságának legyél az állampolgára, és akkor a te elődöd Krisztus lesz.
1: Or you can keep your citizenship in this world, and your forefather is Adam.
0: Vagy megtarthatod ennek a világnak az állampolgárságát, és akkor a te ősapád Ádám lesz.
1: You cannot carry both nationalities at the same time.
0: Mind a két nemzetiséget nem tarthatod fenn.
1: You have to renounce one to get the other.
0: Az egyiket meg kell tagadnod ahhoz, hogy a másiknak részese
1: legyél. And in your citizenship of Adam, there's all kinds of things written against you. It tells us this in the book of Colossians.
0: Kolossi levélben arról olvasunk, hogy az ádámi örökségben, vagy az ádámi állampolgárságban viszont sok-sok tételes ítélet van ellenünk megírva.
1: As a Brit, when I applied to get a visa to go to India.
0: Amikor brit állampolgárként igényeltem vízumot, hogy Indiába menjek.
1: I would arrive at immigration.
0: Akkor elérkeztem oda az emigrációs hivatalba.
1: They look at my British passport.
0: Megnézték a brit útlevelemet.
1: Type in my name, Alan Vincent.
0: Beírták a nevemet a számítógépbe, Alan Vincent.
1: Pages and pages of stuff would start coming up.
0: Sok oldal jött elő a számítógépben.
1: The immigration officer would look more and more doubtful.
0: És az emigrációs kivándorlási hivatalnok egyre zordabbul nézett.
1: And I would be praying hard he'd let me in.
0: És nagyon keményen azért imádkoztam, hogy engedjen be.
1: And God would compel him to give me an entrance.
0: És Isten pedig arra késztette őt, hogy valóban megadja a belépési engedélyt.
1: He would stamp the passport angrily.
0: És mérgesen bepecsételte az útlevelet.
1: 3 months.
0: 3 hónap.
1: Report to the police wherever you go.
0: Bárhova mész, jelensd a rendőrségnek.
1: You can come.
0: Jó, jöjjön.
1: But don't cause any trouble.
0: De ne legyen semmilyen bajnak a forrása.
1: Then I went to India for the first time as an American.
0: Ezután elmentem Indiába elsőként amerikai állampolgárként.
1: I sent off my new passport to the Indian embassy.
0: Beküldtem az amerikai útlevelemet a nagykövetségre, indiai nagykövetségre.
1: I'll try and get a 6 months visitor's visa.
0: azt mondtam, hát próbáljunk meg egy 6 hónapos látogató turista vízumot.
1: When my passport came back,
0: visszajött az útlevelem.
1: It had a 10-year visa in it.
0: 10 éves vízumot adtak nekem.
1: I had unlimited entries.
0: Korlátlan számú belépéssel.
1: I could stay 6 months at a time without even reporting to the police.
0: Egyszerre 6 hónapig maradhattam anélkül, hogy a rendőrségnek be kellett volna jelentenem.
1: So when I go to India with my new American passport,
0: így amikor Indiába megyek az új amerikai útlevelemmel,
1: hand it to the immigration officer,
0: odaadom a beléptető tisztnek,
1: Alan Vincent the American,
0: Alan Vincent amerikai,
1: blank page,
0: üres lap.
1: Nothing against me.
0: Semmi nincs ellene.
1: Oh sir, you're welcome. Welcome to our country.
0: Uram, Isten hozta. Isten hozta. Jöjjön.
1: Now, which passport are you carrying?
0: Melyik útlevelet hordod magadnál?
1: Which citizenship are you claiming?
0: Melyik állampolgárságot kér?
1: Will you take a similar oath before Almighty God?
0: Egy hasonló esküt teszünk a mindenható Isten előtt is.
1: So your people will be my people.
0: Azt mondjuk, hogy a te néped az én népem.
1: That's all those that are in your kingdom are my people. I have no other citizenship.
0: Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki a te királyságodban van, az az én népem, nincsen más állampolgárság.
1: I renounce all association with Adam and that whole race.
0: Megtagadok minden közösséget Ádámmal és az ő fajával.
1: My forefather is Jesus Christ.
0: Az én atyám, az én ősapám Jézus Krisztus.
1: I was in his loins when he paid for sin.
0: Ott voltam az ő ágyékában, amikor megfizette a bűnért járó büntetést.
1: I was in his loins when he died.
0: Ott voltam ő benne, amikor meghalt.
1: When he rose again.
0: Amikor feltámadt.
1: When he ascended into heaven.
0: Amikor mennybe ment.
1: And my hereditary right is to sit beside him on his throne.
0: És az én örökös jogom az, hogy odaüljek mellé a trónra.
1: And to rule with all power and with all authority.
0: És minden erővel és minden hatalommal vele együtt
1: uralkodnám.
0: Amikor a gyülekezet elkezdi megérteni ezt az üzenetet,
1: the kingdom came with a totally new power.
0: Akkor, és amikor elkezdte megérteni, az Isten királysága teljesen új erővel jött el.
1: And all over Europe, little Christs were appearing.
0: És egész Európa szerte kis Krisztusok kezdtek el feltűnni.
1: And the unconverted population, the Greeks of all those nations were seeing Jesus.
0: És a meg nem tért görögök azokban az országokban elkezdték meglátni Jézust.
1: Paul wrote to the Galatians.
0: Azt írja Pál a Galatáknak.
1: He says this in verse 1 of chapter 3.
0: A harmadik rész első versében.
1: He says Jesus Christ was evidently set forth before you crucified.
0: Jézus Krisztus nyilvánvalóan előttetek feszítetett meg.
1: You saw Jesus crucified.
0: Láttátok Krisztust megfeszítettet.
1: The word that's used in the Greek is the word for billboard, for signpost. It's like these things that scream at you from the highway.
0: Az a szó, amit ott használ az ige az eredeti szövegben, az egy nagy poszter jelent, mint amikor az autópályán megyünk és ránk ordibál valami hirdetés.
1: But Jesus never went to Galatia.
0: De Jézus soha nem járt Galáciába.
1: Oh yes, he did.
0: Oh, de.
1: He went in Paul and others like him.
0: Igen, Pálban és a hozzá hasonlókban.
1: And he was placarded, he was billboarded before them, and they saw Jesus Christ crucified.
0: És ezért kiplakátolták Krisztust a Galaták előtt, és ezért ők látták Krisztust megfeszítve.
1: When he went to Thessalonica.
0: Amikor elment Tesszalonikába.
1: He said, you received me as Jesus Christ.
0: Azt mondta Pál, hogy úgy fogadtatok engem, mint Krisztus.
1: And you received the word that I brought for what it was, not the word of man, but the word of God.
0: És amit igét mondtam nektek, azt úgy fogadtátok be, mint ami az valójában Krisztus, Istennek szavát és nem emberi.
1: Now when the kingdom comes to this level,
0: amikor a Isten királysága erre a szintre jut el,
1: it moves in the power of the resurrection,
0: akkor a feltámadás erejében kezd működni.
1: It's still Jesus,
0: még mindig Jézus,
1: but he's using his new body, the church,
0: de az ő új testét kezdi használni, a gyülekezetet,
1: to continue his works at an even greater level than those things which he did on earth.
0: Hogy még magasabb szinten művelje, vigye véghez mindazt, amit ő itt a Földön tett.
1: The church becomes his fullness.
0: És akkor a gyülekezet lesz az ő teljessége.
1: Amen.
0: Így van.
1: And you're going to have to choose your passport.
0: Neked pedig meg kell választanod az
1: útleveledet. You're going to choose your citizenship.
0: Az állampolgárságodat.
1: Whose nation are you part of?
0: Kinek a nemzetéhez tartozol?
1: Who's your king?
0: Ki a te királyod?
1: Who's your hereditary?
0: Ki a te örök hagyod?
1: And which inheritance are you going to claim?
0: És melyik örökséget fogod magadénak mondani?
1: If you tear up your Adamic passport and throw it in the trash.
0: Hogyha eltéped az ádámi útleveledet és kidobod a szemétbe.
1: Satan has no claim of you.
0: Sátánnak nem lesz hozzád joga.
1: He may say to you, oh, you're one of us. You can come back anytime.
0: Lehet, hogy Sátán azt mondja neked, ó, közöttünk születtél, bármikor visszajöhet.
1: You were born here. You're one of us.
0: Itt születtél, köztünk vagy.
1: You say, oh no, I'm not.
0: Ó, nem, nem.
1: That's put to death and finished within the cross.
0: Azzal elbántak a kereszten, halál lett rá.
1: I have a new genealogy.
0: Egy új vérvonalnak vagyok a része.
1: I've got a new nationality.
0: Új nemzetiségem van.
1: My family is the family of Almighty God.
0: Az én családom a mindenható Isten családja.
1: I share his life.
0: Az ő életéből osztozom.
1: His seed has been planted within me.
0: Az ő magja lett bennem elplantálva.
1: And he's grown to the full stature man within me.
0: És ő bennem felnövekedett érett korú férfiúságra.
1: And he can use my humanity just as well as he used his own humanity.
0: És ugyanúgy felhasználhatja az én emberi mi voltomat, mint ahogy felhasználta Jézus emberi mi voltomat.
1: And the works of Jesus will continue in greater measure through me than they ever did in the days of his flesh.
0: És akkor rajtam keresztül Jézus Krisztus munkái sokkal nagyobb mértékben folytatódhatnak, mint ami az ő napjaiban történt.
1: And I'm not alone.
0: És nem vagyok egyedül.
1: There are thousands of people like me.
0: Ezrek vannak olyanok, mint én.
1: If Jesus had not died, his seed would have remained alone.
0: Ha Jézus nem halt volna meg, az ő magja egyedül maradt volna.
1: But because it's died, he's multiplied it thousands of times over.
0: De mivel meghalt, ezért ezerszeresét és ezerszeresét teremtett.
1: But we have to die to make way for that seed.
0: De nekünk meg kell halnunk azért, hogy utat ki, hogy teret adjunk ennek a magnak.
1: And when it grows to maturity, to full sonship within us.
0: És amikor ez teljes érettségre jut el bennünk, teljes felnőttkori fiúságra,
1: then Christ can work through us the way he did through his own human personality.
0: Akkor Krisztus rajtunk keresztül és bennünk is úgy tud munkálkodni, mint ahogy Krisztus az ő saját emberi mi voltában.
1: You're going to tear up your hereditary after Adam.
0: Fel kell mondanod az ádámi örökhagyást.
1: And claim your new citizenship.
0: És az új állampolgárságodat kell megvallanod.
1: Amen.
0: Amen.
1: Well, we're going to have a break now.
0: Most itt szünetet tartunk.
1: And then we got one or two more things to cover before we move into a ministry.
0: Mielőtt a szolgálatba mennénk át, azelőtt még néhány dolgot át kell vennünk.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent a Királyság 4 szakasza című tanítássorozatának 7. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler Isten királyságának eljövetele című tanítása következik.
3: What I want to cover first today is a little bit about the coming of the kingdom.
4: Ma egy kicsit először a királyság eljöveteléről szeretnék beszélni.
3: So a lot of questions and some tensions on whether the kingdom has come now or whether it's only coming.
4: Nagyon sok feszültség és kérdés van ebben a témában, hogy már eljött a királyság, vagy most van jövőben, vagy hogy van.
3: And then Polly's asked me to talk a little bit about final things and the coming of the Lord and final judgment.
4: Polly megkért arra, hogy az utolsó időkről, az Úr visszajöveteléről, az utolsó ítéletről is beszéljek egy kicsit.
3: So, and then I'll close the day with some teaching on the relationship of the coming of the kingdom to the outpouring of the Holy Spirit.
4: A nap végén pedig a királyság eljövetele és a Szent Szellem kiáradása közötti kapcsolatról fogok beszélni.
3: And then I'm going to ask the Holy Spirit to come and we'll pray for that, and I'll probably do some teaching on breakthrough.
4: Lesz olyan alkalom is, amikor imában meghívjuk majd a Szent Szellemet, jöjjön és munkálkodjon köztünk, és akkor fogok egy kicsit az áttörésről is tanítani.
3: So that's where we're headed, is that okay?
4: Úgyhogy ebbe az irányba megyünk, ma jó lesz ez így?
3: I'm following Polly's instructions.
4: So. A Polly-nak az utasításait követem, úgyhogy.
3: So the first question is the kingdom here or is it still coming?
4: Tehát az az első kérdés, hogy itt van már a királyság, vagy jön?
3: And the answer to that question, to both questions, is yes.
4: Mindkét kérdés az a válasz, hogy igen.
3: Many times people take things of the Bible and drive them to one extreme or the other.
4: Emberek néha kiragadnak dolgokat a Bibliából, és vagy az egyik irányba mennek szélsőségesen, vagy a másikba velük.
3: And I cannot build any doctrine on just a part of Scripture that ignores other things that Scripture says.
4: Én nem tudok egy tanítást felépíteni egyetlen Biblia szakaszra, úgy, hogy közben figyelmen kívül hagyom az összes többit, ami a Bibliában van.
3: So, is God sovereign, completely sovereign, or does man have a choice and a free will?
4: Tehát Isten teljesen szuverén, egyeduralkodó módon intézi a dolgokat, vagy van az embernek szabad akarata?
3: I say yes to both.
4: Én mind a kettőre igent mondok.
3: And so I must hold them in tension.
4: Tehát a kettő közötti feszültségben kell maradnom.
3: And I find when people drive any of these kinds of topics to one extreme or the other, we end up in trouble.
4: És azt tapasztalom, hogy mindig bajba kerülünk, hogyha valaki ezekben a kérdésekben vagy az egyik végletbe megy el, vagy a másikba.
3: And you can end up with some teachings that might feel very good dealing with one topic, but they ignore other things.
4: Vannak emberek, akik nagyon jól érzik magukat, ha az egyik témáról taníthatnak, de a többit inkább mellőzik.
3: So let me just start by reading in Acts chapter 1 what we read yesterday.
4: Tehát kezdjünk el akkor az Apcsel 1-ből olvasni, amit tegnap is már.
3: And in the context of this, we're talking about the coming of the kingdom.
4: Itt most a királyság eljövetelének összefüggésében beszélünk erről.
3: And I believe that there will be a day when the kingdom will be fully manifested when Jesus comes, and that's true.
4: Hiszem, hogy lesz egy nap, amikor a királyság a maga teljességében megnyilvánul, amikor Jézus visszajön, ez teljesen igaz.
3: But Jesus also said the kingdom is here and among you.
4: De Jézus azt is mondta, hogy a királyság itt van köztetek.
3: That's because he was here.
4: Mert ő ott volt éppen.
3: But he is still here in the Holy Spirit.
4: De ő továbbra is itt van a Szent Szellemben.
3: And there's a connection between the coming of the kingdom and every time the Holy Spirit comes.
4: És kapcsolat van a királyság eljövetele és a Szent Szellem minden meglátogatása között.
3: One extreme in the church reserves most of the things of the kingdom for the complete future in heaven.
4: Az egyik szélsőség az egyházban minden királysággal kapcsolatos dolgot elrapol a jövőbe, amikor majd a mennyben leszünk.
3: And yet Jesus taught us to pray, let your kingdom come and your will be done on earth.
4: Mégis Jézus úgy tanított minket imádkozni, hogy jöjjön el te királyságod, és legyen meg a te akaratod itt a földön.
3: So that's his intention.
4: Tehát ez a kettő is feszültségben
3: so
4: van egymással.
3: We're not saying it's here and not there, or there and not here, it's both.
4: Nem azt mondjuk, hogy itt van, nem ott, vagy ott és nem itt, hanem mindkét helyen.
3: We're saying, okay, in Acts 1, verse 3.
4: Tehát az Apcsel 1:3-ban.
3: To these he also presented himself alive after his sufferings by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of the things concerning the kingdom of God.
4: kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nekik, és szólván az Isten királyságára tartozó dolgokról.
3: So if you've missed some of yesterday's teaching, you may want to get that by recording.
4: Hogyha esetleg a tegnapi tanításból nem hallottál néhány dolgot, akkor a felvételt megszerezheted róla.
3: If Jesus preached the gospel of the kingdom, then we need to understand the kingdom of God and make sure that that's the gospel we preach.
4: Elmondjuk például, hogy mivel Jézus a királyság evangéliumát tanította, ezért nekünk meg kell értenünk Isten királyságát, és gondoskodnunk kell arról, hogy azt az evangéliumot hirdessük mi is.
3: And the 40 days between the resurrection and the ascension, he chose the topic of the kingdom, which again underlines its importance because he wanted them to understand it.
4: Jézus abban a 40 napban, ami az ő feltámadása és mennybe menetele között eltelt, szintén úgy döntött, hogy a királyság témájáról tanítja a tanítványokat, ami ismét ennek a fontosságára hívja fel a figyelmet.
3: So then in verse 4,
4: negyedik vers,
3: gathering them together, he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, which he said, you heard of from me.
4: És velük összejövén meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem.
3: For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now.
4: Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.
3: So when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time that you're restoring the kingdom to Israel?
4: Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az királyságot Izraelnek?
3: And he said to them, it is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by his own authority.
4: Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, időszakokat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett.
3: But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even the remotest parts of the earth.
4: Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig.
3: So the disciples, just like people today, wanted to know the details about the future.
4: Tehát a tanítványok, ugyanúgy, mint a mai emberek, szerették volna tudni a jövő részleteit.
3: We had a man in the United States that was predicting Jesus to come back in May, last year in May of 2011.
4: Volt Amerikában, vagy van egy ember, aki azt profétálta, hogy Jézus tavaly májusban, tehát 2011 májusban jön vissza.
3: And I didn't have to wait until May 20 to know that he was wrong.
4: Nem kellett május 20-áig várnom, hogy tudjam, hogy tévedett.
3: The Bible says nobody's going to know the time or the hour, so he didn't know.
4: Hiszen a Biblia azt mondja, hogy senki sem tudja az időt vagy az órát, tehát ő sem tudhatta.
3: And when I was a young man, I got involved in a prophecy movement that was had charts and all kinds of specific ways of showing what will happen when and what order.
4: Fiatalabb koromban egy olyan profétai iskolához tartoztam, amelyiknek egész ilyen táblázatai, meg ábrái voltak arról, hogy mi, mikor, hogyan, miként fog történni.
3: And the guys involved in the movement made predictions like this, and the dates were wrong, and so it was a royal waste of time.
4: Az ehhez a mozgalomhoz tartozó emberkék időnként így megprofétáltak különböző időpontokat, egyik sem jött be, úgyhogy az egész tulajdonképpen időpazarlás volt.
3: So it's almost like even here Jesus is saying, don't worry about the exact times and epochs. That's not for you to know. What you need to know is that I want to give you the Holy Spirit.
4: Ez ugyanúgy azt mondhatta volna nekik is Jézus, mint amit itt mond, hogy ne foglalkozzatok az időkkel, az időszakokkal, mi fog történni, nektek egy dolgotok van, hogy a Szent Szellemet nektek akarom adni, ezzel foglalkozzatok.
3: I believe that if the church focuses on its mission to take the gospel everywhere and receiving the power that it needs to do that, in time we'll know the details that we need to know about the end times.
4: Én hiszem, hogyha az egyház megteszi a maga dolgát, elmegy hirdetni az evangéliumot, mindenhova megkapja ehhez az erőt, amit kell, akkor majd az utolsó idők megoldják a maguk részleteit.
3: It was clear that the disciples thought that the kingdom was manifesting then completely on the earth and that they were going to be freed from Rome.
4: Nyilvánvalóan a tanítványok úgy gondolták, hogy az ő idejükben a királyság teljességében meg fog nyilvánulni, és ők megszabadulnak Rómától.
3: And it was like he was saying, you know, you're missing the point. We need to reach the rest of the earth. I'm going to give you power to do that. Focus on that and don't worry about these other things.
4: És Jézus mintha helyreigazította volna őket, hogy nem ez fog történni, nekünk az egész földet kell elérnünk, megadom nektek ehhez az erőt, és aztán majd a többi utána.
3: So while I believe that we are in a time where we're going to have a lot of instability as God shakes the heavens and the earth.
4: Én hiszem, hogy olyan időkben élünk, amikor noha minden instabil, hiszen Isten megrázza az eget és a földet.
3: I believe that the future for the kingdom of God is great.
4: De hiszem, hogy Isten királyságának nagyon fényes jövője van.
3: But I want to be sure that we understand that correctly.
4: És abban akarok biztos lenni, hogy ezt jól megértjük mindannyian.
3: Scripture uses different words to describe the coming of the kingdom.
4: A Biblia különböző kifejezésekkel jelzi a királyság eljövetelét.
3: And it can be a little confusing.
4: Ez lehet egy kicsit zűrzavaros hatással ránk.
3: And the kingdom of God has come in phases as God intervenes on the earth, in phases as God intervenes on the earth.
4: Isten királysága eljött már szakaszokban, amikor Isten beavatkozott a földi világba.
3: I believe that every outpouring of the Holy Spirit is a manifestation of his presence to further advance the kingdom.
4: Én hiszem, hogy a Szent Szellem minden kiáradása Isten jelenlétének a megnyilvánulása, hogy előbbre menjen a királyság ügye.
3: So you can change the slide. I'll give you some of the phrases that the scriptures that talks about.
4: A következő kockán leírok néhány kifejezést, ami a Bibliában van erre.
3: The one concept is that the kingdom has come. We talked about this yesterday.
4: Az egyik fogalom az, hogy a királyság már eljött, erről tegnap beszéltünk.
3: But also the New Testament talks about the fact that the kingdom is coming immediately.
4: De az Új Szövetség arról is beszél, hogy most azonnal, éppen most azonnal jön a királyság.
3: Jesus used the phrase that the kingdom of God is at hand.
4: Jézus azt mondta, hogy elközelgetett, vagy kéznél van Isten királysága.
3: And the best picture that I could use for that is it's actually of a wave that's just about ready to crash.
4: Erre a legjobb kép, amit használni tudok, az egy olyan hullám, mondjuk a tengeren, ami éppen készül arra, hogy lecsapjon a partra.
3: If you've ever gone to the ocean, you've seen waves where there's a white cap and it's just begun to curl.
4: Láttatok már biztos, ha óceán partján voltatok, olyan hullámokat, amik éppen így kezdett már a tetejéig befordulni.
3: So it's already, the action is already in motion.
4: Tehát már elindult a folyamat, a mozdulat.
3: You can't stop it.
4: Nem lehet megállítani.
3: It's just about ready to crash on you.
4: Éppen készül arra, hogy lecsapjon rád.
3: And you have to decide.
4: És neked döntened kell.
3: So Jesus says the kingdom of heaven is at hand, therefore repent.
4: Tehát azt mondta Jézus is, hogy itt van kéznél Isten királysága, ezért térjetek meg.
3: So the kingdom was already present, but when Jesus came, the presence of the kingdom was intensified.
4: Tehát a királyság már jelen volt, de amikor Jézus elérkezett, akkor erősödött ez a jelenlét.
3: The kingdom has come and the kingdom is coming.
4: A királyság már eljött, és éppen most van eljövendőben.
3: Then it talks about the fact that the kingdom will come.
4: Aztán szó van arról is, hogy el fog jönni a királyság.
3: And there are some passages that talk about the future when God is going to welcome us into his kingdom.
4: Vannak bibliai helyek, amelyek a jövőről beszélnek, amikor Isten majd befogad minket az ő királyságába.
3: Then there are other parables and stories that talk about the fact that there is a delay in the full coming of the kingdom.
4: Aztán vannak más történetek és példázatok arról, hogy késlekedik a királyság eljövetele.
3: So the truth is that all these are true simultaneously.
4: Az az igazság, hogy mindezek az aspektusok, szempontok egyszerre igazak.
3: This is a little bit hard for us to understand at first.
4: Először kicsit nehéz ezt megérteni.
3: Anything in scripture that we find hard to understand, we just call it a mystery.
4: A Bibliában minden titoknak hívunk, amit nehezünkre esik megérteni.
3: And by a mystery, that just means we have to hold an intention.
4: A titok olyan, aminek meg kell maradnunk a végletei feszültségében.
3: It's our desire is to try to drive something to a final conclusion so we can nail it down and know exactly what it is.
4: Mi szeretjük a dolgokból a végső következtetést levonni, hogy leszögezhessük, hogy ez már csak így van, és ebben megnyugodjunk.
3: But when it comes to the kingdom is already here.
4: De a királysággal kapcsolatban az már itt van.
3: The kingdom is coming.
4: Közben jön is.
3: The kingdom will continue to come.
4: Folyamatosan jönni fog.
3: And at some day in the future, when Jesus returns and all things are consummated, the kingdom will be here in its fullness.
4: És a jövőben egy napon, amikor Jézus visszajön és minden beteljesedik, akkor a maga teljességében lesz itt a királyság is.
3: So in this sense, the kingdom is both present and future.
4: Ebben az értelemben a királyság jelenvaló és jövőbeli is.
3: Some teachers have taught that the kingdom will only come when Jesus returns and that we have to wait until that time for kingdom living.
4: Egyes tanítók azt mondták, hogy a királyság csak akkor fog eljönni, amikor Jézus visszatér, és ezért a királyságbeli életre addig várnunk kell.
3: So that they feel that gives them license to take a whole bunch of the New Testament and just say, well, it's not for today, and they push it off into the future.
4: És úgy érzik, hogy ez feljogosítja őket arra, hogy az Új Szövetségnek egy nagy százalékát egyszerűen az egész csomagot áttolják a jövőben.
3: The other extreme that we find is that some teachers tend to focus so much on the fact that the kingdom is now and in its fullness.
4: Egy másik szélsőség az, amikor bizonyos tanítók annyira koncentrálnak arra, hogy a királyság már itt van a maga teljességében.
3: They will say that Satan has already completely bound.
4: Hogy azt mondják, hogy a sátán már teljesen meg van kötözve.
3: So there's no point to spiritual warfare.
4: Tehát a szellemi harcnak semmi értelme.
3: And that's an extreme as well.
4: De ez is szélsőség.
3: Because the scripture teaches us that we are in a war constantly, and that's an active war.
4: Mert a Biblia igenis azt tanítja, hogy folyamatosan egy valóságosan folyó háborúban vagyunk.
3: And while it's true that Jesus bound the powers of darkness, he defeated death, theologically that's true.
4: És noha igaz, hogy Jézus legyőzte a halált és a sötétség minden erejét megkötözte, teológiailag ez így van.
3: As this is worked out on the earth, we still struggle, the Bible says.
4: De a Biblia szerint is nekünk harcaink vannak, miközben ez a földön megnyilvánul, megvalósul.
3: And in Ephesians, where it talks us about we are wrestling not against flesh and blood, but against spiritual powers, that was written to Christians, and it was decades after the resurrection.
4: Az Efézusi levélben például arról van szó, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem szellemi fejedelemségek ellen, és ezt keresztényeknek írták több évtizeddel a feltámadás után.
3: So the kingdom is now.
4: Tehát a királyság itt van most.
3: But it's also going to be completely manifested in the end. It has to be both.
4: De legvégül fog teljesen megnyilvánulni, tehát mind a két dolog igaz.
3: Some people that stress that the kingdom is now, and that's all they talk about.
4: Némelyek, akik hangsúlyozzák, hogy már most itt van a királyság, és csak erről beszélnek.
3: If someone then is not healed, who they've prayed for.
4: Ezért, hogyha valakiért imádkoznak gyógyulásért, és az nem gyógyul meg.
3: They have to find a way to explain that.
4: Akkor hát valahogy ezt meg kell magyarázniuk.
3: And so they'll usually blame the person.
4: És ezért általában a beteget hibáztatják.
3: The person didn't have enough of faith.
4: Nem volt elég hite.
3: They didn't believe in the fullness of the kingdom.
4: Nem hit a királyság teljességében.
3: That's I think sometimes that's abusive.
4: Én azt gondolom, hogy néha ez már bántalmazásnak számít.
3: And it comes from a faulty view of the fact that yes, the kingdom is here, but we are still in the process of coming into it.
4: Mert egy téves nézetből származik, nem úgy látják ezek az emberek, hogy ugyan itt van már a királyság, de közben jön is folyamatosan.
3: So if you can just let me show you a little bit about the history of how I've come to this conclusion.
4: Kicsit elmondanék abból, hogy hogyan jutottam erre a következtetésre.
3: In the Old Testament, the kingdom of God was declared very simply.
4: Az Ószövetségben nagyon egyszerűen jelentették ki Isten királyságát.
3: First of all, God already rules over everything.
4: Mindenek előtt Isten már minden fölött uralkodik.
3: I think some of this might be on slides. Let me just catch up to where my... Okay, you can just stop there.
4: Akkor itt mondom.
3: God rules over everything, and Psalms 103 says, the Lord has established his throne in the heavens, and his sovereignty rules over all.
4: Tehát Isten minden fölött uralkodik, a 103. Zsoltár is azt mondja, hogy Isten felállította az ő trónját a mennyben, és minden fölött uralkodik.
3: Very simple truth. God is completely in control and has sovereign rule over everything.
4: Ez egy nagyon egyszerű szabály. Isten teljes uralmat gyakorol minden fölött.
3: And they also, the Bible talks about the fact that the kingdom is eternal.
4: A Biblia arról is beszél, hogy a királyság örökkévaló.
3: In Psalms 145, verse 11.
4: Amikor a 145. Zsoltár 11-ben azt mondja.
3: It says, they shall speak of the glory of your kingdom and talk of your power.
4: A te királyságod dicsőségéről fognak beszélni, és a te erőd nagyságáról.
3: To make known to the sons of men your mighty acts.
4: Hogy tudassák az ember fiaival a te hatalmas cselekedeteidet.
3: And the glory of the majesty of your kingdom.
4: És a te királyságod fenségének a dicsőségét.
3: Your kingdom is an everlasting kingdom.
4: A te királyságod örökkévaló királyság.
3: And your dominion endures throughout all generations.
4: És az uralmad minden nemzedéken át megmarad.
3: So in all of Israel's history, during good times and bad, they still declared the fact that God rules over everything and that his kingdom will never end.
4: Izrael az egész történelme alatt akár jó időket éltek át, akár rosszakat, mindig megvallották, hogy Isten uralkodik minden fölött és végső soron az ő kezében van az irányítás.
3: And although God was already Israel's king, they talked about the fact that a day would come when he would set up his kingdom on the earth and he would be everybody's king.
4: Ugyan ő volt Izrael királya, de beszéltek arról is, hogy eljön majd az idő, amikor ő felállítja trónját olyan módon, hogy a föld minden embere fölött ő fog uralkodni.
3: As in Daniel chapter 2 verse 44.
4: Ahogy a Dániel 2:44-ben is van.
3: In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed.
4: Azoknak az királyoknak az időjében Isten felállít egy királyságot, ami soha össze nem omlik.
3: And that kingdom will not be left for another people.
4: Ez a királyság nem marad egy másik népre.
3: It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever.
4: Hanem véget vet minden más királyságnak, összetöri őket, és ez fog uralkodni örökké.
3: So you see both the present and the future aspects where we where like it says the Lord is king, but also the Lord will become king.
4: Tehát így látjátok mind a két oldalát az éremnek, ami elmondatik, hogy az Úr király, de az Úr lesz is király.
3: We still wrestle with these tensions today because we convince ourselves that God is in charge and in control.
4: Még ma is küzdködünk ezzel a feszültséggel, mert meggyőzzük magunkat, hogy Istené az irányítás.
3: And yet he shared some of his power on the earth with other beings.
4: Mégis ő a földön megosztotta a hatalmát más lényekkel is.
3: He's given you a choice and a will.
4: Például adott nektek is döntési lehetőséget, akaratot.
3: Right? Some people say that everything that happens is the will of God.
4: Némelyek azt mondják, hogy minden, ami történik, Isten akarata.
3: And then I ask them, is it God's will when you commit a sin?
4: És akkor visszakérdezek, hogy Isten akarata az, amikor te bűnt követsz el?
3: Of course not.
4: Hát persze, hogy nem.
3: So God's will is not always done.
4: Tehát nem mindig történik meg Isten akarata.
3: In the end, God's will absolutely be done.
4: A végül majd mindenek végén teljesen megtörténik.
3: But he's created a universe. I'm sorry. He's created a universe in which we get to choose, and some of our choices cause things to happen that are not his will.
4: De ő egy olyan univerzumot teremtett, amiben nekünk döntési lehetőségünk van, és néhány döntésünk eredményeként olyan történik, ami nem az ő akarata.
3: Islam has a God that is very arbitrary and fickle. He's arbitrary. He decides everything as.
4: Igen, tehát az iszlámnak olyan istene van, ahol mindent az ő istenük dönt el egyértelműen.
3: So everything is according to the will of Allah.
4: Tehát minden Allah akarata, ami történik.
3: And in a sense, we have a sovereign God, but He has created a universe which allows choice from people.
4: A mi istenünk is szuverén uralkodó, de egy olyan univerzumot teremtett, ahol az embereknek döntési lehetőségük van.
3: To complicate that even further.
4: Hogy még tovább bonyolódjon a helyzet.
3: There is a third category of people of beings of angels and demons.
4: Van egy harmadik csoportja a lényeknek, ezek az angyalok és a démonok.
3: And I have a whole other teaching on the effects of angels and demons on the earth.
4: És egy egész tanítás sorom van arról, hogy hogyan működnek az angyalok és a démonok a földön.
3: But they do interfere and affect the lives that we live.
4: Annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy beavatkoznak az isteni itteni eseményekbe és az életünkbe.
3: We live in a constant war which we know God will win. There's no question about that, but there is in the meantime some tension.
4: Egy folyamatos háborúban élünk tehát, amiről tudjuk, hogy végső soron Isten fogja megnyerni, meg ő már meg is nyerte, de mégis jelenleg ebben a feszültségben élünk.
3: So the Lord will become king over all the earth.
4: Tehát az Úr lesz az egész föld királya.
3: And eventually he will judge all the nations of the earth.
4: És végül ő fogja megítélni a világ minden nemzetét.
3: We see this in Psalms 96 in verse 10.
4: Ezt a 96. Zsoltár 10-ben látjuk.
3: Say among the nations the Lord reigns.
4: Mondjátok a nemzetek között az Úr uralkodik.
3: This is the gospel of the kingdom.
4: Ez a királyság evangéliuma.
3: Let the heavens be glad, let the earth rejoice, let the sea roar and all it contains.
4: Örüljön a menny és a föld és a tenger, zúgjon és minden, ami abban él.
3: Let the field exult and all that is in it.
4: A mező is újjongjon és minden, ami benne van.
3: Then all the trees of the forest will sing for joy.
4: És akkor örömmel énekel majd az erdő minden fája.
3: Before the Lord, for he is coming.
4: Az Úr előtt, mert ő jön.
3: He is coming to judge the earth.
4: Jön, hogy megítélje a földet.
3: So they knew that God was already present among them.
4: Tehát ők is tudták már, hogy Isten jelen van közöttük.
3: They didn't have a concept of Father, Son and Holy Spirit in the old covenant.
4: Az Ószövetségben nem értették még az Atya, Fiú, Szent Szellem hármasságát.
3: But they had to live with this tension that God was here and yet God was still going to come.
4: De mégis ezzel a feszültséggel kellett élniük, hogy Isten itt van, de el is fog jönni.
3: In fact, the Old Testament speaks often of a God who comes.
4: Az Ószövetség elég gyakran beszél az eljövendő Istenről.
3: God is a God who comes, but he keeps coming.
4: Isten az az Isten, aki jön, de folyamatosan jön.
3: Now there was only one visible first coming of the Lord Jesus Christ.
4: Az Úr Jézus Krisztusnak egyetlen látható eljövetele volt eddig.
3: And there will only be one bodily return of Jesus Christ.
4: És egyszer fog testben visszajönni.
3: But God comes in his presence in many times and many ways.
4: De Isten az ő jelenlétével sokszor és sok módon jön el.
3: So he has not only come to us, but he's continuing to come to us.
4: Tehát ő nem csak eljött hozzánk, hanem folyamatosan jön hozzánk.
3: And in this age he comes to us in his presence by the Holy Spirit.
4: Ebben a korszakban a Szent Szellemmel jön el a jelenléte.
3: And the next session I'll talk about the bodily return of Jesus Christ.
4: A következő tanításban Jézus testi visszajöveteléről fogok beszélni.
3: Jesus Christ is now in heaven at the right hand of God.
4: Jézus Krisztus most a mennyben van az Atya jobbján.
3: As a man.
4: Emberként.
3: He's still God.
4: Még mindig Isten.
3: He laid his divinity aside to become a man.
4: Az istenségét félretette, hogy emberré lehessen.
3: And now he's both God and man.
4: És most egyszerre Isten is és ember is.
3: But he rules at the right hand of God as a man.
4: Emberként uralkodik Isten jobbján.
3: And when he returns and sets foot on the earth, he will come in a body as a man.
4: És amikor majd visszatér és a lábát újra leteszi a földre, emberként testben fog eljönni.
3: This is the coming of the king.
4: Ez a király eljövetele.
3: Let me show you a timeline.
4: Egy ilyen időegyenes szeretnék mutatni nektek.
3: Israel basically divided time into two pieces.
4: Izrael alapvetően két részre osztotta az időt.
3: One was called this current age.
4: Az egyik a jelenlegi kor volt.
3: And the other one was called the age to come.
4: A másik meg az eljövendő kor, így hívták.
3: This age and the age to come.
4: Tehát a jelenkor és az eljövendő kor.
3: Very simple chart. It's just a line with a dot in the middle, and there's a transition between this age and the age to come.
4: A rajz az nagyon egyszerű, mert egy vonal a közepén van egy pötty és egy átmenet a két korszak között.
3: So God was already king now in this age.
4: Tehát Isten már ebben a korszakban király.
3: But a time will come where he's king over everybody and everything.
4: De eljön majd az idő, amikor mindenki és minden fölött király lesz.
3: So the Old Testament prophets announced today when men will live together in peace.
4: Az ószövetségi proféták beszéltek egy olyan napról, amikor majd az emberek együtt élnek békességben.
3: God will judge between the nations.
4: Isten fog ítélkezni a nemzetek között.
3: They will beat their swords into plowshares.
4: És a kardjaikból kapákat, kaszákat kovácsolnak.
3: Turn their spears into pruning hooks.
4: És a metszőkéseket a dárdákból.
3: Nation will not lift up sword against nation.
4: Nemzet nem támad nemzet ellen karddal.
3: Neither will they learn war anymore.
4: És háború többé nem tanulnak.
3: That's Isaiah 2.
4: Ez az Ézsaiás 2-ben van.
3: So Israel always looked forward to this glorious age when there would be a kingdom that would end some of the tensions they live with.
4: Tehát Izrael mindig várta ezt a dicsőséges napot, amikor lesz ez egy királyság, ami feloldja az ő eddigi feszültségeiket.
3: Now if you could picture a timeline with a center dot.
4: Hogyha el tudjátok képzelni ezt az időegyenes középen a pöttyel.
3: There a shift would come when they would move from this current age into the future age.
4: Lesz majd egy váltási pont, amikor ebből a korszakból átmegyünk a következő korszakba, jövőbe.
3: The coming of Jesus actually marked that center.
4: Ez a középpont tulajdonképpen Jézus visszajövetele.
3: All right. Yeah, this I have my order mixed up. I apologize.
4: Igen,
3: okay, here's the timeline.
4: Összekevert a sorrendet egy kicsit. Na, ez az időegyenes.
3: This is Judaism's view where we have this age and the age to come. Now the coming of Jesus would mark the change or the shift.
4: Ez a judaizmusnak az idővonala, a jelen korszak és a jövendő korszakról szól, és ott középen a vonal az Jézus visszajövetele.
3: In Mark 1, it says, after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God.
4: A Márk 1-ben az van, hogy miután János letartóztatták, Jézus eljött Galileába, hogy hirdesse az evangéliumot.
3: And he said, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand.
4: És azt mondta, betölt az idő, elközelített Isten királysága.
3: Repent and believe the gospel.
4: Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.
3: So John the Baptist was before this even preaching, repent for the kingdom of God is at hand.
4: Ezt megelőzően is hirdette keresztelő János, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten királysága.
3: Like the wave, it's about to crash upon you.
4: Ez olyan, mint amikor az a hullám már a fejünk fölött hajlik, és már majdnem ránk zuhan a víz.
3: It's already in motion, and there's nothing you can do about it, except you need to make a decision about the wave.
4: Tehát már folyamatban van a dolog, semmit nem tehetünk ellene, csak egy döntést kell hoznunk, hogy hogy viszonyulunk a hullámhoz.
3: If you've ever been to the ocean, like in the Atlantic Ocean, we have big waves, maybe 10-15 feet tall.
4: Hogyha voltatok már óceán mellett, nálunk az Atlanti óceán van, ilyen 10 méteres hullámok is vannak.
3: Sometimes you have to decide whether you're going to go under the wave or ride the wave or what are you going to do, because you're not going to stop the wave.
4: És hogyha benne vagy éppen a vízben, akkor el kell döntened előbb-utóbb, hogy alábuksz a hullámnak, vagy meglovagolod a hullámot, mert hogy az ott van mindenképpen.
3: So the Gospel of Matthew talks about the fact that the kingdom is present.
4: Tehát Máté evangéliuma beszél arról, hogy jelen való a királyság.
3: But here in Mark, a new development is when he says the time is fulfilled.
4: De most Márknál ez egy új fejlemény, amikor azt mondja Jézus, hogy betelt az idő.
3: So Jesus taught not only that there that the kingdom was here or about to come, but that visitation was already in progress.
4: Tehát Jézus nem csak arról beszélt, hogy itt van, vagy elközelített, jön Isten királysága, hanem arról is, hogy a folyamat elindult már.
3: So when he stood in the synagogue and he said, today scripture is fulfilled in your hearing.
4: Tehát amikor ott állt a zsinagógában, és azt mondta, hogy ez az írás most teljesedett be a ti hallásotokra.
3: He was saying that the day that the prophets have talked about and that we've all waited for has come.
4: Ekkor azt mondta, hogy az a pillanat, amiről a proféták profétáltak, és mindannyian erre vártunk, na ez jött el most.
3: He himself was the event that changed the shift between the two ages.
4: Jézus maga volt az esemény, ami a váltópont volt a két korszak között.
3: And then Jesus announced, the kingdom of God is in your midst.
4: És aztán Jézus bejelentette, hogy közöttetek van Isten királysága.
3: I think speaking of himself primarily.
4: Azt gondolom elsősorban önmagáról beszéltekkor.
3: But also the fact that on the earth the kingdom had now come.
4: De arról is, hogy most elérkezett a földre a királyság.
3: You know, Jesus said, I'm the beginning and the end.
4: Tudjátok, Jézus azt mondta, én vagyok a kezdet és a vég.
3: When you meet Jesus, you meet the end.
4: Tehát amikor találkozol Jézussal, akkor a véggel találkozol.
3: He is your full destiny.
4: Ő a te teljes rendeltetésed, a végzeted.
3: And you meet the future and the end at the same time.
4: Egyszerre találkozol a jövővel és a véggel, a jelennel.
3: But even the teaching of Jesus acknowledged a future fullness of the kingdom.
4: De Jézus is a tanításában elismerte, hogy a jövőben fog teljesen megvalósulni a királyság.
3: In Luke 19:11 it says this.
4: A Lukács 19:11-ben azt mondja.
3: While they were listening to these things, Jesus went on to tell a parable because he was near Jerusalem, and they supposed that the kingdom of God was going to appear immediately.
4: És mikor azok ezeket hallották, folytatta és mondott egy példázatot, mivel hogy közel volt Jeruzsálemhez, és azok azt gondolták, hogy azonnal megjelenik az Isten királysága.
3: What he did then is he went on to tell a parable about how to handle money.
4: Ezután elmondott egy példázatot a pénz kezeléséről.
3: Why did he do that?
4: Mert tette ezt?
3: Because they thought that the kingdom was going to appear immediately.
4: Mert azt gondolták ezek az emberek, hogy azonnal meg fog jelenni a királyság.
3: When I was first saved in the 70s,
4: amikor a 70-es években megtértem,
3: we thought Jesus was coming soon.
4: Azt gondoltuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.
3: I decided not to go to university.
4: És eldöntöttem, hogy nem megyek egyetemre.
3: I didn't want to hear anything about starting a business.
4: Semmit nem akartam hallani egy vállalkozás beindításáról.
3: All I wanted to do was play my guitar and sing because I was sure Jesus was coming soon.
4: Csak a gitáromon akartam játszani és énekelgetni, mert biztos voltam benne, hogy Jézus hamarosan eljön.
3: A few years later I did go to university and did 2 degrees.
4: Később azért néhány évvel később elmentem egyetemre és 2 diplomát is szereztem.
3: Then I started a business.
4: Aztán beindítottam egy vállalkozást.
3: Couple businesses. And you know, we didn't even want to build a church building because we thought it was unnecessary.
4: És nem akartunk gyülekezeti házat sem építeni, mert azt gondoltuk, nincs rá szükség már.
3: So it's like Jesus is saying, yes, the kingdom has come.
4: Ez olyan, mint amikor Jézus azt mondta, hogy igen, eljött már a királyság.
3: But the full manifestation of it is still yet to come.
4: De még nem nyilvánult meg teljesen, az a jövőben lesz.
3: Because there's going to be a delay.
4: Mert késlekedik.
3: And you need to learn how to handle money.
4: És meg kell tanulnotok pénzt kezelni.
3: You need to pay your bills.
4: Ki kell fizetnetek a számláitokat.
3: You need to save for the future.
4: A jövőre takarékoskodnotok kell.
3: You can't just think about going to heaven because you're going to be on the earth for a while.
4: Nem gondolhattok csak arra, hogy mentek a mennybe, mert egy darabig még itt lesztek a földön.
3: In fact, Jesus actually prayed to the Father, don't take them off the earth.
4: Igazából Jézus azért imádkozott az Atyához, hogy ne vedd el őket a földről.
3: Remember that in his prayer in John?
4: Emlékeztek az imájára Jánosnál?
3: I ask that you don't take them from here.
4: Nem, azt kérem, hogy ne vedd el őket innen.
3: Because he wants us here.
4: Mert is Jézus azt akarja, hogy itt legyünk.
3: He wants us to take the kingdom to the uttermost parts of the earth.
4: Azt akarja, hogy a föld végső határáig elvigyük a királyságot.
3: We can't just form a Christian club and encourage each other and hang on until Jesus comes.
4: Tehát nem alakíthatunk egy keresztény klubot, ahol csak egymást bátorítjuk, hogy tartsunk ki, amíg Jézus visszajön.
3: You know, if we don't have a heart for the nations, that's not good because Jesus does.
4: Tudjátok, ha nem ég a szívünk a nemzetekért, az nem jó, mert Jézusé égértünk.
3: He wants to see our communities and our nations transformed.
4: Akarja látni, hogy az lakóközösségeink, a nemzeteink átalakuljanak.
3: That's why Christians need to be involved in business and politics.
4: Ezért kell a keresztényeknek benne lenni az üzleti életben és a politikában.
3: And we do ourselves harm when we just refuse everything other than singing and praying and reading the Bible.
4: És önmagunknak ártunk akkor, hogyha nem vagyunk hajlandók másra, mint énekelni, imádkozni és olvasni a Bibliát.
3: And I'm not making fun of those things, those are very essential.
4: Persze nem kicsúfolni akarom ezeket a tevékenységeket, hiszen ezek létfontosságú.
3: But if Jesus said pray that the kingdom comes here, why would we just think about there?
4: De hogyha Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk, hogy jöjjön el ide a királyság, akkor mi miért csak azon gondolkodnánk, ami majd ott lesz.
3: So I now encourage our young people to go to university and get a degree if they need to.
4: Tehát én arra bátorítom a fiataljainkat, hogyha kell, akkor menjenek el egyetemre, szerezzenek diplomát.
3: In America, most of the teachers in universities are secular, they're not Christians.
4: A egyetemeken, Amerikában a legtöbb egyetemi tanár nem keresztény, hanem világi ember.
3: So the church has taken a position, well don't go to college because they have bad ideas there.
4: Tehát az egyház ezt a nézetet vette föl, hogy nem menjetek főiskolára, mert ott rossz fogalmaik vannak az embereknek.
3: The other approach is to get a degree as a Christian, become a lecturer at a university, and change the country through the young minds that come there.
4: De a másik nézet az, hogyha keresztény vagy, akkor menj el egyetem, a lakóközösségeink, a nemzeteink átalakuljanak.
3: That's why Christians need to be involved in business and politics.
4: Ezért kell a keresztényeknek benne lenni az üzleti életben és a politikában.
3: And we do ourselves harm when we just refuse everything other than singing and praying and reading the Bible.
4: És önmagunknak ártunk akkor, hogyha nem vagyunk hajlandók másra, mint énekelni, imádkozni és olvasni a Bibliát.
3: And I'm not making fun of those things, those are very essential.
4: Persze nem kicsúfolni akarom ezeket a tevékenységeket, hiszen ezek létfontosságú.
3: But if Jesus said pray that the kingdom comes here, why would we just think about there?
4: De hogyha Jézus azt mondta, hogy imádkozzunk, hogy jöjjön el ide a királyság, akkor mi miért csak azon gondolkodnánk, ami majd ott lesz.
3: So I now encourage our young people to go to university and get a degree if they need to.
4: Tehát én arra bátorítom a fiataljainkat, hogyha kell, akkor menjenek el egyetemre, szerezzenek diplomát.
3: In America, most of the teachers in universities are secular, they're not Christians.
4: A egyetemeken, Amerikában a legtöbb egyetemi tanár nem keresztény, hanem világi ember.
3: So the church has taken a position, well don't go to college because they have bad ideas there.
4: Tehát az egyház ezt a nézetet vette föl, hogy nem menjetek főiskolára, mert ott rossz fogalmaik vannak az embereknek.
3: The other approach is to get a degree as a Christian, become a lecturer at a university, and change the country through the young minds that come there.
4: De a másik nézet az, hogyha keresztény vagy,

0: akkor mi még csak azon gondolkodnánk, ami majd ott lesz.
1: So I now encourage our young people to go to university and get a degree if they need to.
0: Tehát én arra bátorítom a fiataljainkat, hogyha kell, akkor menjenek el egyetemre, szerezzenek egy diplomát.
1: In America, most of the teachers in universities are secular, they're not Christians.
0: A egyetemeken, Amerikában a legtöbb egyetemi tanár nem keresztény, hanem világi ember.
1: So the church has taken a position, well, don't go to college because they have bad ideas there.
0: Tehát az egyház ezt a nézetet vette föl, hogy nem menjetek főiskolára, mert ott rossz fogalmaik vannak az embereknek.
1: The other approach is to get a degree as a Christian, become a lecturer at a university, and change the country through the young minds that come there.
0: De a másik nézet az, hogyha keresztény vagy, akkor menj el egyetemre, legyél egyetemi tanár, és a kereszténység nézeteivel oktasd azokat a fiatalokat, akik oda járni fognak, és így változtasd meg az országot.
1: And we see politics as a dirty profession.
0: Mi ugye azt látjuk, hogy nagyon piszkos szakma a politika.
1: And I understand that. Even in my country, the political party that I belong to is corrupt at the top, and I know where the corruption is.
0: Én tudom, hogy ez így van Amerikában is, az a politikai párt, amelyhez tartozom, tudom, hogy a csúcsvezetésében van a korrupció, azt is tudom, hogy hol.
1: But I have to stay engaged in what's happening on the earth. I can't just wait until Jesus takes me out of here.
0: De mégis részt kell vennem folyamatosan a földi eseményekben, nem várhatok egyszerűen Jézus visszajövetelére, hogy elvigyen engem innen.
1: Okay, so I've gotten way off my notes.
0: De nagyon eltértem a jegyzeteimtől.
1: So Jesus told this parable about using money because he wanted them to understand that he wants them here and they have to stay engaged in the culture.
0: Tehát Jézus azért mondta el a példázatot a pénzkezelésről, mert azt akarta, hogy akik hallgatják, részt vegyenek a földi társadalom eseményeiben folyamatosan.
1: Toward the end of his life, he did give a teaching about the end of the age.
0: Az élete vége felé adott egy tanítást a korszak végéről.
1: It's probably the longest teaching or sermon that Jesus gave. It's in Matthew 21-25.
0: Ez valószínűleg Jézus leghosszabb tanítása, amit elmondott. Ez a Máté 21-től 25-ig tart.
1: We're not going to read it, of course.
0: Természetesen nem fogjuk elolvasni.
1: But he says the kingdom will come, but not until there are times of great tribulation.
0: Tehát azt mondta Jézus, hogy el fog jönni a királyság, de először a nagy nyomorúság ideje lesz.
1: Nation would rise against nation and many of the things that we're seeing happening today.
0: Nemzet támad nemzet ellen, és sok olyan dologról beszélt, ami ma látható.
1: And I'm amazed at the number of earthquakes just in this year, 2012.
0: Én megdöbbenek azon, hogy már csak ebben az évben, 2012-ben hány földrengés volt.
1: And Jesus talked about the fact that there would be a delay to the kingdom.
0: Jézus beszélt arról, hogy késlekedik a királyság.
1: So the kingdom is here, but the fullness of it would be delayed.
0: Tehát itt van, de késlekedik a teljességének az eljövetele.
1: And the reason it's delayed is so that the gospel can be preached to all nations.
0: És azért késlekedik, hogy az evangéliumot minden nemzetnek hirdetni lehessen.
1: And he tells a parable about the 10 virgins.
0: És mondott egy példázatot a 10 szűzről.
1: 5 of them were foolish.
0: Ötük bolond volt.
1: Because they ran out of oil while the bridegroom delayed.
0: Mert míg a vőlegény késlekedett, elfogyott az olajuk.
1: So we should be expecting the return of Jesus.
0: Tehát kell várnunk Jézus eljövetelét.
1: We have to live as if there could be a delay.
0: De úgy kell élnünk, mintha ez még sokáig késhetne.
1: And the wise virgins were those that had enough of oil to last until the delay.
0: Azok voltak a bölcs szűzek, akiknek volt elég olajuk, hogy kitartson, akkor is a késik a vőlegény.
1: Now I believe we already live in the last days.
0: Én hiszem, hogy már most az utolsó napokban élünk.
1: In one sense, at Pentecost, when Peter quoted the prophecy of Joel.
0: Egy bizonyos értelemben pünköskor, amikor Péter idézte Joel proféciáját.
1: He inserted the words in the last days.
0: Ő beletette azokat a szavakat, hogy az utolsó napokban.
1: And I believe that the transition to the age to come happened during the time when Jesus was here and then with the outpouring of the Holy Spirit.
0: És én hiszem, hogy az átmenet a következő korszakban akkor történt, amikor Jézus még itt volt, illetve amikor kiáradt a Szent Szellem.
1: So in one sense the last days began at Pentecost.
0: Tehát bizonyos értelemben az utolsó napok pünköstkor kezdődtek el.
1: But there is this period at the end of the age that's going to be intense tribulation.
0: De most a korszak végén egy olyan időszak lesz, ahol nagyon erőteljes nyomorúság lesz.
1: So it's going to get more fun in a minute.
0: Tehát mindjárt majd kicsit vidámabb lesz a téma.
1: I believe that there's actually an overlap between this age and the age to come.
0: Én hiszem, hogy valójában átfedés van a jelen korszak és a következő korszak között. Lapozzunk.
1: Okay, so we have Judaism's view in the top.
0: Tehát fölül látjuk a felső vonalon a judaista elképzelést.
1: Christ came in the center of these two ages.
0: Aztán Jézus eljött a két korszak találkozási pontja

0: akkor.
1: And he fulfilled the center.
0: És kitöltötte, ő lett a középpont.
1: You can go on to the next slide.
0: Lapozhatunk egyet.
1: Okay, just stop there for a minute.
0: Na, akkor itt leállunk.
1: When Jesus came,
0: amikor Jézus eljött,
1: the age to come began.
0: Elkezdődött a következő korszak.
1: But yet we still live in this age on the earth.
0: De még közben ebben a korban élünk itt lenne a földön.
1: And between the time of Christ's first coming and his second coming,
0: és Jézus első és második visszajövetelek között,
1: we could say that these two ages overlap.
0: Azt látjuk, hogy a két korszak átfedésben van.
1: We who've received the Holy Spirit,
0: mi akik megkaptuk a Szent Szellemet,
1: we already in some ways live in the age to come.
0: Bizonyos szempontokból már a jövő korszakban élünk.
1: The Bible says we have tasted the powers of the age to come.
0: A Biblia azt mondja, hogy megízleltük a jövendő világ erőit.
1: But we still live on the earth.
0: De még mindig a földön élünk.
1: We still get sick.
0: Még mindig megbetegszünk.
1: We still wrestle with demons.
0: Küzdködünk a démonokkal.
1: And the rest of the world certainly lives in this age.
0: A világ többi része pedig kétségtelenül ebben a korszakban él.
1: They've not tasted the powers of the age to come.
0: Mert ők nem is ízlelték meg a jövendő világnak erőit.
1: So the present age and the age of the kingdom exist together for a period of time.
0: Tehát a jelen korszak és a királyság korszaka jelenleg együtt, egymás mellett él.
1: The kingdom is already here and yet it's not completely manifested everywhere.
0: A királyság már itt van, de még nem nyilvánult meg a teljességében mindenhol.
1: That's why Jesus taught that we could enter the kingdom.
0: Ezért tanította Jézus azt, hogy beléphetünk a királyságba.
1: Even in this present age.
0: Már ebben a jelen korszakban.
1: And he taught us to pray. That he said, pray your kingdom will come and your will be done on earth as it is in heaven.
0: És úgy tanított minket imádkozni, hogy jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod a földön, ahogy megvan a mennyben.
1: If we say that God is completely sovereign,
0: ha azt mondjuk, hogy Isten teljesen szuverén,
1: the kingdom is already now in its fullness,
0: a királyság már itt van a maga teljességében,
1: and we just completely minimize the devil and all those other things,
0: és teljesen lekicsinyeljük az sátánnak és az ilyesmiknek a működését,
1: it actually almost makes prayer absurd.
0: Gyakorlatilag ezzel szinte fölöslegessé tesszük az imádkozást.
1: If God's will is already being done entirely,
0: hogyha már maradéktalanul megvalósul Isten akarata,
1: if the devil is not active,
0: hogyha a sátán nem működik,
1: we don't have to engage in spiritual warfare,
0: és nem kell a szellemi harcba részt vennünk,
1: why would we pray?
0: Akkor miért imádkoznánk?
1: But actually the writings of Paul show that that Satan thwarted him several times from doing something that he felt God wanted him to do.
0: Pedig Pál írásaiból kiderül, hogy a sátán őt többször megakadályozta abban, hogy megtegyen valamit, ami Isten akarata volt a számára.
1: So that's why I say we live in a time when the kingdom is already here, but yet we also live in this age where we wrestle with the other things.
0: Tehát ezért mondom azt, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor a királyság már itt van, de közben még küzdködünk többi dolgokkal is.
1: Now the kingdom of God is here. That's there's no doubt about that.
0: Tehát afelől semmi kétség, hogy Isten királysága már itt van.
1: The Bible says the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit.
0: A Biblia azt mondja, hogy igaz állapot, békesség és a Szent Szellemben való öröm Isten királysága.
1: We have that now.
0: Ez már most a miénk.
1: Later today I'll talk to you about the fact that the kingdom is in the Holy Spirit.
0: Később majd ma elmondom, hogy a királyság a Szent Szellemben van.
1: If it's righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, we can say that the kingdom is in the Holy Spirit.
0: Hogyha azt mondjuk, hogy a királyság igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm, illetve minden a Szent Szellemben, akkor a királyság a Szent Szellemben van.
1: So in the outpouring of the Holy Spirit, we have the kingdom present.
0: Tehát a Szent Szellem kiáradásában jelen van a királyság.
1: But Jesus also said about the end days that the king will say to those in his right hand, come, blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you.
0: De azt is mondta Jézus, hogy az idők végén ugye lesz egy olyan, amikor az Atya azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek és foglaljátok el a királyságot, ami nektek készítetett.
1: So you understand that there is a future fulfillment where we're going to be given something greater that we can enter.
0: Tehát értjük ebből, hogy a királyság a jövőben valami nagyobb mérvű dolog lesz, amikor valami nagyobbat élhetünk át, mint amiben most részünk van.
1: The parables of Jesus make it clear that the kingdom is here, but that it's still active and growing.
0: Jézus példázataiból egyértelmű, hogy a királyság már itt van, de tevékeny és egyre növekszik.
1: It's like a tiny seed that grows into a big tree.
0: Olyan, mint egy apró fa, amiből apró mag, amiből nagy fa fejlődik.
1: And it's like a little bit of leaven that will continue to grow until it affects the whole lump.
0: És olyan, mint egy kis kovász, ami elterjed fokozatosan az egész tésztában és megerjeszti.
1: This is why I'm confident that the kingdom of God cannot be stopped.
0: Ezért bizakszom abban, hogy Isten királysága nem megállítható.
1: Islam will not stop it.
0: Az iszlám sem fogja megállítani.
1: Political systems will not stop it.
0: Politikai rendszerek sem fogják.
1: Persecution will certainly not stop it.
0: A üldöztetés meg egyáltalán nem
1: Because
0: fogja megállítani.
1: The kingdom has a life of its own that is moving.
0: Mert a királyságnak saját élete van, és ez fejlődik, halad.
1: So Jesus reigns as king over the present and the future at the same time.
0: Tehát Jézus mint király uralkodik egyszerre a jelen és a jövő fölött.
1: Ephesians 1:21 says this.
0: Efézus 1:21 azt mondja.
1: That Christ has seated, God has seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
0: Tehát ugye Isten ültette Jézust a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is.
1: If all we had were a single division of the ages, at the return of Christ, we would have to wait for the future age to come.
0: Tehát, hogyha ilyen egyértelműen elválasztanánk egymástól a korszakokat, akkor még Jézus eljövetelekor is várnunk kell a következő korszakra.
1: But in a sense, the future has already come.
0: De egy bizonyos értelemben a jövő már eljött.
1: Jesus is the future.
0: Jézus a jövő.
1: When we receive the Holy Spirit, we receive the power of the age to come.
0: Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, akkor az eljövendő világ erejét fogadjuk be.
1: That's why in many revivals people are convinced that Jesus is coming soon.
0: Ezért volt az, hogy sok ébredésben az emberek megvoltak arról győződve, hogy Jézus hamarosan visszajön.
1: Because in the Holy Spirit they're tasting the future.
0: Mert a Szent Szellemben a jövőt ízlelték meg.
1: So they live here and now, but they're tasting something of the future and they're convinced that it's here.
0: Tehát itt és most éltek a maguk idejében, de megízleltek valamit a jövőből, és ezért hitték, hogy a jövő mindjárt itt lesz.
1: So the power of the age to come has now affected and entered the current age.
0: Tehát a jövendő világ ereje és az maga belépett a jelenkorba és hat rá.
1: Paul says that Christ gave himself for our sins to deliver us from this present evil age.
0: Azt mondta Pál, hogy Krisztus azért adta magát oda, hogy megszabadítson minket ettől a jelen való világtól.
1: So while we still live in the present evil age, Christ has delivered us from it.
0: Tehát miközben a jelen való gonosz világban élünk, Jézus minket már meg is szabadított tőle.
1: The kingdom belongs to the age to come.
0: A királyság a következő korszakhoz tartozik.
1: But it's already here.
0: De már itt van.
1: And so the future is here.
0: Tehát a jövő is itt van.
1: Does that make sense?
0: Értető?
1: I know it's a lot of detail.
0: Nagyon sok részletet mondok el.
1: So, not only do we taste the powers of the age to come.
0: Tehát nem csak megízleljük a jövendő világ erőit.
1: But the Bible tells us that we don't need to be conformed to this current age.
0: Hanem a Biblia azt is mondja, hogy nem kell alkalmazkodnunk a jelenlegi korszakhoz.
1: Because we belong to the age of the future.
0: Mert mi a jövő korszakához tartozunk.
1: You can live in the age to come now.
0: Most élhetsz már a jövő korszakban.
1: So in a sense, the kingdom of the future has invaded this present age, and we've become part of it.
0: Tehát bizonyos értelemben az eljövendő királyság már behatolt ebbe a korszakba, és mi részei lehetünk neki.
1: Then the second coming of Christ, when he comes back on the earth,
0: aztán Jézus második eljövetele, amikor visszajön a földre,
1: it will end this overlap,
0: az véget vet ennek az átfedésnek,
1: and it will usher in the full consummation of the kingdom of God.
0: És akkor Isten királysága a maga teljességében megvalósul.
1: They said to Jesus, tell us when these things will happen, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age.
0: Jézustól ezt kérdezték, hogy mondd el nekünk, mikor lesznek ezek, mik a jelei a te eljövetelednek és a korszak végének.
1: So his coming is the end of the age.
0: Tehát az ő eljövetele a korszak vége.
1: And that will end the overlap.
0: És itt lesz vége az átfedésnek.
1: So you see, you can change to another slide.
0: Nézzük,
1: and see what
0: egyet lapozunk, mi történik.
1: Right now we live in what I call, or we call, the already not yet.
0: Mi most abban a korszakban élünk, amit én úgy mondok, hogy már még nem.
1: It's a tricky way of saying that yes, we live in the kingdom, but not yet completely in the fullness of the kingdom.
0: Tehát ezzel mondjuk azt, hogy igen, már a királyságban élünk, de még nem a teljességében.
1: Because the kingdom is here, we can expect God to heal the sick right here.
0: Mivel a királyság már itt van, elvárhatjuk Istentől, hogy meggyógyítsa a betegeket.
1: And I think the closer we get to the end of the age, the more healings and miracles we'll see.
0: És én azt gondolom, hogy minél közelebb kerülünk a korszak végéhez, annál több gyógyulást, élet és csodát fogunk látni.
1: But let's be honest.
0: De legyünk őszinték.
1: We still wrestle with the demonic.
0: Még mindig küzdünk a démoni erőkkel.
1: We still have sin and sickness.
0: Még mindig van köztünk bűn és betegség.
1: So while we already have the kingdom, we don't have it completely yet.
0: Tehát miközben már a miénk a királyság, még nem teljesen a miénk.
1: And I, sometimes when I've taught this, some spirit-filled people got very angry with me.
0: Néha, amikor erről tanítok, akkor nagyon megharagszik rám néhány Szent Szellemmel telt ember.
1: They're saying that what I'm teaching produces unbelief and that it's not in faith.
0: Mert azt mondják, hogy amit tanítok, az hitetlenséget gerjeszt, és akkor nem lehet hitben működni.
1: I would be the first to admit that when we pray for the sick, the most important aspect is that we have faith for healing.
0: Én az vagyok az első, aki elismeri, hogyha a betegekért imádkozunk, akkor az a legfontosabb dolog, hogy hitünk legyen arra, hogy meggyógyulnak.
1: But I've known some in what I would call a hyper-faith position.
0: De találkoztam már ilyen szuperhit hozzáállással.
1: They have no way to explain why someone who has prayed for healing hundreds of times isn't healed.
0: Ezek az emberek nem tudják megmagyarázni, hogy miért van az, hogy valakiért imádkoztak százszor, hogy gyógyuljon meg, és még mindig nem gyógyult meg.
1: It obviously couldn't be their faith.
0: Nyilvánvalóan nem lehet az ő hitükkel probléma.
1: Because they're amazing.
0: Mert elképesztő hitük van ezeknek.
1: It could only be the lack of faith and the sin on the part of the person that died.
0: Nyilván csak a meghalt vagy betegen maradt illető bűne vagy hibája, hit hiánya lehetett a bűnös.
1: So I think this is cruel.
0: Azt gondolom, ez kegyetlen.
1: Yes, it's abusive.
0: Ez bántalmazás, már visszaélés.
1: And I try to focus mostly on kingdom now.
0: Én próbálok leginkább a jelen való királyságra koncentrálni.
1: Because that encourages me to believe that I will see miracles in this current age.
0: Mert ez bátorít engem arra, hogy higgyek, hogy ebben a korszakban látni fogok csodákat és jeleket.
1: But I still have to be realistic about all the other things the Bible says of a greater aspect of the kingdom still coming.
0: De azért reálisnak kell lennem, tudnom kell, hogy a Biblia beszél arról, hogy a királyságnak nagyobb dimenziói még eljönnek majd.
1: So during the time of overlap,
0: tehát az átfedés alatt,
1: we can expect miracles.
0: Számíthatunk csodákra.
1: All the gifts of the Holy Spirit are still in operation.
0: A Szent Szellem minden ajándéka továbbra is működik.
1: Apostles, prophets, all those things are still for today.
0: A mai napra vonatkozik az apostolok, proféták és többiek szolgálata.
1: But also during the overlap we have the devil at work on the earth.
0: De azért az átfedés ideje alatt még az ördög is munkálkodik a földön.
1: During this overlap Christ works out his purposes through us.
0: Ebben az átfedési időszakban Krisztus az ő céljait rajtunk keresztül valósítja meg.
1: In 1 Corinthians 15, verse 22,
0: az 1 Korintus 15:22-ben
1: it says, then comes the end,
0: azt mondja, és akkor jön el a vég,
1: when he hands over the kingdom to the God and Father,
0: amikor átadja a királyságot Istennek és az atyának,
1: when he has abolished all rule and all authority and power.
0: Miután már eltörölt minden hatalmat, erőt és uralságot.
1: For he must reign until he has put all his enemies under his feet.
0: Mert addig kell élnie, hogy míg minden ellenségét a lábai alá nem veti.
1: So while the death of Christ has technically put all his enemies under his feet,
0: tehát míg tudományos alapon Jézus halála minden ellenségét az ő lábai alá vetette.
1: He is now sat down at the right hand of the Father.
0: És utána Jézus leült az atya jobbjára.
1: And he's going to continue to rule until that's all worked out on the earth.
0: Ő tovább uralkodik addig, amíg az összes többi ilyen maradék probléma meg nem oldódik a földön.
1: I believe that God still intervenes regularly as he gives breakthroughs of his power from the future.
0: Én hiszem, hogy Isten ma is munkálkodik, amikor az ő a jövendő erőket kell áttöréssel betör a jelenbe is.
1: There's a whole concept in the scriptures that we call the suddenlies of God.
0: A Bibliában van egy egész fogalomrendszer, amit úgy hívunk, hogy Isten hirtelenjei.
1: When God suddenly intervenes.
0: Amikor Isten hirtelen közbelép.
1: Pentecost was an explosion.
0: Például a pünkösd is egy ilyen robbanás volt.
1: He says, go into all the world and preach the gospel.
0: Azt mondta, menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot.
1: But wait.
0: De várjatok.
1: Go to the city and wait.
0: Menjetek el a városba és várjatok.
1: Because I need to give you my power first.
0: Mert először oda kell, hogy adjam nektek az erőmet.
1: The explosion comes.
0: Jön a robbanás.
1: And they take the kingdom all over the Roman Empire and the
0: world. És akkor elvitték a tanítványok a római világ minden részére az evangéliumot.
1: Every revival is an intervention of God.
0: minden ébredés Isten beavatkozása.
1: That's why it's filled with supernatural phenomena.
0: Ezért vannak ezek tele természetfölötti jelenségekkel.
1: Unnatural things happen in this age when the power of the future breaks in.
0: Nem természetes dolgok történnek ebben a világban akkor, amikor a következő korszak ereje áttör ide.
1: Let's advance the slide, see what's next.
0: Menjünk egyel tovább, nézzük mi a következő.
1: So it breaks through from the future into the present in successive interventions.
0: Tehát a jövőből a jelenbe egymást követő beavatkozások által lép be, tör be.
1: And next.
0: Következő.
1: So let's just suppose the first dotted line was, let's say, the power encounter between Elijah and the prophets of Baal.
0: Mondjuk, hogy az első ilyen kipöttyözött vonalak, azok az Illés és a Baal papok közötti összecsapásnak az ideje volt.
1: There was conflict between darkness and light.
0: Összecsapás volt a fény és a sötétség között.
1: Through the challenge that Elijah gave, God intervened.
0: Azáltal a kihívás által, amit Illés a papok elé tárt, Isten közbelépett.
1: His kingdom was furthered in Israel.
0: És előre ment az ő királyságának az ügye Izraelben.
1: There were many things like that that happened in the Old Testament.
0: Az Ószövetségben sok ilyesmi történt.
1: Then were the crosses, Jesus came and he was born.
0: Aztán ahol a kereszt van, ott Jézus megszületett,
1: eljött. He said the kingdom has come.
0: Eljött a királyság, ezt Jézus is mondta.
1: Let's go to the next slide.
0: Következő kocka.
1: And just pick any revival. Maybe this was, let's say this was the Welsh revival.
0: Válaszunk ki egy ébredés, mondjuk a Velszi ébredés van ott a kockában így függőlegesen.
1: I think there's a couple more. So all of those, just back up a minute, sorry
0: egyel
1: about
0: vissza.
1: That. Each time God comes and gives a revival, there's an intervention.
0: Tehát valahányszor Isten ad egy ébredést, akkor ő beavatkozik a földi dolgokba.
1: The future comes early.
0: És akkor korán eljön a jövő.
1: And this is why I pray for outpourings of the Holy Spirit.
0: Ezért imádkozom a Szent Szellem kiáradásaiért.
1: You have small interventions when one person receives the Holy Spirit.
0: Vannak kis beavatkozások, amikor egy ember kapja meg a Szent Szellemet.
1: One of the most fun things I do is to pray for people to receive the Holy Spirit.
0: Az egyik legjobb szórakozásom az, hogy imádkozom az emberekért, hogy kapják meg a Szent Szellemet.
1: I love saying, "Come, Holy Spirit."
0: Nagyon szeretem azt mondani, hogy jöjj, Szent Szellem.
1: Even without touching anybody and just seeing people receive from, you know, what happens.
0: És anélkül, hogy bárkit megérintenék, látom, hogy Isten megérinti az embereket, és ki tudja, mi történik.
1: It's like the power of the future comes and just intervenes right there.
0: Ez olyan, mint amikor jön a jövő ereje, és beavatkozik abba a pillanatba.
1: Every time we pray for the sick, every time we cast out demons.
0: Valahányszor betegekért imádkozunk, vagy démonokat űzünk ki.
1: We taste the power of the future age. It comes and manifests.
0: Megízleljük a jövendő világ erejét, mert jön és megnyilvánul.
1: And I teach classes on revival history. I love the many successions of revivals that the earth has seen.
0: Szoktam tanítani ébredés történetet. Nagyon szeretek beszélni az egymást követő ébredésekről, amik a Földön voltak már.
1: And I have a chart of all the revivals, I shouldn't say all, many of the revivals since the Ascension.
0: Van egy olyan táblázatom, vagy egy ábrám, amin ábrázoltam a Jézus mennybe menetele óta történt nagyon sok ébredés.
1: What's amazing is that they're happening closer together.
0: Az a megdöbbentő, hogy az idővonalon ezek egyre közelebb történnek egymáshoz.
1: The chart has to be very wide because just the last couple hundred years we've had many, many outpourings of the Holy Spirit.
0: Nagyon szélesre kellett csinálnom ezt a ábrát, mert az elmúlt évszázadban nagyon sok ébredés volt.
1: So you see a couple here and there, and then at the end there's a whole bunch. It just increases exponentially.
0: Tehát itt-ott van egy-kettő, aztán hirtelen rengeteg, ilyen exponenciálisan nőtt a számuk.
1: And so I think that the intensity will increase.
0: Tehát azt gondolom, egyre erőteljesebbek lesznek ezek.
1: The time between revivals will shorten.
0: Kettő között egyre rövidebb idő telik el.
1: They come like waves.
0: Hullámokban jönnek.
1: And the waves get bigger and they come closer together.
0: És egyre nagyobbak ezek a hullámok, és egyre sűrűbben követik egymást.
1: That's my opinion.
0: Ez az én véleményem erről.
1: That's my expectation.
0: És én erre számítok, hogy így lesz.
1: And my expectation of the future is not just about problems and tribulation.
0: A jövőtől nem csak problémákat és nyomorúságokat várok el.
1: But it's about worldwide harvest.
0: Hanem világméretű aratást.
1: We already have earthquakes.
0: Már vannak földrengések.
1: We have more wars going on now at the same time than we've ever had in history.
0: Jelenleg egyidejűleg több háború zajlik, mint a történelemben korábban bármikor.
1: Many, many border disputes, ethnic disputes just multiplied all over the earth.
0: Nagyon sok határvillongás, meg etnikai viszály dúl egyszerre.
1: A lot of the signs that Jesus spoke of in Matthew are already happening.
0: Nagyon sok jel, amiről Jézus a Máté 24-ben beszélt, már a szemünk előtt látszik.
1: But many pastors just teach such a gloomy picture of the future.
0: De nagyon sok pásztor csupán egy nagyon borús képet prédikál a jövőről.
1: It's like all we can think about is getting out of here.
0: Például, tehát amivel arra utalnak, hogy csak arra gondoljunk leginkább, hogy kikerüljünk innen.
1: And I'd be happy if God would take me home, that's fine.
0: Én nagyon örülnék, ha Isten hazavinne, semmi gond ezzel.
1: I'm happy if we're raptured out of here before there's more trouble.
0: Én örülök annak, hogyha kiragad innen minket, mielőtt még több problémánk lesz.
1: But there is so, I have so much excitement about the extension of the kingdom on the earth that I'm happy to stay here and work.
0: De itt a földön annyira izgat engem a királyság terjesztése, hogy boldogan itt maradok és dolgozom rajta.
1: People that want to get out of here quickly.
0: Azok az emberek, akik gyorsan ki akarnak innen szabadulni.
1: Might be under serious persecution. I understand why they would want to get out.
0: Lehet, hogy súlyos üldöztetést élnek át, akkor megértem, miért akarnak innen elmenni.
1: But a lot of them have just missed the whole concept of the kingdom of God.
0: De sokuk csak azért akar innen menekülni, mert egyszerűen nem értette meg Isten királyságának a igazságát.
1: They're forgetting that the yeast is going to affect the whole lump.
0: Elfelejtik, hogy a kovász az egész tésztában szét fog terjedni.
1: They're happy that it's affected them.
0: Örülnek, hogy őrájuk már hatott.
1: That's all they're concerned about.
0: És csak ez érdekli őket.
1: But the heart of God is for the nations.
0: De Isten szíve a nemzetekért dobog.
1: And I pray for your nation and mine that we have an outpouring of the Holy Spirit.
0: És én imádkozom a ti nemzetetekért és az enyémért, hogy kiáradjon köztünk a Szent Szellem.
1: We should expect him to suddenly intervene.
0: Számítanunk kell arra, hogy ő hirtelen beavatkozik.
1: And while we were worshiping today, again, I didn't understand the words.
0: Miközben ma imádtuk az Urat, most sem értettem ugye a szöveget.
1: But I was enjoying the presence of the Lord.
0: De nagyon élveztem az Úr jelenlétét.
1: And I thought, you know, sometime when you're hosting his presence like this.
0: És tudjátok, arra gondoltam, hogy egyszer, amikor így otthont adtok az ő jelenlétének, ahogy most.
1: You'll have an explosion like Pentecost.
0: Olyan robbanást fogtok átélni, mint a pünkösd volt.
1: And what you've tasted will become exponentially increased.
0: És amit átéltetek eddig, az exponenciálisan megnő.
1: And you're going to feel like you're in the future.
0: És úgy fogjátok érezni, mintha a jövőben lennétek.
1: We had an outpouring of the Holy Spirit in our church from 1994 to about 98.
0: A gyülekezetünkben 1994-től körülbelül 98-ig volt a Szent Szellemnek egy kiáradása.
1: We had people from many churches coming to the meetings.
0: Nagyon sok más gyülekezetből jöttek az összejöveteleinkre emberek.
1: We had meetings three nights a week where we would pray for people.
0: Heti három estén volt alkalmunk, amikor imádkoztunk az emberekért.
1: I would pray for people till midnight or 1 a.m. in the morning.
0: Ilyen éjfélig, meg hajnal egyig imádkoztam az emberekért.
1: Then I go to bed feeling the presence of God all over my body, yeah.
0: És aztán úgy feküdtem le az ágyamba, hogy még mindig az egész testemen éreztem Isten jelenlétét.
1: Then I would get up at 4 a.m. and drive to Philadelphia to take Hebrew classes.
0: És utána hajnal 4-kor felkeltem, hogy Philadelphiába autózzak, és héber leckéket vegyek.
1: I would function on 4 hours of sleep a night, and I felt great.
0: Nagyszerűen éreztem magam úgy, hogy rendszeresen napi 4 órát aludtam.
1: Unfortunately, I don't have that same kind of energy now.
0: Sajnos ennyi energiám most már
1: nincs. But while the Holy Spirit's presence was so intense, I felt like I was living a different kind of a life.
0: De amíg a Szent Szellem jelenléte ilyen intenzív volt, úgy éreztem, hogy egy másik életet élek.
1: I would get awake at night, and God would put a text into my mind.
0: Éjjel felébredtem, Isten egy bibliai részt belém pottyantott.
1: When I turned to it, I would just get a download of a message.
0: Oda lapoztam, és egyszerűen csak letöltöttem tőle az üzenetet.
1: I would have a 1-hour message in like 10 minutes.
0: 10 perc alatt kész voltam egy órás prédikációval.
1: And I felt like Superman.
0: Úgy éreztem magam, mint a Superman.
1: It's amazing all that you can do when you're under the anointing of the Holy Spirit.
0: Megdöbbentő, hogy mi mindent tud az ember tenni a Szent Szellem kenete alatt.
1: And of course we still draw regularly from the Holy Spirit.
0: Természetesen most is rendszeresen merítünk a Szent Szellemből.
1: But we need a more intense outpouring.
0: De egy intenzívebb kiáradásra van szükségünk.
1: That explodes.
0: Ami robban.
1: And would change the whole everything in Hungary.
0: És mindent megváltoztat Magyarországon.
1: There have been revivals before. Maybe I'll just tell you stories and forget my notes.
0: Na akkor most leteszem a jegyzetet és egy pár történetet elmondok.
1: We've had a season in the United States at one point where over 90% of the whole population was in church every Sunday morning.
0: Volt az Egyesült Államokban olyan időszak, amikor a lakosságnak több mint 90%-a elment vasárnap reggelenként gyülekezetbe.
1: Now we've fallen from that considerably right now.
0: Mára jelentősen visszaesett ez a szám.
1: I live in a very religious area, but yet we have only 30-35% of the population in church on a weekend.
0: Mi egy vallásosabb területen lakunk, és mégis a lakosságnak olyan 30-35%-a megy el vasárnap gyülekezetbe.
1: But if it's happened before, it can happen again.
0: De hogyha korábban már volt olyan, akkor megint megtörténhet.
1: We've had three major awakenings like that.
0: Három jelentős ilyen ébredésünk volt.
1: And I know the Welsh revival impacted Hungary.
0: És tudom, hogy a Velszi ébredés Magyarországra is hatott.
1: And you know, in Welsh, the year the revival hit in Wales.
0: Tudjátok, abban az évben, amikor Walesre lecsapott az ébredés.
1: They canceled the championship football match.
0: Törölték a bajnoki futballmeccset.
1: Not only because the people wanted to be in the revival meetings.
0: Nem csak azért, mert mindenki az ébredési összejövetelre akart elmenni.
1: But the footballers themselves didn't want to do the match, they wanted to be in the revival.
0: Hanem mert maguk a focisták se akartak meccselni, hanem az ébredési összejövetelen akartak lenni.
1: Crime rate goes down.
0: Csökkent a bűnözés.
1: The police and the judges don't have any work to do.
0: A rendőröknek és a bíróknak nem volt dolguk.
1: All of society changes.
0: Az egész társadalom megváltozott.
1: This has happened many times over history.
0: Ez a történelemben sokszor megtörtént.
1: One interesting story is the island of Lewis in the Hebrides Islands.
0: Az egyik érdekes történet bizonyos Lewis a Hebridákon.
1: This is in Scotland.
0: És Skóciában van, a Hebridák szigetek.
1: There was a young man and a pastor that were praying in a barn.
0: Volt ott egy fiatalember és egy pásztor, akik egy csűrben imádkoztak.
1: All night they prayed until about 5 a.m.
0: Egész éjjel imádkoztak, körülbelül hajnal 5-ig.
1: When the ground shook.
0: Amikor megremegett a föld.
1: And of course they fell down.
0: Természetesen ők elestek.
1: And they realized this awesome presence of God.
0: Érzékelték Isten fantasztikus jelenlétét, óriási
1: jelenlétét. They wanted to run and tell someone.
0: El akartak szaladni, hogy elmondják ezt valakinek.
1: So they see lights across the field.
0: És láttak a Szántóföld túlsó végén fényt.
1: They run there and there's two elderly women that are praying.
0: Oda szaladtak, és ott két idős nő imádkozott.
1: And these women have been praying for a long time for an outpouring of the Holy Spirit.
0: Már nagyon régen imádkozott ez a két idős nő a Szent Szellem kiáradásáért.
1: So you have two older women and four young men and a pastor.
0: Tehát ott volt két idős nő, négy fiatalember meg egy pásztor.
1: And when the presence of God hit the island of Hebrides.
0: És amikor a Hebrides szigetekre leszállt Isten jelenléte.
1: People began to repent even without anybody asking them.
0: Emberek elkezdtek megtérni anélkül, hogy erre bárki megkérte volna őket.
1: You could as you drove along the road, you could see people kneeling to the side of the road repenting.
0: Ahogy az ember mondjuk autózott az úton, láthatta, hogy az út mellett emberek letérdelnek és megtérnek.
1: The pastor gets to the church and the church building is surrounded with people who have come to the church for help. He didn't have a meeting.
0: A pásztor megérkezett a gyülekezetbe, körülvették az épületet az emberek, rengetegen, akik segítségért jöttek, de nem volt összejövetel.
1: They called the pastor to the police station.
0: Behívták a rendőrségre a pásztort.
1: So many people were there to confess their crimes.
0: Olyan sok ember volt ott, hogy megvallja a bűntényeit.
1: The police couldn't process the records fast enough.
0: Hogy nem tudta a rendőrség a jegyzőkönyveket elég gyorsan előállítani.
1: People were just confessing their sins.
0: Egyszerűen megvallották a bűneiket az emberek.
1: They said there was an image, they saw a vision of a ship that was out over the ocean in the sky.
0: Elmondják azt is, hogy volt egy látomás arról, hogy az égen, az égi tengerben egy hajó van.
1: And when it moved over the land, the presence of God just affected the whole island.
0: És amikor ez a hajó az adott terület fölé ért, sziget fölé ért, Isten jelenléte leszállt az egész szigetre.
1: And you know, there are stories like that from many, many places, and I'm sure there's some from Hungary that I'm not even aware of.
0: A világ nagyon sok részéről vannak ilyen történetek, és biztos vagyok benne, hogy Magyarországon is vannak, csak én nem tudom.
1: But isn't this what we need?
0: De erre van szükségünk.
1: We need God to pour out His Spirit in large measure.
0: Arra van szükségünk, hogy nagy mértékben kiárassza Isten a szellemét.
1: And I would love to see this happen in Hungary.
0: Én nagyon szeretném ezt látni Magyarországon.
1: Jesus said, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you.
0: Azt mondta Jézus, hogy ha én Isten ujjával üzem ki a démonokat, akkor Isten királysága elérkezett hozzátok.
1: Or how can anyone enter the strong man's house and carry off his property unless he first binds the strong man?
0: De hogyan mehet ki be valaki az erős ember házába és viheti el mindenét, ha csak előbb meg nem kötözi az erős ember?
1: And then he will plunder his house.
0: És utána kifoszthatja a házát.
1: So this is the role that we have now in terms of prayer.
0: Most ennek a szabálynak alapján imádkozunk.
1: I told you yesterday that we operate a 24/7 house of prayer in our old church building.
0: Mondtam nektek tegnap, hogy a gyülekezeti épületünkben működik egy heti 7 napos napi 24 órás imaközpont.
1: We've broken this up in 2-hour sets.
0: Két órás szakaszokra bontottuk föl.
1: Staffed by Christians from over 30 different churches.
0: És több mint 30 gyülekezetből járnak oda a keresztények, hogy ezeket a két órás szakaszokat ott imádkozzák.
1: So day and night for over 4 years we've had prayer and worship, a lot of worship taking place.
0: Tehát több mint 4 éve már napi 24 órában zajlik a dicsőítés, imádás és az imádkozás.
1: The reason we're doing this is because we want to see revival come.
0: Azért csináljuk ezt, mert akarjuk látni, hogy ébredés jön.
1: That's the way we felt that we should respond to the restoration of the Tabernacle of David.
0: Mi úgy éreztük, hogy így kell megvalósítanunk a Dávid sátorának a helyreállítását.
1: When I went to seminary, they told me about the mission movement of the Moravian Church.
0: Amikor elmentem szemináriumba, akkor beszéltek nekem a Morva egyháznak az ébredési működésére.
1: And how the Moravians sent missionaries all over the world.
0: Hogy hogyan küldtek el a morvák a világ minden részére misszionáriusokat.
1: Some even sold themselves into slavery so that they could reach slaves on the island because they didn't have enough money to buy a ticket to go there.
0: Némelyek eladták magukat rabszolgának, hogy elvigyék őket szigetekre rabszolgának, mert nem volt pénzük hajójegyre.
1: But there are two things that they didn't tell me in the missions class.
0: A missziós iskolában két dolgot viszont nem mondtak el nekem.
1: The missionary movement began with an outpouring of the Holy Spirit.
0: Azt, hogy ez a missziós mozgalom a Szent Szellem kiáradásával kezdődött.
1: And because of the outpouring of the Holy Spirit, they instituted 24/7 prayer.
0: És hogy ez a mozgalom indította be ezt a napi 24 órás imaközpont dolgot.
1: I visited Herrnhut, where this began last fall.
0: Tavaly ősszel látogattam meg Herrnhutot, ahol ez kezdődött.
1: And this all took place on the estate of a man named Zinzendorf.
0: Itt a Zinzendorf nevű illetőnek a birtokán kezdődött ez az egész dolog.
1: When he was 14 years old,
0: amikor ő 14 éves volt,
1: him and a companion made an agreement together.
0: Ő és egy barátja megállapodtak valamiben.
1: And they said, we will form the order of the mustard seed.
0: Azt mondta, hogy megalapítjuk a mustármag rendjét.
1: Now, it never became a full order in the church.
0: Ez soha nem lett egy rend az egyházban.
1: But their motto for the mustard seed order.
0: De a mottoja ennek a mustármag rendnek az volt.
1: We will give the rest of our lives to plunder hell.
0: Hogy az életünk hátralevő részét arra szánjuk oda, hogy kifosszuk a poklot.
1: So here he was, a 14-year-old young man who gave. He said, "I will spend the rest of my life plundering hell."
0: Tehát itt egy 14 éves fiatalember, aki azt mondta, hogy rászánom az életem hátralevő részét a pokol kifosztására.
1: He was a wealthy man.
0: Jó módú ember volt.
1: He ended up going to school and got a graduate degree.
0: Végül elment iskolába, diplomát is szerzett.
1: During a time of persecution, he decided to open his estate to the followers of John Huss that were being persecuted.
0: És egy az üldöztetés alatt, amikor Husz János követőit üldözték, úgy döntött, hogy megnyitja a birtokát az ilyen keresztények előtt.
1: The problem was that the refugees had a lot of tensions between themselves.
0: Az volt a probléma, hogy ezeknek az onnan menekülteknek nagyon sok volt egymás közt a feszültsége.
1: So Zinzendorf called them to repentance and to unity.
0: Tehát Zinzendorf felhívta őket megtérésre és egységre.
1: Called them to get their relationships right with each other.
0: Megmondta nekik, hogy hozzák helyre a kapcsolataikat.
1: And one night they heard the children outside in the field beginning to cry out to God.
0: És egy éjjel meghallották, vagy egy este, hogy a gyerekek kint a szántóföldön Istenhez kiáltanak.
1: Some revivals begin with children.
0: Van néhány ébredés, ami gyerekekkel kezdődött el.
1: When we were in India, there is a place there where the children who are orphans, there's 400 orphans.
0: Egyszer Indiában voltunk egy olyan helyen, ahol van 400 árva gyerek.
1: They have meetings that are 3 and 4 hours long, led by the children.
0: A gyerekek vezetésével 3-4 órás istentiszteletek vannak.
1: The children are prophesying and they're worshiping for 4 hours.
0: A gyerekek profétálnak és imádják az Urat 4 órán keresztül.
1: Something similar happened with the Moravians at Zinzendorf's estate.
0: A morvákkal is valami hasonló történt Zinzendorf birtokán.
1: Shortly after they heard the children crying out to God.
0: Kétségtelenül miután meghallották, hogy a gyerekek Istenhez kiáltanak.
1: They had a communion service with the whole community.
0: Az egész társaság, aki ott együtt volt, tartott egy úrvacsorát.
1: And during communion the Holy Spirit fell.
0: És ez alatt leszállt a Szent Szellem.
1: And they began to speak in tongues.
0: Elkezdtek nyelveken szólni.
1: They began to prophesy.
0: Profétálni.
1: There were healings.
0: Gyógyultak emberek.
1: The power of God was so intense.
0: Isten ereje olyan intenzíven ott volt.
1: They said they felt like they were not really on earth, but that they were in heaven.
0: Hogy azt érezték, hogy igazából már nem is a földön vannak, hanem a mennyben.
1: What happened was the future came early.
0: Az történt, hogy kicsit előbb eljött a jövő.
1: Lifted them into another realm.
0: Egy másik szintre emelte őket, másik világba.
1: Two members of their community were not at the meeting.
0: A közösség két tagja nem volt ott az összejövetelen.
1: The Holy Spirit fell upon them where they were working some miles away.
0: A Szent Szellem rájuk szállt, miközben több mérfölddel arrébb dolgoztak.
1: So this completely transformed the community.
0: Ez teljesen átalakította ezt az egész közösséget.
1: And sometime later they began to set up a prayer, the organized prayer.
0: Egy kicsit később elkezdték megszervezni az imádkozást.
1: And I think they only began with maybe 48 people.
0: Azt gondolom, talán 48 emberrel kezdték.
1: But they set it up in 2-hour watches.
0: És ilyen két órás műszakokban váltották egymást.
1: In fact, the word Herrnhut means watch of the Lord.
0: Herrnhut is azt jelenti egyébként, hogy őrállás az Úrnak.
1: And what they agreed is that we will not let the fire go out on the altar.
0: Eldöntötték, hogy nem engedik kialudni a tüzet az oltáron.
1: Yet day and night we will call out to God with one voice.
0: Hanem éjjel-nappal kiáltani fogunk, mondták Istenhez egy hangon.
1: Because we believe that the Lamb is worthy.
0: Mert hiszük, hogy a bárány méltó.
1: To receive the benefits of his suffering.
0: Hogy megkapja az ő szenvedésének gyümölcsét.
1: So we know that Jesus died to purchase many.
0: Tehát tudjuk, hogy Jézus azért halt meg, hogy sokakat megvásároljon.
1: So what they did is they just prayed day and night.
0: Tehát egyszerűen ők imádkoztak éjjel-nappal.
1: That same prayer meeting continued without interruption for over 100 years.
0: Több mint 100 évig nem volt vége az ima összejövetelnek.
1: But the amount of missionaries that that small group of people sent out is just amazing.
0: És megdöbbentő, milyen számú misszionáriust küldött ki ez a kis csoport.
1: The ratio of missionaries to people home praying was 1-65.
0: 1-64-hez volt az aránya a kiküldött misszionáriusok és az otthon maradt imádkozók között.
1: In the rest of the church community, the ratio is 1-5,000 or something like that. 1-1,000.
0: Igen. Tehát az egyház többi részében olyan 1-5,000-hez körülbelül.
1: So I believe that the outpouring of the Holy Spirit not only brings the kingdom.
0: Én hiszem, hogy a Szent Szellem kiáradása tehát nem csak a királyságot hozza el.
1: To those who receive it.
0: Azok számára, akik elfogadják.
1: But it empowers them.
0: Hanem erőt ad nekik.
1: To advance the kingdom to others.
0: Hogy másokhoz is elvigyék a királyságot.
1: And it's all connected into this whole thing of the kingdom being manifested.
0: És a királyság megnyilvánulásában mindezek a tényezők összefonódnak.
1: That's why I believe it's so important that we stay filled with the Holy Spirit.
0: Ezért hiszem, hogy annyira fontos, hogy telve maradjunk Szent Szellemmel.
1: And that we pray for these kind of sudden interventions that explode.
0: És hogy számítsunk Istennek az ilyen hirtelen beavatkozásaira, amelyek ilyen robbanásszerűen megnyilvánulnak.
1: So I'd like to pray with you for that to happen in Hungary.
0: Úgy szeretnék imádkozni veletek azért, hogy ez Magyarországon megtörténjen.
1: I think it will happen.
0: Azt gondolom, meg fog történni.
1: I don't know that I have time that I want to start another teaching.
0: Nem tudom, hogy van-e annyi idő, hogy még egy tanításba belefogjak.
1: If you have questions, I will take some questions.
0: Hogyha vannak kérdéseitek, esetleg azt most elmondhatjátok.
1: Is that okay if I do that?
0: Jó, hogy ilyet csinálunk, hogy kérdések és válaszok.
1: I realize what I taught was sort of complicated.
0: Én tudom, hogy egy kicsit bonyolult az, amiről tanítok.
1: But it's given me a framework that I can live my life and work from.
0: De ez adja a keretet az életemnek, ami alapján élek és dolgozom.
1: And it's helped me reconcile some of the extremes that I find in the teachings of the church.
0: És ez segít abban, hogy megbékéltessek egymással néhány olyan szélsőséges álláspontot, amit az egyházban látok.
2: Elhangzott Barry Wissler, Isten királyságának eljövetele című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A couple weeks ago on Mother's Day we had a baby dedication.
4: Néhány héttel ezelőtt anyák napján volt egy gyerek bemutatónk.
3: And we do this three times a year, we dedicate babies.
4: Évente háromszor tartunk gyerek bemutatót.
3: And we dedicated 19 babies in one day.
4: És ekkor anyák napján egy napon 19 babát, gyereket ajánlottunk az Úrnak.
3: The time before that, 23 babies.
4: Az előtte levő alkalommal 23-at.
3: So they all lined up across the front with their parents.
4: Úgyhogy az első sora a gyülekezetnek végig tele volt.
3: I wanted to put a picture on Facebook, but I couldn't get everybody in the picture. I had to put two pictures.
4: Fel akartam tenni a Facebookra erről egy képet, de egy fényképre nem fért el mindenki, úgyhogy kettőt tettem fel.
3: It's a good thing.
4: Nagyon jó dolog.
3: We really want to invest effort and money into ministering to children and youth. It's important.
4: Tehát szeretnék komolyan erőfeszítéseket és pénzt is fektetni abba, hogy gyerekeknek és fiataloknak szolgáljunk.
3: When Kevin had his sabbatical a couple years ago, I sent him to California to visit a church there.
4: Amikor Kevin egy ilyen sabbat időszakot tartott magának, akkor Kaliforniába küldtem el egy gyülekezetbe.
3: The church is pastored by a friend of mine, and it's a large church.
4: Egy gyülekezetem, egy barátom pásztorolja ezt a gyülekezetet,
3: but
4: nem túl nagy.
3: This man started youth centers throughout his city.
4: De ez az ember, aki azt a gyülekezetet pásztorolja, ifjúsági központokat indított be a város több részén.
3: He has locations in 23 sites in San Diego.
4: San Diegoban 23 helyen van neki ilyen ifjúsági központja.
3: With over 2,500 youth coming to meetings every week.
4: És minden héten több mint 2500 fiatal jön ezekre összejövetelekre.
3: These are not church kids. The church has its own youth group. This is just an outreach to unbelievers.
4: Ezek nem gyülekezeti fiatalok. A gyülekezetben megvan a saját gyülekezeti alkalmuk a fiataloknak. Ez inkább ilyen evangelizáló jellegű alkalom nekik.
3: Children are very open to the gospel.
4: A gyerekek nagyon nyitottak az evangéliumra.
3: And many times parents will be happy for the church to teach their children values.
4: És a szülők sokszor örülnek annak, hogy az egyház értékrendet tanít a gyerekeiknek.
3: We work with a network of churches in India.
4: Együtt dolgozunk Indiában egy gyülekezet hálózattal.
3: They operate several schools.
4: Aik több iskolát működtetnek.
3: And Hindu and Muslim parents will send their children to a Christian school to get an education.
4: És hindu és muszlim szülők keresztény iskolába küldik a gyerekeiket tanulni.
3: So when I'm having breakfast in the morning, there's 200 children outside my window reciting prayers and Bible verses.
4: Amikor én ott reggelizek, ott Indiában, akkor az ablakon kinézve látok 200 gyereket, aki ott az udvaron, a szabadban bibliai verseket mondogatnak hangosan, meg imádkoznak.
3: Paid for by the Indian government.
4: És az indiai kormány fizeti mindezt.
3: It's perfectly legal.
4: Pedig tökéletesen törvényesen csinálják. De törvénytelen lenne, nem?
3: There are opportunities around us to reach children and youth.
4: Tehát vannak körülöttünk lehetőségek arra, hogy elérjük a gyerekeket és a fiatalokat.
3: I realized when we were evangelizing, we were focusing on evangelizing older people.
4: Tudom, hogy régebben, amikor evangelizáltunk, akkor az volt a cél, hogy felnőtteket evangelizáljunk.
3: That's good. Older people need Jesus also.
4: Ez is jó, hiszen az idősebbeknek is szükségük van Jézusra.
3: But many people meet the Lord for the first time when they're younger.
4: De nagyon sok ember fiatalabb korában találkozik először az Úrral.
3: And to focus evangelism on people that are over 50 when actually most people become Christians when they're younger doesn't make a lot of sense, does it?
4: És nincs túl sok értelme annak, hogy 50 év fölöttieket próbáljunk evangelizálni, amikor a legtöbb ember sokkal fiatalabb korában találkozik Istennel először.
3: Let's turn to Malachi chapter 4.
4: Akkor a Malakiás 4-hez lapozunk.
3: And I'll let Chilla read verses 1 through 6.
4: Az első 6 verset felolvassuk innen, illetve az összesen 6 verset. But it's altogether 6. It was me. I'm sorry.
3: Should I just
4: say okay.
3: It?
4: I'm okay.
3: Okay.
4: Mert íme eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hivlaltulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek. Azt mondja a seregeknek, Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Íme én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal.
3: So this is a prophecy that talks about the final days of the earth.
4: Ez a profécia a földi történelem utolsó napjairól szól.
3: Maybe later we'll get to talk about the end times.
4: Talán később eljutunk majd odáig, hogy az utolsó időkről beszéljünk.
3: But this passage is about the end times.
4: De ez a szakasz az utolsó időkről szól.
3: And it doesn't talk only about earthquakes and wars and the Antichrist.
4: És nem csak földrengésekről, háborúkról és az Antikrisztusról.
3: It's a prophetic promise of some very good things that will happen.
4: Hanem ez egy profétai ígéret néhány nagyon jó dologról, ami történni fog akkor.
3: The day of the Lord is both an era of it's an era of judgment. It could be a whole era of judgment and also a final day of judgment.
4: Az Úr napja egy olyan időszak, amelyben az ítélet megtörténik, illetve egy záró ítélet is lesz.
3: And it's described like as a furnace with heat and burning and destruction.
4: Leírja a Biblia ezt sütőkemenceként, amely lángoló és forró.
3: While the final days will be days of destruction for the arrogant, it will be much different for us.
4: Noha az utolsó napok a pusztulás napjai lesznek a felfúvalkodottak számára, a mi számunkra egészen másmilyenek lesznek.
3: I'm not afraid of the future.
4: Én nem félek a jövőtől.
3: In fact, I look on the future and smile.
4: Igazából, hogyha én a jövőre gondolok, akkor mosolygok.
3: There are negative things will happen.
4: Történni fognak negatív dolgok, igen.
3: Those things are happening already.
4: Már történnek.
3: But also God will do some very amazing things.
4: De Isten néhány egészen elképesztő dolgot is tenni fog.
3: Now, I look forward to the last days.
4: És én nagyon várom az utolsó napokat.
3: I know some Christians feel like you have to prepare and because it's going to be terrible.
4: Ismerek néhány keresztényt, aki szerint nagyon fel kell arra készülni, mert szörnyű lesz.
3: But here it describes a picture for us that it will be a day of healing.
4: De itt egy olyan napot látunk az Úr napjaként, ami gyógyulásról szól.
3: God will heal everything that is broken about humanity.
4: Isten mindent meggyógyít, ami összetört állapotban van az emberiségben.
3: For those that fear him.
4: Azok számára, akik félik őt.
3: And we will go around skipping like a young calf left out of a stall.
4: És úgy fogunk járkálni, szögdelni, mint a hizlaltulkok, akiket kiengedtek az istállóból.
3: So some preachers talk about the last days, and when you hear them, you feel like you want to save water and food.
4: Néhány prédikátor, amikor az utolsó napokról beszél, akkor olyan érzése lesz az embernek, hogy be kéne tartalékolni egy kis élelmiszert meg vizet.
3: Find a cave to hide in.
4: Találni egy barlangot, ahol elbújhatunk.
3: Hope that Jesus comes and takes you away quickly before it gets really bad.
4: És remélni, hogy Jézus eljön és gyorsan elragad minket, mielőtt igazán nagyon rosszra fordul a helyzet.
3: I like this picture better.
4: Nekem ez a kép jobban tetszik itt.
3: We get to live in a time of joy.
4: Eljutunk odáig, hogy az öröm idejét meg fogjuk élni.
3: Now, the one I want to focus on is the promise to send Elijah the prophet before the great and terrible day.
4: Én arra az ígéretre szeretnék koncentrálni, hogy Isten elküldi nekünk Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja.
3: Now this has been fulfilled somewhat in John the Baptist.
4: Ez valamelyest megvalósult Keresztelő Jánosban.
3: And there have been other prophetic ministries of like kind through church history.
4: És az egyház történelem folyamán voltak még hasonló szolgálók.
3: And in our day, I believe God is pouring out the spirit of Elijah.
4: És én hiszem, hogy napjainkban Isten kiárasztja Illés szellemét.
3: There might be one amazing prophet that comes before the end. I don't know.
4: Nem tudom, lehet, hogy mielőtt vége a történelemnek jön még egy valóban nagy proféta.
3: But the prophetic anointing that God's pouring out is restoring something in our heart.
4: De a profétai keret, amit Isten most kiáraszt, helyreállít valamit a szívünkben.
3: And he's turning hearts of fathers and mothers to children, to the younger generation.
4: És az apák és anyák szívét a gyerekekhez, a fiatalabb nemzedékhez fordítja.
3: And he's turning the hearts of the younger generation toward the older.
4: És a fiatalabb nemzedékek szívét az idősebbekhez.
3: This is already happening.
4: Ez már történik.
3: So just like Satan wants to divide and separate.
4: Tehát ahogy a sátán szétválasztani akar.
3: God works to heal and reconcile what was destroyed.
4: Isten azon működik, hogy meggyógyítsa és helyreállítsa azt, ami tönkrement.
3: And this is not a new topic for this church. I know that.
4: Én tudom, hogy ez a téma nem új a gyülekezet számára itt.
3: Spiritual fathers, spiritual mothers.
4: Szellemi anyák, szellemi apák.
3: And ministry that's approached with multiple generations working together.
4: És az a szolgálat, amit úgy közelítünk meg, hogy együtt dolgozzon több nemzedék.
3: But God, in the church, God's doing something in our hearts.
4: A mi gyülekezetünkben is Isten tesz valamit a szívünkben.
3: He's actually restoring his father's heart to us.
4: Az ő atyai szívét adja vissza nekünk.
3: There's a famous writer named Ernest Hemingway.
4: Van egy Ernest Hemingway nevű híres író.
3: I've not read a lot of his work, but I've heard of the name.
4: Nem olvastam sok művét, de hallottam róla.
3: But he was a graphic author and he observed life with depression. He was depressing.
4: Tehát ő egy nagyon tehát eléggé depressziósan élte végig az életét, de nagyon szemléletesen írta le az írásait.
3: But he wrote an interesting story that took place in Spain.
4: De leírt egy érdekes történetet, ami Spanyolországban játszódott le.
3: There's a man in Spain named Paco.
4: Volt egy Paco nevű ember Spanyolországban.
3: And he had a rebellious son.
4: És lázadó fia volt.
3: And after years of heated conflict, the two were completely estranged from each other.
4: Több éven keresztül nagyon heves konfliktusban voltak egymással, és végül teljesen elidegenedtek egymástól.
3: Their relationship had been destroyed.
4: Tönkrement a kapcsolatuk.
3: And I'm sorry, the son's name was Paco, not the father.
4: Elnézést, a fiút hívták Pacónak, nem az apát.
3: His dad's name was Carlos.
4: Carlosnak hívták az apát.
3: But One day, after Paco had run away from home,
4: egy nap, miután Paco már elment otthonról,
3: his father launched a search for his son.
4: Az apja elkezdte kerestetni, mert elmenekült a fia.
3: And after many months of searching, he couldn't find his son.
4: És több hónapnyi kutatás után sem találták meg.
3: So in a final attempt, he put an ad in the newspaper.
4: Tehát végső kísérleteként betetetett ez az apa egy hirdetést az újságban.
3: He was hoping that Paco would see the ad and come home.
4: Remélte, hogy Paco majd meglátja a hirdetést és hazamegy.
3: So the ad read, Dear Paco.
4: Így szólt ez a hirdetés, kedves Paco.
3: Please meet me in front of the newspaper office at noon.
4: Kérlek, gyere és találkozunk délben az újság stand előtt.
3: All is forgiven.
4: Illetve a szerkesztőség előtt mindent megbocsátottam.
3: Love, Father.
4: Szeretettel, Apa.
3: And according to this story, the next day at noontime,
4: a történet szerint másnap délidőben,
3: they had to call a squadron of civil guards out to break up the crowd.
4: Ki kellett hívni egy csomó rendőrt, hogy feloszlassa a tömeget.
3: Because over 800 Pacos had gathered to meet their father.
4: Mert több mint 800 Paco gyűlt össze arra, hogy találkozzon az apjával.
3: Now that's just a story. I don't think it's even true.
4: Ez csak egy történet, nem hiszem, hogy valóság alapja lenne.
3: But I think Hemingway captured something about the hearts of fathers and mothers for their children.
4: De én azt gondolom, hogy Hemingway meg tud ragadni valamit, ami a szülők szívében van a gyerekeik iránt.
3: And there's a cry right now in both the natural and the supernatural for fatherhood and motherhood.
4: Jelenleg a természetes és a természet fölötti világban is hangzik egy kiáltás a szülőkért.
3: So my challenge to you is, will the church answer that cry?
4: Tehát én azt kérdezem tőletek, hogy válaszol erre a hívásra a gyülekezet?
3: The church says, I mean, the Bible says that the older women should teach the younger women.
4: A Biblia azt mondja, hogy az idősebb nőknek tanítaniuk kell a fiatalabbakat.
3: That's a command.
4: Ez parancs.
3: Sometimes we don't do these things because we don't feel that we are capable.
4: Néha azért nem tesszük ezeket a dolgokat, mert nem érezzük magunkat képesnek rá.
3: We allow the enemy to talk us out of things like that because we feel disqualified.
4: Engedjük az ellenségnek, hogy lebeszélje minket ezekről a dolgokról, mert nem érezzük magunkat alkalmasnak.
3: And you know, some of the Bible's examples are of men training other men, like Paul training Timothy.
4: A Bibliában több példát látunk arra, hogy férfiak kiképeznek fiatalabb férfiakat, például Pál Timóteust.
3: But the Bible also says that Deborah was a mother in Israel.
4: De a Biblia azt is mondja, hogy Debora egy anya volt Izraelben.
3: She was the main judge of the time. She was the leader of Israel.
4: Akkor ő volt a vezető bíró, ő volt az ország vezetője.
3: But she did it as a mother.
4: De anyaként tette ezt.
3: And I think apostles, pastors, other church leaders should lead as fathers or mothers.
4: És én azt gondolom, hogy az apostoloknak, a pásztoroknak és más gyülekezeti vezetőknek is úgy kell szolgálniuk, vezetniük, mint apáknak.
3: So Joshua had Moses.
4: Józsuénak ott volt Mózes.
3: Elisha had Elijah.
4: Elizeusnak ott volt Illés.
3: And if you remember, Elisha got a double portion of Elijah's anointing.
4: És ha emlékeztek, Elizeus kétszer annyi kenetet kapott, mint Illés.
3: And if you count the miracles, he actually did twice the number of miracles.
4: És hogyha megszámoljátok a leírt csodáit, kétszer annyi csodát tett, mint Illés.
3: If each generation would multiply like that, imagine what the church could be like, the work of God would be like in a couple generations.
4: Hogyha minden nemzedékben ezt le tudná utánozni az egyház, ezt a fajta növekedést, akkor képzeljétek, hogy néhány nemzedék múlva milyen lenne az egyház.
3: Ruth had Naomi.
4: Ruthnak ott volt Naomi.
3: Even though Naomi said no, you know, you don't need to stay with me, Ruth said no, where you go, I will go.
4: Noha Naomi azt mondta, hogy nem kell velem maradnod, menj haza nyugodtan, Ruth azt mondta, hogy nem, én veled maradok.
3: And of course, as I mentioned, Timothy had Paul.
4: Ahogy már említettem, ugye Timóteusnak Pál.
3: Timothy was a young man that just started out as a traveling companion with Paul.
4: Timóteus úgy kezdte, hogy Pálnak az utazó társa volt.
3: I doubt if Paul knew that he would eventually become the bishop of Ephesus.
4: Kétlem, hogy akkor Pál sejtette volna akár, hogy később Timóteusból Efézus püspöke lesz.
3: But he saw some promise in the young man, and he worked with him, and eventually he became a pastor. And then an overseer.
4: De ebben a fiatalemberben meglátott néhány ajándékot, lehetőséget, elkezdett rajta dolgozni, és végül Timóteusból pásztor lett és felvigyázó.
3: A couple years ago, when Cheryl and I were in Kenya, we went on a safari.
4: Néhány évvel ezelőtt, amikor Cheryl-el Kenyában voltunk, elmentünk egy szafárira.
3: I think it was the most fun thing I ever did, looking at the animals.
4: Ez volt a legjobb szórakozás, amit életemben csináltam, hogy néztem az állatokat.
3: I went to take my dad because he wanted to look at animals, and I thought, that should be fun, but I actually really liked it.
4: Tehát úgy hívott el minket a Mark, talán nem tudom, szafárizni. Végül beadtam a derekam, és elmentünk.
3: The most fascinating though were the elephants.
4: Az elefántok voltak a leglenyűgözőbbek.
3: And they traveled in groups of several generations.
4: Ők olyan csapatokban meneteltek, amiben több nemzedék volt együtt.
3: They actually could communicate with each other for, I think, up to 10 miles.
4: 10 mérföldről is tudtak kommunikálni egymással a csapat tagjai.
3: They even returned to where they would bury their dead and then return to where their dead were to honor them.
4: És amikor eltemették a halottaikat, úgymond, akkor időnként visszamentek oda a halálozási helyekre, és tiszteletüket fejezték ki.
3: But it was the multi-generational community that I was fascinated by.
4: De engem leginkább ez a több generációs közösség nyűgözött le.
3: The animals all had different social patterns, which was probably the most fascinating thing.
4: Ezekben az állatokban különböző ilyen társadalmi minták működtek, ez volt a legelképesztőbb.
3: But the elephants were the best.
4: Az elefántok voltak a legjobbak.
3: So there was a story in Reuters news service about a national park in South Africa.
4: A Reuters hírügynökségben megjelent egyszer egy hír egy afrikai ilyen nemzeti parkról.
3: This park had a lot of different kinds of animals, but no elephants.
4: Ebben a nemzeti parkban nagyon sok különböző állat élt, de elefántok nem voltak.
3: So they did what you would logically think you should do. They bought a number of young elephants and brought them to the park.
4: És akkor azt csinálták a vezetők, amit logikusan az ember gondolna, vettek néhány fiatal elefántot, és oda költöztették őket a parkba.
3: They were going to start a new herd.
4: El akartak egy új csordát indítani ott.
3: What happened though is that the elephant's behavior became violent.
4: De az történt, hogy nagyon erőszakosan kezdtek viselkedni ezek az elefánt.
3: They were aggressive to each other.
4: Egymás ellen is ellenségesek voltak.
3: They were aggressive to the visitors in the park and
4: megtámadták egymást.
3: And the other animals.
4: Támadták a többi fajta állatot, a látogatókat a parkban.
3: It was very bad scene.
4: Tehát nagyon rossz helyzet alakult ki.
3: They tried different ways to solve the problem.
4: Megpróbálták különböző módszerekkel megoldani a problémát.
3: Finally, one elephant expert suggested that they just get an old elephant or two from another park and bring them to be with the younger ones.
4: Végül egy elefánt szakértő azt javasolta, hogy egy másik nemzeti parkból néhány idősebb elefántot hozzanak oda és tegyék le a fiatalok közé.
3: So they got some very old elephants.
4: Úgyhogy összeszedtek néhány tényleg öreg elefántot.
3: And immediately from the time they introduced them to the herd, everything changed.
4: És abban a pillanatban, hogy bemutatták őket a fiatal csapatnak, minden megváltozott.
3: They didn't observe a lot of teaching or correction. It was just the presence of the older elephants that helped the younger elephants learn how to live.
4: A megfigyelők szerint nem tanították különösebben az öregek a fiatalokat, nem fenyítették őket különösebben, maga a jelenlétük volt az, ami rendet csinált.
3: So the moral to the story is this.
4: Tehát a tanulsága a történetnek a következő.
3: Young bull elephants need older bull elephants.
4: A fiatal elefántbikáknak szükségük van idősebb elefántbikákra.
3: It's just a need.
4: Ez van.
3: And the herd went on happy and the park was happy. It just needed the two generations together.
4: És továbbiakban a csorda is boldog volt, az egész park boldog volt. Egyszerűen több nemzedéknek kellett együtt lenni.
3: And the answer to the deviant behavior in the elephants was simply good old-fashioned parenting.
4: És egyszerűen a régi módi jól megszokott szülői gondoskodás volt a gyógymód az erőszakosan viselkedő fiatal elefántoknak.
3: I think it illustrates God's plan for transference from one generation to another.
4: És azt gondolom, hogy ez illusztrálja azt az isteni mintát, hogy egyik nemzedékről át kell adni a dolgokat a következőre.
3: It also illustrates what happens when it's disrupted.
4: És azt is bemutatja, hogy mi történik, hogyha ez nem így történik.
3: So you know what Pauli was saying, the trend of just a youth church, and we have this in America as well.
4: Tudjátok, Pauli említette ezt a tendenciát, hogy ifjúsági gyülekezet, Amerikában is van ilyen.
3: The long-term fruit of it hasn't been good.
4: De ezeknek a hosszú távú gyümölcse nem volt jó.
3: The other extreme of letting the church just stay the way it's always been, and not adjust for the younger people and including them, that's not any better.
4: A másik irányzat az, hogy hagyjuk a gyülekezetet olyan állapotban úgy működni, ahogy mindig is volt, és ne próbáljuk alkalmazni a fiatalok szükségeihez, de ez sem bizonyult hatásosnak.
3: I became a Christian in the early 70s, and we were in America, we were in the midst of a social revolution.
4: Én a 70-es évek elején tértem meg, Amerikában ekkor egy ilyen társadalmi forradalom időszaka volt.
3: I don't know if you had this in Hungary, but we had a movement called the hippies.
4: Magyarországon is voltak ilyenek, Amerikában a hippie mozgalom ekkor virágzott.
3: And we were counterculture.
4: Mi egy ilyen ellenkultúra voltunk.
3: We questioned authority.
4: Megkérdőjeleztük a tekintét.
3: We threw out traditions.
4: Kidobtuk a hagyományokat.
3: We had free love.
4: Volt szabad szerelem.
3: And we grew long hair and wore blue jeans.
4: Hosszú hajat növesztettünk és farmert hordtunk.
3: I remember arguing with my mother because I wanted to wear jeans to school.
4: Emlékszem, hogy vitatkoztam az anyukámmal, mert én farmert akartam felvenni az iskolába.
3: She wanted me to wear dress slacks.
4: És ő meg azt akarta, hogy rendes pantallót vegyek fel.
3: Blue jeans were considered rebellious.
4: Mert a farmert lázadónak tekintették.
3: Today my mother and father wear blue jeans every day.
4: Ma a szüleim minden nap farmert hordanak.
3: But there was a break between the generations.
4: De mindenképpen volt egy hasadás a nemzedékek között.
3: I got saved in the what we call the Jesus movement.
4: Én a Jézus mozgalomban, úgynevezett ilyen mozgalomban tértem meg.
3: Or we were called Jesus freaks.
4: Minket ilyen Jézus bolondoknak hívtak.
3: And we were basically Christian hippies.
4: És alapvetően keresztény hippik voltunk.
3: Long hair, jeans.
4: Hosszú haj, farmer.
3: I didn't want to go to university.
4: Nem akartam egyetemre menni.
3: I didn't want to start a business.
4: Nem akartam vállalkozó lenni.
3: I didn't want to do anything that the previous generation had anything to do with.
4: Semmit nem akartam csinálni, amihez bármi köze volt az előző nemzedéknek.
3: I wanted to play my guitar and sing Jesus songs because Jesus was coming soon.
4: Én csak gitározni akartam, Jézus énekeket akartam énekelni, mert Jézus úgyis hamarosan visszajön.
3: And when I started our church, I was a lot like the young bull elephants.
4: És amikor elindítottam a gyülekezetet, akkor nagyon hasonlítottam a fiatal elefántbikákra.
3: I had just turned 20 when I started the church.
4: Tehát amikor alapítottam a gyülekezetet, éppen betöltöttem a 20. évemet.
3: There were 12 of us.
4: 12-en voltunk.
3: We met in a mobile home where Cheryl and I lived in the living room.
4: Egy ilyen mobil házban laktunk, vagy találkoztunk, ahol Cheryllel laktunk akkor.
3: They were all under 25.
4: Mindenki 25 év alatti volt.
3: And I was the pastor at 20.
4: És én voltam 20 évesen a pásztor.
3: So the church began to grow mostly with young people.
4: Tehát a gyülekezethez leginkább fiatalok csatlakoztak.
3: And about 6 months after we started, my mom and dad came to join our church.
4: És körülbelül fél éve volt meg ez a gyülekezetecske, amikor a szüleim úgy döntöttek, hogy csatlakoznak.
3: They were in their 50s.
4: Ők az 50-es éveikben jártak.
3: My dad was the chairman of the board in the church that I belonged to.
4: Az apukám annak a gyülekezeti vezetőségnek volt egy elnöke, amelyikben azelőtt jártam.
3: And my mother was in charge of the 100 or so children that were in the church.
4: Az anyukám pedig a körülbelül 100 gyerek fölött gyakorolt felügyeletet a gyülekezetben.
3: We were very radical. We had a lot of radical ideas.
4: Mi nagyon radikálisak voltunk, és több radikális ötletünk volt.
3: And you know, I wanted a mentor that could teach me how to pastor.
4: De tudjátok, szerettem volna egy mentort, aki megtanít engem pásztorkodni.
3: I couldn't find other pastors that were even interested in helping.
4: De nem találtam egyetlen pásztort se, akit bármilyen szinten érdekelt volna ez a dolog.
3: But my parents were a little bit like those older elephants that came with the young people.
4: De a szüleim kicsit olyanok voltak, mint ezek az öreg elefántok, akiket odaraktak a fiatalokhoz.
3: We loved them and they loved us and it was good for us.
4: Mi szerettük őket, ők szerettek minket, és ez nagyon jó volt nekünk.
3: A number of years later, the church wasn't going so well.
4: Pár évvel később a gyülekezet nem működött túl jól.
3: And there were three of us that were leading together.
4: Hárman voltunk, akik vezettük közösen.
3: And they wanted me to become the senior leader.
4: És akarták, hogy én legyek a pásztor egy szemében.
3: The three of us were co-equal.
4: Mert amikor hárman vezettük, akkor ilyen egyenlőek voltunk mi hárman.
3: I said I'll do this if you allow me to find a mentor outside the church that can help me.
4: És én azt mondtam nekik, hogy jó, én vállalom ezt a pásztorságot, ha megengeditek, hogy a gyülekezeten kívülről találjak egy mentort magamnak, aki segít.
3: And they agreed, so I found a man in New Jersey who was my first spiritual father.
4: Azt mondták, rendben van, úgyhogy New Jersey-ben találtam egy férfiút, aki az első szellemi atyám lett.
3: And I spent about 15 years with him.
4: Körülbelül 15 évet töltöttem mellette.
3: He was exactly 10 years older than I was.
4: Pontosan 10 évvel volt nálam idősebb.
3: But he had experience pastoring and he taught me how to pastor.
4: De tapasztalt pásztor volt és megtanított engem pásztorkodni.
3: And as you know, later on I found Alan Vincent and he became my second spiritual father.
4: És ahogy tudjátok, később megtaláltam Alan Vincentet és ő lett a második szellemi atyám.
3: And those relationships between my parents and the two mentors were invaluable in the growth and development of the church.
4: És felbecsülhetetlen értékű volt a szüleimmel és a két szellemi atyámmal való kapcsolat a gyülekezetünk növekedése, fejlődése szempontjából.
3: And I think God wants to restore the partnership between the generations.
4: Azt gondolom, Isten helyre akarja állítani az együttműködést a nemzedékek között.
3: Alan, as you know, is now 85, 84.
4: Ahogy tudjátok, Alan most olyan 84 éves körül van.
3: And he still travels with us sometimes.
4: És néha még mindig velünk utazik.
3: As you know, he was in Graz last summer.
4: Ahogy tudjátok, tavaly nyáron Grazban is ott volt.
3: He was going to be with us in Kenya next week, but we've changed our plan.
4: Jövő héten velünk lett volna Kenyában is, de meg kellett változtatnunk a tervet.
3: He doesn't teach very much anymore.
4: Már nem tanít túl sokat.
3: He still is at our council meetings.
4: Ott van még mindig a vezetőségi összejöveteleinken.
3: Sometimes you don't know if he's listening or paying attention.
4: Sok néha nem lehet tudni, hogy odafigyel-e egyáltalán.
3: But he is.
4: De igen.
3: And then every now and then he'll lift his head and he'll say something completely brilliant.
4: És néha így felemeli a fejét és valami egészen kitűnőt mond.
3: And when he speaks, we all listen.
4: És amikor megszólal, akkor mindannyian odafigyelünk.
3: So he's not as active in the ministry as he once was.
4: Tehát nem olyan aktív a szolgálatban, mint volt.
3: But he's still able to enjoy watching his sons carry on the work.
4: De még mindig élvezi azt, amikor látja, hogy a fiai folytatják a munkát.
3: And now there's many of us that can do what Alan did.
4: Most már sokan meg tudjuk tenni azt, amit Alan tett.
3: So I remember watching him thinking, I wonder... I remember watching him relate to other pastors.
4: Figyeltem Alant, ahogyan más pásztorokhoz viszonyul.
3: And I observed something happening in my own heart.
4: És megfigyeltem, hogy valami az én szívemben is történt.
3: And I realized that the last phase of my life, I will do what he did.
4: És rájöttem, hogy az életem utolsó szakaszában én is azt fogom csinálni, amit ő tesz most.
3: And that's when I decided that I would spend more time fathering other leaders, particularly younger leaders.
4: Akkor döntöttem el, hogy szeretnék pásztor lenni, vagy mentora lenni fiatalabb vezetőknek, különösen fiatalabbaknak, de más vezetőknek.
3: And I purpose to take some younger men along with me.
4: És eltökéltem, hogy magam mellé veszek néhány fiatalabbat.
3: I think there's something really healthy about the younger generations being together.
4: Azt gondolom, hogy van valami nagyon egészséges abban, hogy a fiatalabb nemzedékkel együtt vagyunk.
3: Our church has small groups, house churches, like you probably do as well.
4: A gyülekezetünkben vannak házi csoportok, ahogy valószínűleg itt is.
3: In all our small groups, the one that has grown the fastest has been my mom and dad's.
4: És az a házi csoport, ami a legjobban növekedett nálunk az utóbbi időben, az a szüleim által vezetett házi csoport.
3: Other people in the church call them mom and dad also.
4: A gyülekezet más tagjai is papának és mamának hívják
3: so
4: őket.
3: So I have to share them with other people.
4: Úgyhogy meg kell osztoznom rajtuk másokkal.
3: Their group grows so fast that we have to divide it.
4: Annyira megnőtt a csoportjuk, hogy újra és újra osztani kellett.
3: Most of the people in their group are their age or maybe a little younger, but they're older people.
4: Az ő csoportjukban leginkább őkorabeli emberek vannak, kicsit talán fiatalabbak néha.
3: We had another group that was all young couples and young single adults.
4: Volt egy másik csoportunk, amiben csupa fiatal egyedülállóak és fiatal házaspárok voltak.
3: And they asked if they could meet with my parents' group, which was all older.
4: És megkérdezték, hogy ők összejöhetnének-e a szüleim csoportjával, akik sokkal idősebbek.
3: They said that year it was the best meeting that they ever had. They just loved being together. It was 20 people in their 20s and people in their 70s.
4: És azt mondták utólag, hogy ez volt a legjobb összejövetelük, együttlétük, ami valaha volt, amikor ilyen 20 év körüliek voltak együtt 70 év körüliekkel.
3: In our area, the largest worship event that we've had has been about 3,500 people.
4: Az mi térségünkben a legnagyobb szabású dicsőítő alkalom, ami volt, az olyan körülbelül 3500 embert mozgatott meg.
3: But it was planned by a group of older men and younger men working together.
4: De egy olyan csoport szervezte ezt az alkalmat, amelyben fiatalabb és idősebb férfiak dolgoztak együtt.
3: And we called the event Young and Old.
0: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Szövetség a témánk, hogy szövetségben. És azért is számomra ez egy fontos téma, mert ha végig gondoljátok az elmúlt heteket, valamilyen módon szellemi harc, szellemi konfliktus, amiben beleszülettünk, ezekről volt szó, és gyakorlatilag azokat a témákat vettük elő, amelyek vagy szellemi fegyverek, vagy segítenek ezekben a hitharcoknak a megharcolásában, ami sokszor nem az, amit mi úgy gondolunk, hogy most démonok, vagy szellemi személyek, fejedelemségek, hatalmasságok ellen. Nagyon sokszor a elbizonytalanítás, a hitet támadó dolgok ellen. És a szövetség is egy ilyen erő, amit Isten a harcban használ. Ha megnézitek, a mai világban is nagyon sokan fölismerik azt, és itt világi emberekről van szó, fölismerik azt, hogy a mindennapi élet több területén egyszerűen szükség van együttműködésre, szövetségi kapcsolatokra, vagy lobbiznak együtt. Nyilván ezek a kapcsolatok nagyon sokszor csak időlegesek, és bizonyos érdekek elérése véget vannak ezek, vagy stb. De ha megnézed, akkor látjuk a gazdaság, látjuk itt a háborút is, háborúkat, háborúzásokat, de a politikában is hasonlóképpen vannak. Van úgy, hogy nem kell túlságosan messzire menni, szomszéd országokat, ha megnézed, megnyer egy párt választásokat, mégse tud kormányt alakítani, mert nem tud megfelelő szövetségeseket összeszedni, és nem tudja a kormány többséget megszerezni, ezért nem tud kormányozni. Miért van, hogyha ezt annyian fölismerik, miért van mégis annyi magányos ember, miért van mégis annyi depressziós, lelkileg, pszichikailag is sérült ember, gyerek, felnőtt? És úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy a szövetségről kell egy pontosabb, világosabb látás. Ha megnézitek a hírlevelet, talán pont a Gallandernek az írásában van, azt mondja, hogy tanítsuk az embereket, a gyülekezeteket a szövetségről. Ezért is vettem elő, mert engedelmeskedtem, mert ez nekem egy konkrétan szólt, hogy vegyem elő és tanítsam ezt a témát. Azért, mert oda le van írva, tehát ezek apostoli emberek és apostoli tanítások. És pont egyébként bele is illik abba a sorozatba, amiben most benne vagyunk. Napjainkban, hogyha megnézed, a világ egyszerűen kapcsolatillúziókat gyárt. És azokban is él. Manapság a közösség szó teljesen eltorzult. És kiüresedett. Például a közösségi média. Az igazából magányossági média. Elszigetelődős média. Mert sokakat becsap ez a kifejezés, hogy közösségi média. Mert hiába van mondjuk 5000 ismerős, hát ugye az a korlát, és akkor stop. Voltunk egy előadáson a héten, és akkor hétfőn, igen. És mondta az előadó, hogy de hogyha kiírod, hogy holnap reggel 7-től költözök, hogy ki tud jönni segíteni, az 5000-ből hány jön? Igen, igen. Tehát a mintha kapcsolatokban élnek az emberek, mintha közösségem lenne, mintha ismerném, ismerősöm, mintha barátom, kultúrák között óriási különbség van. van olyan ország, elmész, és akkor találkozol vele, megöleled, meghívod egy kávéra, és már barátod. Ha itt van valaki, akkor nem föltétlen mondod arra, akivel egyszer megölelted, köszöntötted, és kávéztál vele, hogy a barátod. Ismerem. A valóság, meg hogyha megnézzük, ennél sokkal, hát nem azt mondom, hogy mások, hanem rémisztőbb. Rendkívül sok depresszió, rendkívül sok frusztráltság, elidegenedettség, izolálódottság, érzelmi elsivárosodás. Mert amikor két ember leül egymás mellé, fiatal, és akkor nem tudnak egymáshoz szólni, csak előveszi mind a kettő a mobilját, akkor az nagyon, hát, sekélyes a közösség és a kapcsolódás, de nagyon sok identitás zavart is lehet látni, és nagyon sok, hát, ezt a szót, tegnap este, ahogy, hát, ma úgy 2 óra után mentem lefeküdni, mert imádkoztam, kerestem ezeket a ma elmondandókat, és ahogy már sötét volt, és akkor lefeküdtem, akkor ötlött be ez a szó, ez a bekötöttség. Majd vissza fogok térni rá, a bekötöttség. Csak gondolkozz el. Bekötöttség. Kitettség. Ez egyértelmű. Nem, ide tartozik, de a bekötöttség. Amikor a kérdés az, hogy az emberek nem tudják, hogy honnan jövök, hol vagyok, ki vagyok, hová tartok, akkor az azt jelenti, hogy az identitásomban nem vagyok biztos. Azt se tudom, hogy ki vagyok. Ki vagyok. Szó szerint. A Biblia azt mondja, 1 Mózes 2.18 nagyon jól ismeret, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ezt ismerjük, és hát valóban így van, de ha megnézed, nagyon sokan otthon a számítógép előtt nagyon jól el vannak egyedül. Mert úgy tűnik, mintha nem lennék egyedül, mert kapcsolódok így, úgy, amúgy online, ide, oda, amoda, mindenféle csoportban benne vagyok, mindenféle közösségben benne vagyok, és úgy tűnik, mintha fantasztikus közösségben élnék. Ugyanakkor depresszió, csüggedés, érzelmi instabilitás, bizonytalanság, identitás problémák, ezek azok, amik kerülgetnek. Bár belül érzik a szövetségi életnek a szükségességét az emberek, mert azért valahogy hiányzik eznek. Inkább választják a szövetséggel olyan könnyen fölcserélhető érdekalapú megegyezéseket és szerződéseket. Nagyon könnyen föl lehet ezeket cserélni, a szövetséget. Mivel a magánéletben, a családi életben nincsen a szövetségről jó minta, nincsen jó ismeret, ezért talán nem is tudjuk, nem is tudják az emberek, hogy mi a szövetség talán. Mert társadalmi kapcsolatokban se élik meg az emberek. És akkor, mit tudom én, ilyen műsorok vannak, hogy szerelem első látása, vagy házasság első látása, vagy micsoda, és akkor összeházasodnak, és akkor micsoda média boom van belőle, utána eltelik 2 hónap, akkor egy rövid hír, hogy hát közösen megállapodtunk, hogy külön folytatjuk az életünket. Mert igazából az nem házasság, az csak egy együttélés. Együttélés, mert szemre, meg az érzelmeimre jónak tűnt. Tehát, mintha szövetségben élnek, nézd meg a tűzszüneti, meg a békeszerződéseket is. Tehát, hogy nem kell olyan túlságosan messzire menni, de nézd meg a második világháborút. Második világháborúban is ott volt a német-szovjet békeszerződés, meg nem támadási szerződés, aztán hip-hop, mégiscsak valahogy úgy esett, hogy megtörtént. Vagy gondoljatok csak bele, itt van most az orosz-ukrán háború. 2014-ben a második Minszki megállapodás megköttetett, De két garantált nagyhatalom volt vezetője, aki aláírta, a francia és a német, és mind a kettő elmondta, hogy csak azért írták, hogy időt nyerjenek, hogy az ukránokat fölfegyverezzék. Mind a kettő, Merkel is elmondta azóta már, meg az azóta már többedik bukott francia elnök is elmondta. Tehát eleve nem azért írták, hogy béke legyen. Nem azért, mert ez nem szövetség, hanem csak a saját érdekemben történő ideiglenes megállapodás. A gazdasági szerződéseket is, hogyha megnézed, nem akarok nagyon belemenni, de nagyon könnyen fölrúgják a felek. Ugye most a olaj meg gáz, tehát tudjátok a vezetékeket, de hát az egyik jön erről, a másik jön arról, és hát ami Horvátországból jön, ott kifizetett a magyar állam egy bizonyos kvótát, de nem szállítják le. Hiába van megírva a szerződés, hiába van kifizetve, nem szállítják le, mert nekik az nem éri meg. És hasonlóképpen, de ez most csak egy, ez a napi politika, amiben benne élsz, és ez nem politizálás, hanem ezt nem tudod függetleníteni magadat, a hétköznapi életedet, hogy bemész a boltba, és mennyiért veszed a kenyeret meg a tejet. Ezektől függ. Mennyit fizetünk a benzinkúton, vagy mennyit fizetünk a fűtés számláért. Nagyon sokan házassági szerződéseket is kötnek, bár azt mondják, hogy szövetség, házassági szövetség, de egyszerűen mégse szövetségként gondolkodnak e felől, hanem amilyen könnyen belelépnek, olyan könnyen ki is lépnek belőle. Azt gondolják, hogy szellemi, pszichikai jellembeli és az örökké valóságra nézve, következmények nélkül megtehetem, hogy kilépek egy-egy szövetségből. Nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni következmények nélkül. De így van testvéri kapcsolatokban is, testvéri kapcsolatok szövetsége. Nagyon sokszor csupán egyéni érdekegyezés idejéig tartanak meg testvérek is szövetségi kapcsolatokat. Ha már nem érdekem, vagy nem tölti be, nem teljesíti az a kapcsolat az egyéni érdekemet, szükségemet, akkor már nem kell. Jeremiás 32:40-ben, amikor tehát ószövetségben élünk, a mózesi szövetségben, illetve már Dáviddal is megköttetett a szövetség, akkor Isten a prófétáján keresztül abba az időbe, amikor ítélet jött Izrael népére, a szövetség be nem tartása véget. Adott Isten a prófétán keresztül ígéretet, hogy eljön az az idő, amikor örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem. Vagy a János első levelének a 4. fejezete azt mondja, 16-os vers, megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, az Isten szeretet. És aki a szeretetben megmarad, az az Istenben marad. És az Isten is ő benne marad. Szövetségben élni azt jelenti, ha megnézed ezt, hogy Isten elkészített egy olyan szövetséget, ami nem kell megújítani. Veszel egy mobilt, veszel egy számítógépet, bármilyen ilyen elektronikus kütyüt, előbb-utóbb update-elni kell, frissíteni kell a szoftvert. Elavul. Most alkalom előtt kellett volna az otthoni szerverről egy fájl, és akkor bekapcsolom a notebookot, a frissítés, és várja meg, addig ki ne kapcsolja. Úgyhogy nem tudtam most frissíteni, és elérni azt a fájt, mert most frissítés van. Isten egy olyan szövetséget készített el, amit nem kell update-elni. Az tökéletes, az friss most is, Ugyanolyan friss 2000 év elteltével. Tökéletes. És azt mondja, hogy aki Istenben marad, az a szeretetben marad. Aki szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is benne marad. És ez csak úgy történik, hogyha elhisszük, megismerjük és elhisszük. A kérdésem az, hogy mennyire ismertük meg Istennek a szeretetét. Mert mindegyikünk valamilyen módon megtérés után biztos vagyok benne, hogy kerültünk már olyan helyzetbe, hogy úgy érezted, hogy nem vagyok szeretett, és nem vagyok szeretve. Pedig, hogy tértünk meg? Isten szeretete, jósága indított bennünket, hogy megtérjünk. Mert valahogy átéltük, megéreztük, nem? Úgy betöltött, megérintett Isten szeretete, jósága. És azt mondja Isten, hogy hát fiam, ez sosem múlik el. És mégis nem éreztük. De azt mondja, hogy megismertük, ezért tértünk meg, és elhittük. Tehát megismerted, és utána pedig muszáj, hogy higgyél. Mert a hitet hozza be újból és újból azt a friss, amiről beszélt a bogés, hogy ne langyuljon ki. Hogy újból fölfrissüljön Istennek a szeretete. És az meg fog tartani ő benne. Szövetségben élésnek az alapja az maga Isten. A Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nagyon jól megvannak. Közösségben vannak, szövetségben vannak. És ő a teremtésnek a mintája, mert az ő képmására teremtett minket is. Isten maga az örök közösség. János 17.21-ben azt olvassuk, hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogy te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye ez a világ, hogy te küldtél engem. Tehát az embernek a természetes állapota az nem a magány, hanem a közösség. Mert erre lettünk alkotva, erre lettünk teremtve. Ha megnézed az egész Biblia szövetségek története, úgy is nevezzük, hogy Ószövetség, meg Új Szövetség. Nem teljesen helyes a kifejezés, mert nem két szövetségről van szó pusztán, hanem az Ószövetségi Biblia részekbe, könyvekbe, több szövetségről is szó van, mert az Istennel való szövetség ott Ádámmal és Évával kezdődött. Megtörtént az a szövetség, utána tudjuk jól, hogy az a szövetség meg lett törve az ember oldaláról, ezért annak súlyos következményei lettek. Mind a mai napig isszuk annak a levét. Utána jött Noé. Noé életében volt egy nagy tabula ráza, özönvíz. Akkor Isten szintén egy szövetséget kötött az emberrel, az egész emberiséggel, mert csak egy család maradt meg. Utána bejött Ábrahám, hogy ne csak egy általános szövetség, hanem Ábrahámon keresztül majd egy nép is be tudjon kerülni a szövetségbe. És ő a hitnek az atyaként lett elénk rakva, elénk állítva, majd Mózesen keresztül bejött a néppel való szövetségkötés is. Ha megnézzük a királyok könyve, krónikák könyve, ha megnézzük a királyoknak a történetét Izraelbe, akkor az mind arról szól, hogy egy-egy király hogyan volt hűséges Isten szövetségéhez, vagy hogyan törte meg a szövetséget. És ettől függően volt az országnak áldott, vagy áldatlan, átkozott a sorsa, állapota. Ha megnézzük a déli királyságot, ugye Salamon fiának, Roboámnak a kevéssége és büszkesége miatt történt ez a ketté válás, szétszakadás, azt látjuk, hogy a déli, vagyis az északi királyságban, tehát Izraelben nem volt egyetlen egy olyan király sem az évszázadok során, aki betartotta volna Istennek a törvényét és Istennel való szövetséget. Ezért került az asszír fogságba, teljesen szétszóródott az északi királyság. A déli az tovább tartott jóval, és ott azért több királyt láthatunk, akik istenfélő módon újból és újból próbálták megújítani az Istennel való szövetséget. Nem csak személyes, hanem az egész ország szempontjából a nép és Isten között. De azért látjuk, hogy annyi szövetség törés és szövetség szegés történt a déli királyságban, Júdában is, hogy Isten az ő prófétáin keresztül előre megmondott prófétai ígéretek szerint szintén fogságba vitette, és egy átok alá került Izrael. Ha megnézed, az egyház is egy szövetségi kapcsolatba lépett, az új szövetségi kapcsolatba lépett Istennel. Az Efezusi Levél második részét, ha megnézzük, ott van két vers, ti mondom, abban az időben írja Pál apostol, Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok-e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által. Nézd meg itt az ígéret szövetségeitől távol valók. Ennek a következménye, hogy Krisztus nélkül, reménység nélkül és Isten nélkül él. Nagyon sok keresztény ugyanígy él, mivel az ígéretből kilépett, másképpen mondom, az ígéret megtartásából kilépett, ezért a Krisztus nem tudja úgy átélni, ahogy Isten megígérte a szövetségbe, és nincs reménység, és reménység nélkül élni, a hit is elsorvad, mert a hit a reménylet dolgoknak a valóságosság, a lényege. És amikor nincs remény, akkor az azt jelenti, a hit teljesen kiszárad, és kiapad, mint az a pocsolya, ami a tűző napon nagyon hamar csak egy szikkadt föld darab marad. És Isten nélkül való, és akkor hánykolódik az ember, és Isten kezdi el hibáztatni, és elkezd neheztelni. Istennel való szövetség nélkül nem tudjuk megélni azt, akik vagyunk, és amiért teremtett Isten, amiért élünk. Ez a üdvhiány. A Róma 3:23-at ismeritek mindannyian, hogy azt mondja Pál apostol, hogy mindannyian vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Tehát Isten jelenléte, ha nincs, emlékeztek, amikor Mózes kérte, hogy utána mutasd meg a dicsőségedet. És akkor Isten az ő jóságával fette be. És megmutatta az ő jóságát. Nagyon sokszor, amikor átéled Isten jóságát, az azt jelenti, az ő dicsőségéből részesedsz valamilyen módon. És amikor szűkölködünk az Isten jósága átéléséből, az gyakorlatilag azért van, mert nem éljük át a jelenlétét. És az Istennel való szövetség nélkül, ha a szövetségben nem maradok benne, nem tudom átélni az ő dicsőségét, és szűkölködök. Nem tudom megtapasztalni az ő jóságát, és egy csomó bizonyságom hiányzik, ami előtte megvolt esetleg, nem évente, hanem szinte minden nap, hogy átéltem, hogy Isten, de jó vagy, köszönöm ezt is, és hálás vagyok, mert az ő jóságát megéltem, mert benne éltem, benne lüktettem a szövetségbe. Az emberi szövetségek nélkül az emberi élet, az emberi jellem olyan töredezetté válik. Teljesen szétdarabolódik. Csak darabok. A szövetség az a közeg, ami Isten akarata terve szerint alakít és formál bennünket. Az Istennel való szövetség és az emberekkel való szövetség az a közeg, ami változtat, növekedést ad, krisztusi növekedést ad, és gyakorlatilag az egybe, az egységbe, az egybeszerkesztés céljába úgy bevon, és ebbe a munkába én is rész leszek. Ez egy fantasztikus dolog. Isten nem próbakapcsolatokat hoz létre, mint nagyon sokan, hát próbáljuk meg, összeköltöznek, aztán hát nem jött össze, és akkor hát nem jött össze. Isten szövetségekben jelenti ki magát. Nem azt akarja Isten, hogy hát költöz össze, és akkor majd megismeritek egymást, hogy megy-e vagy nem megy. Nem. Azt mondja Isten, először lép szövetségre, és addig nincs összeköltözés. Először lép szövetségre, mert a szövetségen belül jelentem ki magam. A szövetségen belül ismertetem meg magam. Olvastuk a 25-ös Zsoltár, emlékeztek az Isten tisztelet elején, Károli fordítás szeretem, az úgy mondja, hogy a szövetségével oktat, tanít. Tehát amikor benne élek, megtartom a szövetséget, az engem változtat, alakít, formál, tanít, vezet. Nem addig tart a kapcsolat, amíg jól esik, amíg az érzésem szerint jó, mert a világban ez van. És nagyon sokszor keresztényektől is ez lett, mert nekem már ez már nem jó. De ki kérdezte? A szövetség az nem erről szól, hogy most neked jó vagy nem jó. Szerinted mennyire volt Jézusnak ott a kereszten jó? Mennyire volt Jézusnak ott a Gecsemáné kertben annyira jó, amikor leborult az Úr előtt az olajfák hegyén, és vért izzadt? Mennyire volt annyira jó neki, amikor korbácsolták, amikor ostorozták, amikor a fejére a tövis koronát ráhúzták, amikor ott lemesztelenítve fölszögezték a keresztre? Ez baromi jól esett neki. Nem. Fájt, kínlódott, szenvedett, és nem volt jó. Emberektől kivetett, utált volt. Ezt mondja Izaiás 53. De megtette. A 22-es Zsoltár szerint azt mondja, hogy és népek jönnek hozzád. Népeket látott már a kereszten Jézus. Megvetette azt a sok fájdalmat, az emberi gyalázkodást, és nem arra nézett, hanem nézett az isteni ígéretre, a megváltás gyümölcsére. A kereszt áldozat, a halála és a föltámadása gyümölcsére. A közösség az teremtettségi tulajdonságunk és értékünk. Az egy érték, hogy Isten erre alkotott, erre teremtett. Az egy olyan tulajdonság, hogy erre vagy formálva, mint ahogy nő vagy, vagy férfi vagy. Közösségre vagy formálva. A szövetség az egy nem egy ilyen mellékes plusz az emberi élet számára, hogyha van, akkor jó, ha nincs, akkor úgyis csak vagy majd megleszünk valahogy, hanem egy olyan szükséges a létezésünk struktúrája. Nem tudsz krisztusi pályát befutni szövetségi kapcsolatok megélése nélkül. Az ószövetségi királyok történetét említettem. Egyszer végigveszem veletek, csak gondolkoztam most is az elmúlt napokban, csak megmondom őszintén, hogy sajnáltalak volna benneteket, mert nem könnyű azt végignézni, hogy királyok, királyok, királyok, királyok, bukás, bukás, bukás, átok, stb. Stb. Nem egy jó. Én végignéztem nem egyszer, meg hát vizsgáztunk is belőle. És kellett ezeket tudni, és jó ezeket tudni. Nem azért, hogy itt legyen az agyadba, hanem azért, hogy tanuljunk belőle. Hogy okuljunk belőle. Mert mit jelent szövetségben élni? Nézzük csak meg. Elkötelezettség egymás felé. Például Galata 6.2. Egymás terhét hordozzátok. De ott van a János 15.9-ben is. Azt mondja, hogy maradjatok meg az én szeretetemben. Ahogy az Atya szeretett, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Vagyis a szövetség nem egy érzés, hanem egy döntés. Egy szabad akarati döntés. A szövetségi kapcsolat nem az érzelmek hullámzása által befolyásolt valami, hanem vállaltam, mert döntöttem, és megmaradok abba. Nem használom a másikat, hanem hordozom. Nem használom a másikat, hanem segítem és szolgálom. Tehát elkötelezettség egymás fele. A másik hűség, stabilitás és meggyökerezettség. Ezt jelenti a szövetségben élni. A 1 Korintus 13-at ismeritek, a szeretet himnusza, a 8-as vers mondja el, hogy a szeretet soha el nem fogy. Isten szeretete, jósága indított bennünket a megtérésre, és azt mondja, hogy soha el nem fogy. Hú, de sokszor nem éreztük már. Elfogyott? Soha el nem fogy. Nem fogy el. Egyáltalán. Figyeld meg, ahova kötődsz, ott gyökerezel. Ahol gyökerezel, ott növekszel. Ahol növekszel, ott hozol gyümölcsöt. Ezt még egyszer elmondom. Tehát ahova kötődök, ott gyökerezem. Ahol gyökerezem, ott növekszem. Ahol növekszem, ott fogok gyümölcsöt hozni. Jézus, amikor visszajön, mit néz? Mit keres? Gyümölcsöt. Tegnap a Dunán volt a Chosennek az 5. évadjának a 2. 5. évadja, 5. epizód, a fügefa megátkozása is benne volt a történetben, nem tudom melyik őtök látta. De érdemes megnézni. Olyan közel hozza. Közel hozza, hogy mit is jelent gyümölcsöt teremni. Tudjátok, gyökerek nélkül nincs stabil élet. Máshogy fogalmazom. Gyökerek nélkül nincs, nem tudsz hűségben élni. Ha vannak gyökereim, akkor tudok gyümölcsöt teremni. Emlékeztek? Jónás. Mondta, Isten egy ilyen gyors növekedés tököt rendelt, és akkor gyorsan nagy levelek, és akkor árnyat adott a nagy hőségbe, kicsit hűs volt, és akkor is zúgolódott Jónás, akkor szólt egy kukacnak, egy féregnek, és elrágta a gyökereit. És akkor pipacs, volt árnyék, nincs árnyék, volt hűs, nincs hűs. Hőség volt, hőség lett. És akkor megint zúgolódott Jónás, de a gyökereket rágta el, és jött a hervadás. Ha nincs meggyökerezés, nem tud oltalmat se adni Isten. A meggyökerezés ad nem csak stabilitást, hanem oltalmat, védelmet, kiszámíthatóságot, hűséget és gyümölcstermési lehetőséget. A meggyökerezés. Aki nem gyökerezik meg, vagy nem akar, és nem teszek erőfeszítést a meggyökerezésemre, nem tud növekedni szellemben, Krisztusban. A növény nem virágzik, hogyha kivágod a gyökereit, és elmetéled a gyökereit. És akkor nincs gyümölcstermés. A szövetségbe való élet, a hűség az, ami gyümölcstermővé tesz, és képessé tesz arra, hogy megteremjem azokat a gyümölcsöket, amire majd, amikor ott megállhatok a trónszék előtt, azt fogja az Úr mondani, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, és most sokra bízlak. Tehát mi is, mit jelent a szövetségben élni? Néztük, elkötelezettség egymás fele, néztük hűség, stabilitás, meggyökerezettség, és kölcsönös rászorultság, és kiegészítettség. 1 Korintus 12, és a Róma 12 az, ami a Krisztus teste egészéről szól, hogy sokféle tag van, sokféle szolgálat van, sokféle ajándék van, de egy test van. Ez a 12-es vers pont a lényeget egy mondatba elhagyja, hogy ahogy a test egy, sok tagja van, az egy testnek tagjai, noha sokan vannak, mind egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Tehát az azt jelenti, hogy egymásra vagyunk utalva. Bármilyen furcsa is, de szükséged van rám. Máshogy fogalmazom, bárhogy is gondolod, nekem is szükségem van rád. És odafordulsz a melletted levőhöz, jól nézd meg, és mondd meg neki, szükségem van rád. És a szövetség az egy kapcsolódás forma. Kiszámítható kapcsolódás. És mit jelent a szövetségben élni? A szeretet aktív gyakorlását. Tehát, hogy nem csak elmélet, hanem csinálok is valamit. Az 1 János 3.18-ban emlékeztek, János apostol azt mondja, hogy ne szóval szeressünk pusztán, meg ne csak a szavakkal, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát a szeretet a szolgáló szeretet. A szövetség a szolgáló szeretet, nem passzív jelenlét. A mai kultúránk ugye azt tartja, hogy a kapcsolat addig tart, amíg nekem kényelmes, amíg nekem jól esik, amíg nekem jó. Isten pedig azt mondja, amit olvastunk, a szeretet soha nem múlik el. Mondd magadnak, Pali, Isten szeretete soha nem múlik el. Mondd a melletted levőnek, mondd a nevét. Nándi, Isten szeretete soha nem múlik el. Nézzük meg, mit nem jelent szövetségben élni. Megnéztük, mit jelent. Nem jelenti azt, hogy az érzelmeimtől függök, vagy az érzelmeim vezérelnek. Mert a szövetség az nem az érzelmeimtől függő, vagy az érzelmeim által vezérelt kapcsolat, hanem szabad akarati elkötelezett kapcsolódás. A szövetség nem jelent elszeparálódást, vagy izolálódást. Általában aki úgy ilyen befele forduló személyiség, amikor közösségben van, erőfeszítést kell tenni, hogy elkezdjen mondjuk egy beszélgetést. Vagy beszélgetést kezdeményezem, vagy egyáltalán válaszoljon, reflektáljon. De muszáj megtenned. Miért? Mert erre lettél teremtve. Az, hogy nehezen megy, az valaminek a következménye. Az egy deformálódottság. Ne akarjunk abban megmaradni, és ne mondjuk azt, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek születem, ilyen is maradok, pont. Hát elég baj. Lehet, hogy ilyennek születtem. Én is egy introvertált személy vagyok. Na nem mondom így, mert nem jól mondtam a mondatot. Introvertált személy voltam. Befele forduló személy voltam. Nehéz volt társaságba kapcsolódnom. De már megtérésem előtt, középiskolába, amikor ez úgy megfogalmazódott bennem, erőfeszítéseket tennem, tettem, tudod mit? Leírtam konkrét mondatokat magamba, magamnak, hogy amikor bekerülök egy társaságba, miket fogok mondani. Persze nem jött össze legtöbbször, de készültem. És Isten megsegített, mert látta az erőfeszítéseimet, és adott más mondatokat. És sokan látom, hogy keresztények is nem tesznek meg megfelelő erőfeszítést ennek érdekében, mert ezt a blokádot át kell törnöd. Miért? Azért kell áttörnöd a személyiségedbe létrejött deformációkat, hogy például meg tudj nősülni. Értesz, hogy mennyi? Legyen barátod, legyenek szövetséges társak. Ezért. Azért, hogy be tudjuk tölteni az elhívásunkat, mert Isten szövetségre hívott el. Tudod, a teljes, ilyen mindenkitől független élet egyáltalán nem bibliai. Nem. A magány az nem egy erő, hanem hiány. Az a helyzet, hogy megnézed a filmipart, a művészetet. Tehát olyan minták vannak előttünk, a magányos cowboy, a magányos western hős, a magányos szuperhős, Superman, meg Pókember, mit tudom én milyen, stb. Stb. De a magányos igazságosztók, ezek nem igazak. Ez nem igaz. Az filmnek jó lehet, de az a helyzet, ez a valóságtól teljesen elkanyarítja az elmét, a szívet, és ha megnyitja az ember annyira a személyiségét, akkor a karakterét, a jellemét is. Mert vagy próbál azonosulni, hogy én is szuperember vagyok, és beleáll a kapcsolatokba, és elkezd supermanként, vagy superwomanként viselkedni, az kiderül, hogy nem az. Igen. A magányos hősből nem jön össze egyik sem. Csak a magány. Vagy pedig mi nem a szövetségben való élés, nem a mintha közösség. Tehát az azt jelenti, hogy sok ismerős, de kevés valódi barát. A közösségi média az nagyon sokszor magány az áruhában. Ne üljünk föl ennek. Ez nem azt jelenti, hogy az ördögtől van, de tudja az ördög használni. A pénz az ördögtől van. Nem az ördögtől van. De tudja az ördög is használni. Tudja Isten használni a pénzt? Tudja. Tudja Isten használni a közösségi médiát? Igen, tudja. Tudja az ördög is használni? Igen, tudja. És meg kell nekünk is, keresztényeknek, az egyháznak is tanulni, hogy ne minket használjon a közösségi média, vagy a közösségi médián keresztül a gonosz, hanem tudjon Isten használni bennünket a közösségi médián, és te tud használni azt, hogy el tudj érni embereket. Amen. Nagyon sokszor ezek a mintha kapcsolatok azt jelenti, hogy rendkívül sok inger van, és mégis mély kötődés nélküli kapcsolatok. Mi nem vagyunk most meg a gyülekezet. Tényleg, igen. Nem vagyunk meg a gyülekezet, de figyeld meg, így is előjöhetnek azok az érzések és gondolatok, hogy minek mégszor magány az áruhában. Ne üljünk föl ennek. Ez nem azt jelenti, hogy az ördögtől van, de tudja az ördög használni. A pénz az ördögtől van. Nem az ördögtől van. De tudja az ördög is használni. Tudja Isten használni a pénzt? Tudja. Tudja Isten használni a közösségi médiát? Igen, tudja. Tudja az ördög is használni? Igen, tudja. És meg kell nekünk is, keresztényeknek, az egyháznak is tanulni, hogy ne minket használjon a közösségi média, vagy a közösségi médián keresztül a gonosz, hanem tudjon Isten használni bennünket a közösségi médián, és te tud használni azt, hogy el tudj érni embereket. Amen. Nagyon sokszor ezek a mintha kapcsolatok azt jelenti, hogy rendkívül sok inger van, és mégis mély kötődés nélküli kapcsolatok. Mi nem vagyunk most meg a gyülekezet. Tényleg, igen. Nem vagyunk meg a gyülekezet, de figyeld meg, így is előjöhetnek azok az érzések és gondolatok, hogy

rájön a közösségi média, vagy a közösségi médián keresztül a gonosz, hanem tudjon Isten használni bennünket a közösségi médián, és te tud használni azt, hogy el tudj érni embereket. Amen. Nagyon sokszor ezek a mintha kapcsolatok azt jelenti, hogy rendkívül sok inger van, és mégis mély kötődés nélküli kapcsolatok. Mi nem vagyunk most meg a gyülekezet. Tényleg, igen. Nem vagyunk meg a gyülekezet, de figyeld meg, így is előjöhetnek azok az érzések és gondolatok, hogy minek még annyi ember, akkor nekem nem marad három szék. Tehát jobbról is, balról is egy-egy üres szék, ne legyenek közel hozzám, túlságosan, mert akkor a lehelete megcsap. Az a helyzet, hogy éltem nagy gyülekezetbe, szolgáltam nagy gyülekezetbe. Tudjátok, hogy mennyi elmagányosodott ember élhet tömegben? De mondok neked valamit, kis gyülekezetben is. Ez nem attól függ. Erőfeszítést kell tennünk, hidd el. Erőfeszítést kell tennünk a szövetségi kapcsolatok megéléséhez. Muszáj. Jön a karácsony. Szenteste, első nap, második nap. Kivel töltöd a napodat? Magammal. Jézussal. Ő lejön hozzád, és a többi, és a többi. Az a helyzet, hogyha ha nem veszük komolyan, és nem teszünk erőfeszítést, akkor antiszociális emberekké válunk. És azt mondjuk magunkról, hogy keresztények vagyunk, és abszolút antiszociális, magányos, kiégett, érzelmi torzult, hamis identitású emberekként élhetünk. Távol legyen ez. Mondd ki, távol legyen tőlem. Távozz tőlem. Ez az. Mert mit mond a Biblia, amit olvastunk 1 Mózes 1.28-ban, hogy nem jó az embernek egyedül. Kinek jó egyedül? Tehát aki itt van ember, annak nem jó. Még a Charlie-nak se jó. Pedig nem ember, de ő se szeret egyedül, nem? Csóválja a farkát, amikor ott van a gazdi, és örül, és jól érzi magát, akkor stb. Stb. De az ember aztán meg pláne. Mi történik, hogyha valaki szövetség nélkül él? Az első, és szinte legszembetűnőbb, hogy gyökértelen. Gyökértelenné válik. Hova tartozok? Hova tartok? Egy identitásválság jön. Nagyon sokakat láttam 20-30 éve, kiszakadtak közösségekből, gyülekezetekből, és egyszerűen komoly identitásválságba kerültek. Mert a gyökerek lettek eltépve. És ha nincs újra gyökeresztetés, ami rizikós, minél idősebb egy fa, annál rizikó, itt vannak a kertészek, annál többbe kerül, és annál rizikósabb az újraültetés és újragyökeresztetés. Nem? Mert annál nagyobb földlabdát, annál nagyobb gyökérzet részt kell kiásnom, hogy ne sérüljön, hanem újból tudjon utána növekedni majd. Ha nincs gyökér, nincs növekedés, és jön a kiszáradás. Ha nem tudok megfelelő szövetségekben élni, az azt jelenti, hogy lelki, érzelmi és jellembeli torzulások tudnak bejönni az ember életébe. Lelki, pszichikai és jellembeli. Tehát ez az elidegenedés, magány, bizalmas.

0: bizalmatlanság, szeretetlenség, frusztrálás, frusztráltság, depresszió, kétségbeesés, reménytelenség, kilátástalanság, csüggedések, föladom, nem bírom, bedobom a törő között, stb. Stb. És hogyha kilép az ember a szövetségi kapcsolatokból, és nem marad meg, vagy nem keres minél hamarabb, de szövetségi kapcsolatok nélkül él, egy degeneráció jön, egy degresszió, egy visszafejlődés jön az életébe. Hitben, karakterben, krisztusi jellemben, minden egyes területen. A magány rombol. A Covid óriási rombolást hozott világszerte. Szegény és gazdag országokba, nyugaton és keleten, északon és délen. Keresztények között is, nagy gyülekezetbe, kis gyülekezetbe. Óriási rombolásokat, olyan megosztásokat hozott, emlékeztek, mi volt az első, beoltakozott, nem oltakozott. Jössz közösségbe, nem jössz közösségbe. Miért jössz, van hited, kevés vagy, stb. Megosztás. Utána jött a háború, a megosztás szintén. Olyan megosztási lépéseket gondolt ki az ördög a mai világban élő emberekért, ami gondosan eltervezett stratégia szerint. Lépésről lépésre építette le az ember közösségre való elkötelezettségét, látását és vágyát. Beültette a félelmet a közösségtől. Beültette a félelmet az elkötelezettségtől. Az individualizmusnak olyan korát éljük, tehát az egyén érdekeinek a fölmagasztalásának korszakát éljük, ami talán soha nem volt. Soha. Mi történik, ha valaki szövetség nélkül él? Tehát jön ez a visszafejlődés. Ha megnézed, az új szövetségben a gyülekezet az nem intézmény. Nem intézmény, hanem egy szövetségi család. Szövetségi családi kapcsolatok. Amikor azt lehet látni, hogy felekezetbe, felekezetekbe, hálózatokba tömörülnek a helyi gyülekezetek, ezt lehet azt mondani, hogy milyen fantasztikus egység, ez akkor lenne igazából az egység munkálása, hogyha tényleg egy felekezetbe tömörülnének. De nem egybe, hanem többe, attól függ, hogy milyen érdekek, gazdasági, politikai, egyházpolitikai érdekérvényesítések. De ha bejön valami evilági ebbe a folyamatba, ami nem az egybeszerkesztést munkája, akkor azok csak felekezeti meg hálózati érdek érvényesítések lesznek, és az gyakorlatilag hatalomra is befolyásra való törekvések gyakran. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyik, mert nagyon sokszor jól kezdődik, de amikor van egy vezetőcsere, van egy vezetőségcsere, egyáltalán nem biztos, hogy a motivum ugyanaz marad. Vagy a látás ugyanaz marad. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsőségen. Ez mindegyik önkre igaz. Ez nem csak az utcán, meg a hajléktalanokra, meg a még meg nem tért. Ez mindegyik önkre igaz. Ha nem tud valamilyen módon Istennek a dicsősége, szeretete, jósága megérinteni, már pedig az a szövetségen belül adja, akkor egy szűkölködés jön. Azt tuti, hogy előbb-utóbb vétkezésre visz, vétekbe. Mi a szövetség célja? A szövetség célja a közösség, a közösségnek a célja pedig az egység. Tehát a szövetség azért adatott, hogy közösséget éljünk át, a közösség azért van, hogy az egységbe belevonjon Isten. És Istennek a célja mindig a közösség. Gondolj csak Ádámra. Istennel volt közösségbe, ezért lettünk teremtve. Ugye ő ártatlanságban élt, a ki nem próbált meg nem kísértett közösségben élt. Nem volt megkísértve. Amikor meg lett kísértve, elbukott. Ábrahám. Ugye a hit mintája. A hitnek az atya. És áldás. És rajta keresztül utána jött a nép. Hogy megsokasít népét, ezt Mózes, Izrael. Ugye ott már egy néppel köttetett a szövetség, ahogy beszéltünk. Dávid. Bejött a Dáviddal való szövetség, ott már a néppel kötött szövetségen belül. Miért? Hogy az ő leszármazottjaiból támad a megváltó, az üdvösség, az üdvözítő. És szükség volt Isten üdvterve miatt ez a lépésről lépésre való előrehaladás a szövetségekbe. Az új szövetség pedig adatott, hogy a Krisztus eljöjjön, és azért, hogy a Krisztus számára a mennyei atya megszerezze a megfelelő társat, az egyházat, az eklésiát. Krisztus teste az egyház. És az egyház és Krisztus, amikor egységbe ez az egybeszerkesztés, megtörténik, ebbe tartozik, ebbe rak bele, helyez bele, épít bele mindent Isten, ami látható és ami láthatatlan. Ez nem fér bele az agyunkba, de az 1 Korintus 1-be a 9-es vers, emlékeztek, a múlt alkalommal elővettük ezt most újból, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Tehát Isten erre hívott el, hogy közösségben legyünk. Emlékeztek, amikor Jézus elhívta a tanítványokat, Márk 3-ban olvassuk, azt mondja, hogy a 12-t kiválasztotta, hogy vele együtt legyenek. Ott van Márk 3:14, azért választotta ki a 12-t, hogy vele legyenek. Közösség. És utána, mielőtt elment, mielőtt a keresztre ment, pont az egységért imádkozott. És a Krisztusba való közösség, azt jelenti, Krisztusba való szövetség, azt jelenti, hogy egymással is egységbe kerülhetünk. Azért vagy Krisztussal szövetségbe, hogy velem is tudjál közösségbe lenni és egységbe. Az egységnek a garanciája a szövetség. Nem pusztán az, hogy imádkozunk érte, hanem a szövetségbe belelépek tudatosan, és a szövetségben tudatosan élek. Ahol nincs meg a szövetségben való élés, és a szövetség tudatos megélésének a vágya, akarása, munkálása, ott óhatatlanul a széthúzás és a szétesés jön. Nem véletlen a gyülekezetünknek az egyik fő alapkijelentése, az első, az Efezusi Levél első fejezet 9-10-es verse. Mi azt mondja, hogy Krisztusban mindent egybeszerkeszt. Mind, ami a mennyben van, mind, ami a földön van. Tehát az egységet, az egybeszerkesztést, Efezus 1:9-10. Az egységet, az egybeszerkesztést Isten csak a szövetség által adja. Az egybeszerkesztés nem véletlen a gyülekezetünknek egy alapkijelentése, mert Isten adott egy látást, egy víziót, hogy olyan munkába álljunk bele, ami nem a mi agyunkból, szívünkből pattant ki, hanem Isten tervezte. És ezt tőlünk függetlenül Isten megteszi. Megcselekszi. És azt mondtam, Uram, én olyan munkába szeretnék beleállni, ami nem tőlem függ. Tőlem független. És tudom, hogy te az egybeszerkesztést meg fogod csinálni. Bárki bármit böjtöl, imádkozik, könyörög, akkor is meg fogja csinálni az egybeszerkesztést. És azt mondtam, Uram, én valami ilyesmibe szeretnék munkálkodni. Tehát csak a szövetségen keresztül tervezte meg és adja meg. gyakorlatban hogy csináljuk a dolgokat. Hogyan éljen meg ezekben a napokban a szövetséget? Mert ez is egy nagy kérdés. Istennel például el kell döntenem és engedelmeskednem. Nagyon jó ehhez az Ellennek a mostani 14. része a hitről, a hírlevélbe a középső tanítás most. Pont erről szól. A közösség Isten beszédében, a dicsőítésben, az imádkozásban, a prédikálás közös hallgatásában. Tudjátok azt, hogy egészen máshogy jön a kijelentés, amikor itt vagyunk mondjuk 40-en, 50-en, és hallgatjuk Isten beszédét, vagy otthon hallgatod egyedül. Ugyanazt. Bocsáss meg, hogy itt ezt elmondom, mint aki ott ülsz a monitor előtt, mert nyilván nem véletlenül vagy most ott. Isten azt is meg tudja áldani, de a közösségben való prédikált szónak a hallgatása tud adni egy olyan kijelentés sort, amit a másiknak a hite generál. Mert egymás hite által is épülünk. És lehet, hogy csak annyi volt, hogy hallottam, ahogy dicséri az Urat, vagy láttam, ahogy fölemeli az Úrhoz a kezeit, vagy egyszerűen csak megölelt, vagy megfogta, vagy valami áldást mondott. Lehet, hogy csak ennyi, de a hit a szellem, az nem egy fizikai dolog, vagy érzelem, és az egymás hite által, a benned levő Krisztus, a benned levő hit szelleme által épülök én magam is. És amit otthon kigondoltam, hogy elmondok, több jön ki belőlem miattad. Több jön ki belőlem, mert kijelentés magok jönnek nekem is közbe. De az általad van. És Isten megáldja. A szentség, a hálaadás, a hűség, ez mind-mind-mind az Istennel való gyakorlatba való megélés, szövetség megélés. Az Efezus level 4. fejezet 15-ös, 16-os versét mindannyian ismeritek, ott a szolgálati ajándékok vége fele. Azt mondja, hogy az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép rendel egyberakva, egybeszerkesztve, az ő kapcsolatainak segítsége által, minden egyes tag képessége, aktivitása által, munkája teljesíti a testnek a növekedését, így maga is fölépül szeretetben. Tehát az azt jelenti, ahogy te erre odaszánod magad, figyeld meg, épülsz. 15-ös vers, vissza egyet. Az mindenestől fogva növekedjünk. Így tudunk növekedni. Benne a közösségbe. Emberekkel való szövetséget hogyan éljen meg? Hát a gyülekezethez való tartozás, tehát hogy eltökélem, nem pusztán fogyasztó vagyok, hanem ugyanannak a testnek a tagjaként aktívan rendelkezésre bocsátom a lehetőségeimet, ajándékaimat, képességeimet. Amin van. Lehet, hogy az csak két hal, öt kenyér, vagy fordítva, nem baj, elég az. De ennyinek? Igen. Az Úr kezébe elég. Egyszerűen egy döntés, hogy igen, tudom, itt a helyem, és nem csak akkor, amikor valamit csinálnom kell, hanem sokszor a jelenlétem, a szövetségben való élésem megnyilvánulása. Mivel szövetségesen vagy, ott vagyok. És ezek a prioritások. Tehát ez az aktív szeretet és a szolgálat. Ne gondold azt, hogy nem tudom, hogy most hogy szeresem, hogy szolgáljam XY-t. Lehet, hogy csak annyi, hogy mellette ülsz. És ez szolgálat. Vagy felelősséget vállalok valaki felé. Alázat, nyitott, elfelejtettem, megbocsátás, ezt nem lehet kihagyni. Ez is benne van a szövetség megélése. Hogy éljük meg a szövetséget egymás vele? Elengedhetetlen, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, mert bukán rúglak, akkor mi van? Akkor meg kell bocsátani. Meg is kell bánni, tudom. De a megbánástól függetlenül meg kell bocsátanod. Aztán nekem is persze meg kell bánni, hogyha megtettem ilyet. Kapcsolati döntések. Hogyan élem meg a szövetséget? Hát a... Van, amikor szükségbe vagyok, és digitálisan élem meg, mert nem tudom másképp. De odafigyelek, hogy ez ne legyen egy kibúvó és mentség, és a valódi kapcsolatok építésére odaszánom magam a digitális illúziók helyett. Erőfeszítést jelent. Hát még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy most a digitális dolgok ellen és kapcsolódások ellen beszélek, hanem tegyem meg az erőfeszítést annak érdekében, lehet, hogy küldök egy SMS, vagy írok egy e-mailt, vagy aláírok egy rövid posztot, vagy stb. Például, amikor online nézem. Csak ennyi, mert beleteszem magam. Nem pusztán a like miatt, hanem azért, hogy a közösséget élem, vállalom. Az apostolok cselekedete második fejezet 42-es vers, ez egy kulcs biblia vers. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, kenyér megtörésében és az imádságban. Tehát foglalatosak voltak, ez azt jelenti, hogy álhatatosan és folyamatosan kitartani. Ezt jelenti a foglalatosak voltak apostoli tanításban, közösségben, tehát a kölcsönött adásban, tehát odaadom magam, és te is odaadod magad, amin van, aki vagy, ami vagyok, amin van. És a kenyér megtörésében, tehát az úrvacsorában, az imádkozásban, a könyörgésben. Tehát ez a négy fő alappillére a szövetség egymással való megélésének, az Isten beszédének, apostoli tanításoknak a hallgatása, arra építkezve. Tehát lehetnek divatos tanításhullámok, de akkor se adom oda magam arra, hanem maradok az apostoli tanításoknak a talaján, alapján. A másik a közösség gyakorlása, tehát az összegyülekezésnek a priorizálása. Tehát nem véletlenül adott Isten az előtte levő szövetségbe, tehát a mózesi törvénybe kötelező összegyülekezéseket. A szombaton össze kellett jötni. A helyi közösségekben, a zsinagógába összejött Isten népe. És rendelt évente négy olyan alkalmat, három olyan alkalmat az egész évben, amikor az egész országban minden egyes zsidónak össze kellett jönni. Sőt, halál büntetés fejébe, vagy igen, mi? Terhe mellett, igen. Halál büntetés terhe mellett össze kellett jönni. Ezt nem véletlenül csinálta Isten, azért adta elénk, hogy tanuljunk és okuljunk belőle. Nincs most fővesztés, meg nincs halál büntetés, meg stb. De azért adta, hogy tanuljak belőle, hogyan kell. Hogyan lehet? Hogyan csináljam, hogy a szövetséget meg tudjam élni? Így. És ott van az úrvacsorai közösség, ma is fogjuk ezt gyakorolni, hogy közösségünk legyen 2000 évvel a Jeruzsálemben, a Golgota hegyen megtörtént megváltás után is Jézus Krisztus testével és vérével, és közösségi testületi könyörgések, imádkozások hangozzanak el, amit egyedül szintén nem tudok megtenni. Ez sokszor megvallások, kihirdetések, vagy oldás és kötés. És szeretném ezt így valahogy elétek adni, hogy az Istennel való szövetség az egymással való közösségünk megélésének az alapja. Ezért beszéltem ma erről, a szövetségben való éles élésről, mert a szövetség az nem teher, hanem egy biztonság. A szövetségben való élés az az identitás és a növekedés megélésének a helye. És a szövetség az az, ahol szövetségbe való élés, ahol meg tudok gyökerezni, ott fölveszi, föl tudom venni a vizet, a tápanyagot, és gyümölcsöt tudok teremni. Tehát szövetségben élni mit jelenti? Meggyökerezni, közösségben elköteleződve megélni az Abcsel 242-t. Ennyi. És ez a bekötöttség. Visszatértem ahhoz az egy szóhoz. Ez azt jelenti, hogy szövetségi elköteleződött kapcsolódás, ami gyökeret ad, és stabilitást, és gyümölcsöt terem. Hogyha megszületett benned az a vágy, Uram, én szövetségi kapcsolatokban akarom élni az életem, hogy neked tetsző gyümölcstermő legyek, akkor kérlek, mondj el velem egy rövid imát. Mennyi, Atyám, hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm, hogy te a szövetségek istene vagy. Ábrahám, Izsák és Jákob istene vagy. Generációk istene vagy. Te vagy az új szövetség szerzője.
1: Te vagy az új
0: szövetségi, ami tökéletes, és örök, és soha nem szorul megújításra. Uram, ezt a szövetséget elfogadtam, beleléptem. Te a szövetség megtartója is vagy. Elkötelezem magam, odaszánom magam, jelentem, és segítségül is hívlak téged, Jézus Krisztus, segíts meg, hogy megtartsam ezt a szövetséget. Megtartom ezt. És ebben egy biztonságot adsz, egy stabilitást, megerősíted a krisztusi identitásomat, mert tudom, honnan jöttem, ki vagyok, és hova tartok. A szövetség az, amiben megadod a növekedést és a gyümölcstermést. Ezért vagyok, hogy közösségben legyek veled, közösségben legyek az én testvéreimmel, és megéljük az egységet. Odaszánom magam, Uram, az egybeszerkesztésre. Segíts meg ebben, hogy amim van, ami vagyok, megfelelő eszköz legyek a te kezedben, hogy végezd és végezhesd bennem, általam, rajtam keresztül az egybeszerkesztést. A Jézus Krisztus nevében. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
3: Éjfélhez közel.
4: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.